sebesség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a lendárt. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szintet

hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos város részében.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gomnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A BalatonHelp használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízi mentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővesző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is. Balaton Rádió.

0: Kiben bízok, mert a világ hideg.
1: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszköz mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket, és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály vagy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas músz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas músz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni kör versenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: legrosszabb a balatoni szezon.
1: Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodása egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van.

lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A 4 évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár 1 vagy 2 napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: vált, a Balatonfelvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balatonfelvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drónhasználatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balatonfelvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

5 balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az 5 város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők 4 turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a festeti csörökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a 4 alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az 5 város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termáturizmustról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék tovább vinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

0: honvéd régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt, és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvárrégészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

turista. Elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerű ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

0: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: 11 ezer év asszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt.

0: Csak egy kaland voltam.
1: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pannon Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze, három különböző Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze, három különböző időszakban. A

penziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A 4 évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben továbbjavítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

0: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnep eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

a Festetics kastélya hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a Keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a Keszthelyi Televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is Keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére így mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

0: Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balatonfelvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízi világnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését. Az euró bevezetéséről beszélt a jegybank elnök. A főpolgármester szerint ki kell vezetni a szolidaritási hozzájárulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében csütörtökön Egerben. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírbálásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésére van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a 64. közgazdászvándorgyűlés nyitónapján Egerben. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre, figyelmeztetett a jegybank elnök. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni, hangsúlyozta. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértékének ügyében, ha abban nem születne megállapodás, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott csütörtökön megjelent interjújában. A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Ugyanakkor, mint mondta, az nem reális elvárás, hogy azonnal töröljék, hiszen az 400 milliárd forintos kiesést jelentene a központi költségvetésnek. Az viszont elvárható, hogy érdemi lépés történjen, a kivezetés irányába tette hozzá. A Szent István vidékfejlesztési program Zalai minta projektjében érintett települések jelentős fejlesztési forrást kaphatnak a zalakarosi mikrotérségeknek szánt 1 milliárd forintból. A polgármesterek örömmel fogadták a váratlan lehetőséget, de kiemelték, hogy a pénz hatékony elosztásához még komoly egyeztetésekre van szükség. A tervezett beruházások között szerepel a félbemaradt csapadékvíz elvezetés befejezése, az előregedett ivóvíz és úthálózatok korszerűsítése, valamint az önkéntes tűzoltók közparkjának bővítése. Emellett a falvak kiemelt figyelmet fordítanak a közintézmények felújítására, a mini bölcsőde építésre, illetve az önkormányzati épületek napelemes és energiatakarékos modernizációjára.
0: Időjárás.
1: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungarómet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: Ez az FM 88.7
2: Balatonrádió.

11 ezer év asszájainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tó fenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11.000 évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat.
A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését. Az euró bevezetéséről beszélt a jegybank elnök. A főpolgármester szerint ki kell vezetni a szolidaritási hozzájárulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében csütörtökön Egerben. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírválásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésére van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a 64. közgazdászvándorgyűlés nyitónapján Egerben. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre, figyelmeztetett a jegybank elnök. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni, hangsúlyozta. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértékének ügyében, ha abban nem születne megállapodás, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott csütörtökön megjelent interjújában. A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Ugyanakkor, mint mondta, az nem reális elvárás, hogy azonnal töröljék, hiszen az 400 milliárd forintos kiesést jelentene a központi költségvetésnek. Az viszont elvárható, hogy érdemi lépés történjen, a kivezetés irányába tette hozzá. A Szent István vidékfejlesztési program Zalai minta projektjében érintett települések jelentős fejlesztési forrást kaphatnak a zalakarosi mikrotérségeknek szánt 1 milliárd forintból. A polgármesterek örömmel fogadták a váratlan lehetőséget, de kiemelték, hogy a pénz hatékony elosztásához még komoly egyeztetésekre van szükség. A tervezett beruházások között szerepel a félbemaradt csapadékvíz elvezetés befejezése, az előregedett ivóvíz és úthálózatok korszerűsítése, valamint az önkéntes tűzoltók közparkjának bővítése. Emellett a falvak kiemelt figyelmet fordítanak a közintézmények felújítására, a mini bölcsőde építésre, illetve az önkormányzati épületek napelemes és energiatakarékos modernizációjára.
0: Időjárás.
1: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
2: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pannon Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A 4 évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szentgyörgy-hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU Fagyi Bár és Speciality Café, valamint a Zamárdi Paprika Csárda és Tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi Csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnyát is megnyílt a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is Keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére így mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését. Az euró bevezetéséről beszélt a jegybank elnök. A főpolgármester szerint ki kell vezetni a szolidaritási hozzájárulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében csütörtökön Egerben. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírbálásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésére van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a 64. közgazdász vándorgyűlés nyitónapján Egerben. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre, figyelmeztetett a jegybank elnök. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni, hangsúlyozta. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértékének ügyében, ha abban nem születne megállapodás, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott csütörtökön megjelent interjújában. A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Ugyanakkor, mint mondta, az nem reális elvárás, hogy azonnal töröljék, hiszen az 400 milliárd forintos kiesést jelentene a központi költségvetésnek. Az viszont elvárható, hogy érdemi lépés történjen, a kivezetés irányába tette hozzá. A Szent István vidékfejlesztési program Zalai minta projektjében érintett települések jelentős fejlesztési forrást kaphatnak a zalakarosi mikrotérségeknek szánt 1 milliárd forintból. A polgármesterek örömmel fogadták a váratlan lehetőséget, de kiemelték, hogy a pénz hatékony elosztásához még komoly egyeztetésekre van szükség. A tervezett beruházások között szerepel a félbemaradt csapadékvíz elvezetés befejezése, az előregedett ivóvíz és úthálózatok korszerűsítése, valamint az önkéntes tűzoltók közparkjának bővítése. Emellett a falvak kiemelt figyelmet fordítanak a közintézmények felújítására, a mini bölcsőde építésre, illetve az önkormányzati épületek napelemes és energiatakarékos modernizációjára.
1: Időjárás.
2: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarómet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt. Inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai civil közösségek között? A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek?

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezet

Környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgy-hegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túra útvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését. Az euró bevezetéséről beszélt a jegybank elnök. A főpolgármester szerint ki kell vezetni a szolidaritási hozzájárulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében csütörtökön Egerben. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírbálásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésére van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a 64. közgazdász vándorgyűlés nyitónapján Egerben. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre, figyelmeztetett a jegybank elnök. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni, hangsúlyozta. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértékének ügyében, ha abban nem születne megállapodás, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott csütörtökön megjelent interjújában. A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Ugyanakkor, mint mondta, az nem reális elvárás, hogy azonnal töröljék, hiszen az 400 milliárd forintos kiesést jelentene a központi költségvetésnek. Az viszont elvárható, hogy érdemi lépés történjen, a kivezetés irányába tette hozzá. A Szent István vidékfejlesztési program Zalai minta projektjében érintett települések jelentős fejlesztési forrást kaphatnak a zalakarosi mikrotérségeknek szánt 1 milliárd forintból. A polgármesterek örömmel fogadták a váratlan lehetőséget, de kiemelték, hogy a pénz hatékony elosztásához még komoly egyeztetésekre van szükség. A tervezett beruházások között szerepel a félbemaradt csapadékvíz elvezetés befejezése, az előregedett ivóvíz és úthálózatok korszerűsítése, valamint az önkéntes tűzoltók közparkjának bővítése. Emellett a falvak kiemelt figyelmet fordítanak a közintézmények felújítására, a mini bölcsőde építésre, illetve az önkormányzati épületek napelemes és energiatakarékos modernizációjára.
0: Időjárás.
1: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
2: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

0: digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály vagy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?
1: Balaton.

0: még meg is. Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány, érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulást kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint visszanemtérítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
1: Időjárás.
2: Ma felhős borongós időnk lesz, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra. Többfelé lesz élénk zivatarok környezetében erős az északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, aztán napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Élénk lesz az északi szél, reggel 8-16, napközben 18-24 fok várható.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A szilva fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki, a fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 torta. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek.

A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött három cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilvafácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A szilvafácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda három alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogást nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterilla

biztosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a Balatoni Kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek, és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejföl mártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknikcsomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A Balatoni Kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnál nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány, érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulást kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
1: Időjárás.
2: Ma felhős borongós időnk lesz, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra. Többfelé lesz élénk zivatarok környezetében erős az északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, aztán napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Élénk lesz az északi szél, reggel 8-16, napközben 18-24 fok várható.
0: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvárrégészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

0: ami Amerika!
1: 216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
3: Érezd a hullámokat!
2: Balaton Rádió.

elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány, érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulást kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
0: Időjárás.
1: Ma felhős borongós időnk lesz, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra. Többfelé lesz élénk zivatarok környezetében erős az északnyugati szél. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, aztán 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, aztán napközben a legtöbb helyen csapadék nem vár.

0: Kellemes rádiózást kérünk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, műsorvezető társammal, Erdős Robival.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: És az első témánk a házi munkának a megosztása lesz a párkapcsolaton belül.
1: Igen, ez szerintem már maga a téma is egy elég megosztó jellegű, úgyhogy mindenkinek gondol más-más véleménye van erről, de hát nézzük meg, hogy mi mit fogunk tudni adni nektek.
0: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a nők szerint a nők, a férfiak szerint pedig a férfiak viszik le a leginkább a szemetet otthon. Ám ha esetleg a párunk alkalomattán mégis hajlandó elsétálni a megtelt szemetes zsákkal a konténerig, a hétköznapokban biztosan jóval többször hajtjuk végre ezt a nemes cselekedetet. Legalábbis ezt szeretjük hinni. És ugyanez a vélekedés a mosogatással kapcsolatban is, ugyanis az anyák és az apák egyaránt úgy gondolják, hogy ezt a házi feladatot egyedül csak ők látják el. A két nem között abban már koránt sincs vita, hogy a ház körüli rendrakás egyértelműen a férfi, a mosás és a vasalás pedig a nő feladata. A családanyák és a családapák abban szintén egyetértenek, hogy a nők átlagosan több házi munkát végeznek, ám az már szintén véleményfüggő, hogy pontosan mennyivel. Az biztos, hogy általánosságban véve hajlamosabbak vagyunk a hősködésre, vagyis arra, hogy túlértékeljük, felnagyítjuk a háztartásunk adta a feladatokból kivett részünket. A férfiak szerint például ők

0: cikk a házi munka 43%-át, miközben a nők azt állítják, hogy rájuk hárul az otthoni teendők oroszlán része, annak összesen 80%-a. A CEVA országos kutatásából kiderült, hogy mennyire elégedettek a családon belüli munkamegosztással a férfiak és a nők. Az összes válaszadó közel 60%-a az otthoni higiénia fenntartásában egyértelműen egyensúlyra törekszik. A férfiak kevesebb, mint harmada gondolja úgy, hogy a nők sokkal rátermettebben végzik el a házi munkát. A nők felének viszont meggyőződése, hogy ők a takarításban messze jobban teljesítenek, mint a férfiak. Ennek megfelelően a kutatásból az is egyértelmű tanulságként rajzolódik ki, hogy a kisgyereket nevelő anyák egy ideális világban, ha nem is ragaszkodnának a mostani status quo-hoz, a jelenleginél sokkal több házi munkát és otthoni teendőt nem bíznának a párjukra. Ezen belül a nők továbbra sem szívesen engednék ki a kezükből az ablakpucolást, a főzést, a felmosást, a mosást és a vasalást. A felmérés külön kitért arra is, hogy a szülők mit gondolnak arról, hogy a gyerekeknek milyen arányban kell részt venniük az otthoni teendők ellátásában. Legegyértelműbben abban mutatkozott konszenzus, hogy a gyermekek jövőjét nagyban meghatározza az otthonról hozott minta. Arra szintén a szülők közel 90%-a törekszik, hogy a gyermeke olyan háztartásban nőjön fel, ahol a gondoskodási feladatok, a takarítás, a higiénia egyaránt a család összes tagjának a felelőssége. Ahogyan az is biztos, hogy a szülők a fiúgyermekeket sem feltétlenül kímélik a házi munkától. A válaszadók körülbelül harmada egyértelműen cáfolta, hogy az otthoni feladatok kiosztásánál elsődleges szempont lenne a gyermek neme, ahogy azoknak az aránya is legalább ilyen magas, akik a kérdésben semleges álláspontot képviselnek. Tehát nagyon úgy tűnik a kutatás alapján, hogy az anyák és az apák ma Magyarországon a másik nem tiszteletére továbbá felelős és kölcsönös munkamegosztásra nevelik a gyermekeiket. Szóval eltérés van, úgy néz ki a nemek között, mindegyik nem azt gondolja, hogy ő végzi a több házi munkát otthon, de legalább a gyerekek esetében úgy néz ki, hogy konzekvensek, tehát nem tesznek különbséget nemek szerint, ha a házi munka kiosztásáról van szó. Te hogy látod ezt a témát, Robi?
1: Igen, ez azért tud vitákat szülni, és az, hogy a házi munka megosztása az éppen hogyan történik a két fél között, nagy kérdés, hogy milyen házban laknak, vagy milyen házban lakik a házaspár, tehát hogy vagy amennyiben lakás, társasházi lakásban, ott azért a munkamegosztás sokkal inkább érvényesíthető és sokkal inkább látható, mint amennyiben a kertes házban, akkor azért ott a kerti munkát nagy részt a férfiak végzik el, és a kert körüli munkákat is ők látják el. Mindazonáltal azért nagyon jó tud az lenni, amikor esetlegesen közösen végzik el a kerti munkát is, és közösen végzik el a ház körüli, vagy a háztartásban a különböző házi munkákat. Tehát azért van itt is egy olyan arany középút, meg lehet találni. Én szerintem a legeslegjobb az, amikor tényleg együtt végzik ezeket. Amikor azért van eltérés abban, hogy ez most női munka, ez férfi munka, ott azért tud konfliktust okozni, hogy a gyerekünket is hogyan neveljük, mert hogy ott is elkülönülhet az, hogy a fiúkra többet bíznak, ugye, míg a lányokra kevesebbet, de amennyiben egy társasházi lakásban laknak, akkor a fiú is leginkább a házi munkát is, tehát a házi munkának a mosogatás, porszívózás, illetve egyéb részeit is el fogja végezni, plusz még megtanulja az apától azokat a szerelési feladatokat, vagy munkákat, amit teljesen mindegy, hogy kertes házban vagy társas házban lakunk, el kell végezni, és meg kell oldani, akár egy polc felszerelése, akár egy összpolc összerakás, akár egy festés előtti alapozás, bármi hasonló, de ezt például a fiú gyerek lehet, hogy meg fogja tanulni. De itt sem mondanám azt, hogy csak a fiú, csak a lány. Én szerintem nyitott, aki nyitott arra, hogy ezeket megtanulja és elvégezze, az el is fogja, és meg is fogja ezeket tanulni. Meg lehet-e, és szerintem a legjobb az, amikor megegyeznek, és akkor megosztják egymás között a feladatokat, mert sokkal könnyebb az, hogyha például a házi munka elvégzése az úgy történik, hogy párhuzamosan megy a mosogatás, párhuzamosan a főzés, aztán megy a porszívózás. Tehát milyen szép is az, amikor anya főz, apa mosogat, vagy mos éppen, vagy igen, a gyerekek meg porszívóznak és törölgetik a polcokat. Tehát párhuzamosan, ugyanabban az idő intervallumban körülbelül 3-4 fajta munka feladatot el lehet végezni. És ezáltal sokkal több idő marad a családnak közös együtt töltött szabadidős tevékenységekre, ezáltal pedig a boldogság hormon és az a kiegyensúlyozottság is növekedni fog. Tehát az, hogy mindenképpen érdemes ezt így összehangolni és összefogni ebben, mert nagyon sokat tud dobni a család életén. És abban az esetben, hogyha ez nem működik, akkor pedig meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudunk rajta segíteni, mi a probléma. A kommunikáció, vagy az, hogy egyáltalán nincs meg az az összhang a családon belül, hogy megbeszélhetőek legyenek a dolgok. Tehát ebben az esetben viszont lehet, hogy érdemes elgondolkodni, hogy milyen opciók vannak arra, hogy az ilyen munkákat közösen végezzük el. És lehet, hogy egy nagyon jó kiindulási pont az is, amikor mondjuk a hétköznapokban azért úgy egy kicsit elengedjük ezt a dolgot, hogy oké, ha már eddig nem jött össze a közös munkaviselés, akkor majd ezután, de akkor a hétköznapokat engedjük el, és akkor legyen az első lépés az, hogy mondjuk egy szombat délelőttöt, amikor nincsenek egyéb programok, akkor arra irányítsunk rá, hogy közösen, nem tudom, egy 3-4 óra alatt elvégezzük ezeket a feladatokat, és utána lehet, hogy közösen lehet vonni a konzekvenciát családon belül, hogy na, milyen volt, és akkor elmondja mindenki az, hogy milyen volt. Az, hogy kiviszi le a szemetet, amit hallottunk, az szerintem inkább, hát hogy is mondjam, igényesség kérdése is, mert amikor látjuk, hogy már kifolyik a szemetesből a szemét, és ráadásul tényleg érezzük is már, hogy azt már le kell vinni, akkor szerintem teljesen mindegy, hogy mire van osztva, kire van osztva maga a feladat. Hát ha meglátjuk, és érezzük, hogy ez a mi igényünk ellen van, tehát hogy nem éppen érezzük komfortosan magunkat így ebben a környezetben, akkor megfogjuk a szemeteszsákot és levisszük. Tehát éppen az, aki a legközelebb van, az végzi el a feladatot. És szerintem, ha már most itt ezt említettük, akkor ez igaz minden másra is, de nem feltétlenül kell, hogy ilyen strikt leosztás legyen a családon belül, hanem lehet ezt játékosabban és egy kicsit vidámabban is felfogni.
0: Arról beszéltünk, hogy miképpen lehet megosztani egy családon belül a házi munkát, és milyen szempontok lehetnek a megosztás során. Hamarosan egy másik pszichológiai témát fogunk majd elemezni itt a Pszichoaktívban.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban és a Pszichoaktívban arról fogunk most beszélni, hogy mi jellemző a férfi és mi a női barátságokra úgy általában. Kétségtelen, hogy a férfiak és nők közötti barátság természetének vannak olyan vonásai, elemei, amelyek évszázadok, évezredek óta nagyjából változatlanok. Evolúciós távlatokban értve ezt, hiszen az írásbeliség korának kezdetétől az újkorig mind a férfiak, mind a nők barátságáról többnyire férfiak értekeztek, így a kor valóságáról csak közvetve kapunk ismeretet. A férfiak és a nők baráti kapcsolatai annak ellenére különböznek egymástól, hogy a nők és a férfiak hasonlóképpen gondolkodnak magáról a barátságról. A férfiak barátságának az alapvető jellemzői a bátorság, a hősiesség, a kötelességtudat és a hűség. A nőknél pedig a bizalom, az intimitás, a gondoskodás kerül előtérbe. Természetesen mindkét kapcsolattípus meghatározza a közös tevékenységek, a közös helyzetek és a közös érzelmek jellegét. Míg a lányok inkább együttműködésre és személyközi érzékenységre, a fiúk szabályrendszerekhez kötött tevékenységekben való versengésre szocializálódnak. Habár a férfiaknak látszólag több a barátjuk, a nőknél a kevesebb barát ugyanolyan szintű segítséget nyújt. Noha tehát a barátok száma alapján a férfiak előnyösebb helyzetét feltételezhetnénk, a felmérések arra utalnak, hogy a nőknek legalább olyan arányban vannak érzelmi, támogató, intim kapcsolataik, mint a férfiaknak, és a kapcsolati erőforrások hozzáférésének tekintetében sincsenek rosszabb helyzetben. Lehet tehát, hogy a férfiak kevesebbet várnak el a barátaikról, de ezzel a kevesebbel is elégedettebbek. A szakemberek szerint, míg a férfiak barátságai többnyire közös tevékenységeken, hasonló érdeklődési körön alapulnak, a női barátságokat inkább a személyes osztozás és a magas érzelmi befektetés jellemzi. A barátságok minőségi különbsége a kapcsolatok számában is megmutatkozik. A nők a fokozottabb intimitás talán kisebb számú, de annál erősebb kapcsolatban élik meg. Ezért is mondható el, hogy a férfiak csapatban barátkoznak, a nők kapcsolatban. Változik a világ, átalakul a barátságok természete is, a férfiaké és a nőké is. Egyfelől több intézményben is töltjük időnk jelentős részét már kisgyermekkorunktól kezdve, mint korábban, így nagyobb merítésből szerezhetünk barátokat is. Míg régen az archaikus pár száz főből álló közösségek általában az egész élettartamra leosztották a kapcsolatok mennyiségét és minőségét, ma látszólag csak rajtunk áll, hogy mennyi és milyen barátot szerzünk. Másfelől a nemi szerepek változása az egyik legfontosabb forrása annak, hogy ma a barátságok sokszínűbbé válásának lehetünk szemtanúi. A koedukált óvodákban, majd iskolai osztályokban a kisfiúk és a kislányok már a kezdetektől figyelhetik, hogyan kommunikálnak a másik nem baráti társaságai, és ezekből a mintákból tanulhatnak, értékes tapasztalatokat emelhetnek át. Jóval közelebbről figyelhetik meg a barátságok keletkezését, virágzását, vagy akár a megszűnését is, mint régebbi korok gyermekei. Nem beszélve arról, hogy a középfokú intézményekben, a felsőoktatásban és a munkahelyeken már szerepcserék is tarkítják a baráti viszonyok formálódását. A játszótéri barátságok, amelyek a nagyvárosokra jellemzőek, ezeknek a többsége tiszavirág életű, és csak a közös élethelyzet meg a véletlen egybejátszása alakítja úgy a látszatot, mintha az órák hossza társalgó szülők jóban lennének. A játszótéri barátnők kapcsolatától merőben különböznek a szülőtársi kapcsolatok. Az óvodában és az iskolában is könnyű olyan szülőt találni, akivel hasonló az értékrendünk, talán ezért is választottuk ugyanazt az óvodát, iskolát. Az emberi kapcsolatrendszerek egyik legerősebb kötése a szülő-gyerek viszony mentén adódnak lehetőségek a szülőtársi barátságok elmélyülésére a hosszú iskolai évek alatt. A barátságokon túl az is változik, hogy mit gondolunk ma mindenről. Ahhoz képest, hogy mennyit gondoltunk egykoron, mennyi információ kell a másikról ahhoz, hogy megbízunk benne, elvárja-e, hogy az online térben is kövessük, mi van vele, és ne csak a negyedévente ruhanósan összehozott kávék mellett. Változik az is, hogy a nők barátságába esetenként beszüremlik némi férfias jelleg is. Futni is mennek, már együtt vagy túrázni, és nem tejszínhabos gesztenyepüré mellett cseverésznek a kávéházban. Az is lehet, hogy munkahelyi, informatikai vagy akár vezetői gondjaikat beszélik meg, és nem a habarás rejtelmeit. És fordítva, két férfi is gyakrabban cserélhet ma eszmét gyermeknevelésről, mint korábban. Sőt, gasztrotrükkök megosztására is sor kerülhet közöttük. Egyre több lehetőség van az önismeret gyakorlására is, ez támogatja, hogy a férfiak is kifejezhessék érzelmeiket, akár egymás között. Mindez nem a nők barátságának elférfiasodását, sem a férfi barátságok elnőjesedését jelenti, hanem érzelmi világunk és a kapcsolati élményeink színesebbé válását, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Szóval volt, Robi, itt egy gyökeres evolúciós megközelítés, ugye, ami azt mondja, hogy a nőkre általában a kicsit kevesebb barátság, de az mélyebb szinten megélve jellemző, míg a férfiak esetében a nagyobb haveri baráti társaság, de egy csöppet felszínes módon érvényesülni látszik. Ez volt az evolúciós, de hát ma már tudjuk, hogy két férfi is beülhet egy kávéra, és közben azon siránkoznak, hogy melyiknek milyen a párkapcsolata. Hogy látod, mennyire érvényesülnek még ezek az evolúciós szabályok szerinted? Mennyire különbözik a férfi és a női barátság?
1: Átalakult azért nagyon, tehát valamit fogalmi téren kell kezeljünk, és ez pont ilyen, tehát hogy férfi és nő közötti barátság nem létezik, nagyon sokszor mondják, hát ezt is felül lehet írni, illetve hát, hogy nem olyan mértékű maga, vagy mélységű olyan rejtelmekkel teli maga a barátság, mint egyébként azt nagyon sokan gondolják. Tehát összességében a barátság, mint fogalom, az egy nagyon nehéz fogalom, mert mikor tekintünk barátként a másik személyre, hát akkor, hogyha el tudjuk neki mesélni a gondjainkat, bajainkat, és meghallgat minket, tehát nagyon fontos az, hogy meghallgat minket, és esetlegesen ő is talán el tudja mesélni az ő bajait, gondjait, tehát kvázi megbízik bennünk abban, hogy ami számára nehéz és fájó, azt elmondja és megosztja velünk. Lehet, hogy nem fogunk tudni tenni ellene semmit, tehát nem fogunk tudni neki olyan tanácsot adni, amit ő hasznosítani tud, de egyszerűen az, hogy egy bizalmat szavaz azzal, hogy elmondja nekünk az ő gondjait, bajait, azzal már lehet, hogy a saját lelkén egy picit fog tudni könnyíteni, és már egyszerűbb is lesz az egész. Na most pontosan nagyon sok szükség van manapság a mai hétköznapjainkban barátokra, pont emiatt, hogy annyi negatív, annyi külső hatás ér minket, amit egyszerűen csak tartogatunk magunkban, és nem tudjuk kibeszélni, nem tudjuk megbeszélni ezt, és a legjobb egy olyan személy, akiben megbízunk, akit tényleg mint testőrünket, mint bizalmast állíthatunk magunk mellé, és lehet, hogy nem fog tudni nekünk olyan tanácsot adni, viszont az, hogy elmondhatjuk neki, az, hogy meghallgat, azzal már könnyebb, mert kibeszéltük magunkból, még ha megoldásra nem is nagyon jutottunk vele. Tehát ez a nem mindegy, és az, hogy a fogalmi meghatározás mit akar, tehát kvázi mi volt az evolúciós meghatározás, és az, hogy hogyan is élünk most, nagyon sokszor elméletben jól működnek a dolgok, de az igazi tükör az a gyakorlat. Tehát amikor a gyakorlatban meglátjuk azt, hogy igen, ez így működik, pedig ezt mondták rá. Tehát amikor azt mondja két ember között valaki külső szemlélő, hogy hát ezek sose lesznek barátok, aztán kiderül, hogy tényleg össze tudnak ülni, még ha ritkábban is, de ki tudják, meg tudják tárgyalni egymás gondját, baját, és kíváncsiak egymás gondjára és bajára is egyben. Szóval én ennek látom, vagy ebben látom a lényeget, hogy igenis a gyakorlatban most már teljesen más tükröz az egész. Barátokra szükség van, tehát mindenképpen, mert annyira tele vagyunk mindenféle gondolbajjal és megoldandó helyzettel. És igenis, tehát akkor nagyon fontos, mert én most arra irányítottam rá a reflektorfényt, hogy csak a negatív esetekben, viszont milyen jó pozitív dolgokról is beszélni valakivel, és ezt sem szeretném itt kihagyni, hogy a pozitív részről is beszélni kell. Milyen jó megemlíteni valakinek egy nem valakinek, hanem pont az, aki szívesen is veszi, és tényleg a barátod, hogy mik történnek veled egy gyerekszületés, vagy éppen fél év múlva házasodunk, és képzeld el, hogy már most hogy állunk az eseményekkel, vagy tervezzük, hogy veszünk egy lakást, éppen itt nézzük, és akkor lehet, hogy a barátunk tud segíteni abban, hogy akkor ó, nekem van egy ingatlan közvetítő ismerősöm, illetve van egy kertész ismerősöm, ha esetleg a kertet akarnátok átrendezni, szervezni. Tehát rengeteg olyan pozitív dolog van, amihez szintén elengedhetetlen egy barát jelenléte, vagy barátok jelenléte. Ez lehet több összámba is, sőt az a legjobb, hogyha többen vannak, mert akkor egymásnak sokkal több tanácsot és jó dolgot lehet átadni. Tehát maga a barátság az egy nagyon tágértelmezésű fogalom, viszont jó, ha mind a negatív, jó, ha mind a pozitív helyzetekben van belőle több is. Úgyhogy viszont annyit még itt elmondanék itt a végére, hogy a barátság az egy nagyon komoly dolog és fontos dolog, azt érdemes ápolni és vigyázni rá, mert azért van, amikor így szépen lebomlanak ezek a barátságok. Tartja egy ideig az ember, de leomlanak, és ezek nagyon néha fájóak is tudnak lenni, úgyhogy próbáljuk meg ápolni, ugyanúgy, mintha kis kertészek lennénk, és a kis növényeinket szeretnénk életben tartani.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy mi jellemző a férfi, mi a női barátságokra, illetve Robi még arról is beszélt egy kicsit, hogy egyáltalán a nemek egymás közti barátsága az hogyan tud érvényesülni, illetve mi kell ahhoz, hogy ez hosszabb távon is jelen lehessen az életünkben. Nincs más dolgom, mint annyit mondani, hogy hamarosan jövünk vissza.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV-naih.hu

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és a következő témánk arról fog szólni, hogy a válás után az apák hogyan tudnak új életet kezdeni, illetve hogy mit élnek át nagyon sokszor. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a legtöbb válási háborúban minden szakmai figyelmeztetés ellenére a válófelek gyakran a gyermekek elhelyezésének és láthatásának kérdését használják fel alkupozíciójuk maximalizálására. A válási statisztikákat tekintve évente sok ezer gyermek veszítheti el az édesapját, szerencsés esetben csak átmeneti jelleggel. Lehetséges egyáltalán ebben az embert próbáló helyzetben bármilyen pozitív megoldásról beszélnünk? A tapasztalatok alapján furcsa és izgalmas módon ez az új és első látásra javíthatatlan helyzet sok édesapa számára egyben apai szerepének újragondolását és sok esetben a megújulását is magában hordozza. A férfiak nehezebben változtatnak a megszokott dolgokon, és a változást sokszor magának az életnek kell kikényszerítenie. Klasszikus példa lehet az az úr, aki annak ellenére nem akart elválni a feleségétől, hogy a hölgy idült alkoholistává vált, és viselkedése a gyermekek mentálhigiénéjét veszélyeztette. Általános családsegítői tapasztalat, hogy a férfiak nehezebben találnak maguknak új életmódot vagy új kihívásokat. Sajnálatos módon ehhez hozzájárul az is, hogy a modern társadalmakban, így hazánkban is, a válások gyakran elszakítják egymástól az apákat és a gyerekeiket. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy vannak közel 10 éve húzódó gyermekelhelyezési perek is, amelyek jelentősen hátráltatják, hogy a felek új életet kezdhessenek. A válás elkerülhetetlen, minden férfinak komolyan foglalkoznia kellene saját újrakezdésének megteremtésével, mert nagyon sok jó példa mutatja, hogy képesek sikeresen megreformálni válás utáni életüket. A válás miatt új életet kezdő férfiak és nők többsége nem gondol újabb házasságra, ugyanakkor pár évet követően nagy részük élettársi kapcsolatban vagy mozaik családban folytatja. Az, hogy az új élet igazi változást hoz-e, vagy fölösleges pótcselekvéssé alakul, szinte kizárólag attól függ, hogy az elvált házastársaknak mennyire volt bátorságuk saját hibáikkal, árnyékukkal szembenézni, és a volt partnerüket tiszta szívből saját útjára engedni. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az új párkapcsolat a korábbi sebek közös ápolására épül. A volt feleség vagy férj, mint közös, gyűlölt ellenség tartja össze. Az ilyen kapcsolatok törékenyek és ritkán alakulnak valódi érzelmi kötelékké. Az újrakezdés tehát minden esetben kizárólag belülről kifelé terjedhet. A bosszú és a harag érzése saját életünk megújítását hátráltatja. A szerető és jelenlévő apai szerep egyértelműen csökkenti a párok elidegenedésének és válásnak a valószínűségét. Ha pedig ez elkerülhetetlen, a kutatások szerint a jó apa-gyerek kapcsolat túléli, még az apa megvonásos válás körüli helyzeteket is. Általános tapasztalat, hogy a nők túlértékelik, a férfiak pedig alulértékelik a válás utáni lehetőségeiket. De a legfontosabb talán az, hogy sokszor az apák, illetve férjek akaratán múlik, hogy a család szétszakadása visszafordítható legyen. Hogy látod, Robi, az elvált apák helyzetét? Nyilván itt azért egy anyagi helyzet is van, hogy a legtöbbször nekik kell elmenni a közös lakásból, hiszen az édesanyáknak meg a gyermeküknek talán a jog is kedvez ilyen szempontból. Tehát éri őket egy anyagi csapás, és egy lelki is, hiszen a legtöbbször ők lesznek azok, akik csak mondjuk hétvégén láthatják a gyermeküket. Hogyan és miképpen tud egy férfi ezen a fázison keresztül menni szerinted a legeredményesebben?
1: Hát igen, ezek az élethelyzetnek az egyik olyan legsúlyosabb pontjai, amelyeket kezelni hát nagyon-nagyon nehezen tudunk. Mindazonáltal, hogy hozzá kell tenni, hogy azért ezek nem jönnek csak úgy maguktól, ezek az események, hanem igenis vannak előjelei, tehát az, hogy ha egy házasság tönkre megy, vagy egy kapcsolat tönkre megy, azt már látjuk jó előre, hogy ez valahogy itt nem fog működni. Esetlegesen látjuk azt, hogy az adott problémákból lenne kiút, de az egyik kiút a sok-sok lehetőségből az, hogy elválnak a szülők. Igen, valóban, tehát általában mindig az apa fél az, aki ott hagyja a családot, és az esetek nagy többségében a gyerek vagy a gyerekek azok az anyánál maradnak. Nagyon fontos az, hogy, és szerintem rengeteget számít, az, hogy milyen módon történik meg a kapcsolat megszüntetése az apával, milyen módon történik meg a házasság felbontása, mert lehet barátilag is, normális viszonnyal megszakítani az adott kapcsolatot, és lehet bírósági úton is, és mindenféle megállapodások nélkül egy bírósági végzés alapján történő további együttélésre vonatkozóan is, amikor, hát igen, a szigorú szabályok vannak, mint a hétvégi láthatás, ami néhány óra lehet csak, vagy nem tudom, hogy nálunk létezik-e, de én úgy tudom, hogy külföldön létezik ilyen bírósági megbízott, akinek a felügyelete mellett látogatható csak a gyerek. Tehát azért elég komoly pontjai vannak ennek mégis következményei, és ez még mindig csak az apáról szól, és nem szól a gyerekről. Tehát az egy külön kategória lesz ebből a szempontból. Tehát az, hogy az apa ilyenkor mit él át, azért nagyon sokban számít az, igen, hogy ki volt a kapcsolatnak a megszűnésének a fő okozója, tehát ki miatt ment ez tönkre. Amennyiben az apának köze van ugye ehhez, akkor azért érdemes kicsit magunkban nézni apaként, hogy én miért tettem ezt, akár egy hűtlenség, akár vagy rendszeres hűtlenség, inkább így mondom, mert lehet, hogy egy eseti egy-egy alkalmat még meg lehet bocsátani, de amikor folyamatosan azt látjuk, hogy a párunk későn, késve, és nem úgy érkezik haza, és már elég komoly jelei vannak annak, hogy már nem csak ketten vagyunk ebben a házasságban és a kapcsolatban. Tehát ha érezzük a felelősséget, akkor nézzünk magunkba, vagy esetleg próbáljunk meg változtatni rajta apaként. Amennyiben nem mi voltunk a felelősek, hanem az anya, akkor pedig próbáljunk meg egy kicsit ilyen kompromisszum képesek lenni, hogy bizonyos kérdésekben egyezzünk meg, bármennyire is nem én vagyok a hibás, de mégis meg kell próbálni ezt megbeszélni, és a fő oka, hogy ezt meg kell beszélni, az, hogy a gyerekek, vagy a gyerek éppen milyen életszakaszon megy keresztül, mit fog ebből az egészből látni, milyen hatása lesz az egésznek erre, adunk-e esetleg esélyt arra neki, hogy reménykedjen, hogy ez egyáltalán jó lesz majd a jövőben, vagy az, hogy ő rendszeresen találkozik az apukájával, vagy a gyerekek rendszeresen találkoznak az apukájukkal, az nekik már egy remény arra vonatkozzon, hogy hát még itt semminek nincs vége. Ez bármikor változhat, hogy anya meg apa majd újra együtt. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy ezeket a találkozókat is úgy építsük fel apaként, vagy igen, hát mondjuk most vegyük azt a szituációt, amikor az apa költözik el, és a gyerek az anyánál marad, vagy gyerekek az anyuknál maradnak, hogy semmiképpen ne változzon a közös nevelés ahhoz képest, mintha együtt maradtak volna. Tehát attól, hogy az apa külön van, attól még nem lesz másfajta a nevelés, hanem meg kell próbálni még így is megbeszélni a dolgokat, tehát főleg, hogyha kicsik a gyerekek, hogy éppen milyen nevelési formát alkalmazunk. Gondolok itt a lefekvésre, tehát hogyha már az apánál vannak a gyerekek, akkor ez nem túl jó, hogyha otthon az anyánál már este 10-kor, 9-10 óra, maximum 10 órakor felőtték a pizsamát, és alvás van. apánál pedig még megengedett 11 évfélkor is esetleg tévét nézni. Tehát, hogy ez a nem mindegy, és ezt kell valahogy egy szintre hozni, és én ezért is mondtam a legelején, hogy nagyon sokat számít az, hogy hogyan ér véget az adott kapcsolat, hogyan zárul, mert hogy ezeket a dolgokat meg lehet és meg is kell beszélni, és meg is kell tudni beszélni a két félnek ahhoz, hogy a gyerek ne szenvedjen el olyan sérüléseket, amit már csak szakember fog tudni kikezelni. Szóval mindenképpen hatalmas felelősségünk van szülőként, apaként is, főleg ebben az esetben, és mind a két szülőnek meg kell egyeznie, és lehet, hogy egymással nem tudtak élni, de gondolniuk kell a gyerekekre, akik a közös gyerekeik, hogy ők megfelelő módon, mintha ők együtt lennének, úgy nevelkedjenek fel, és akkor az értékrendjük sem fog olyan mértékben változni negatív irányba, ami később a felnőtt korukra elég komoly hatással és káros hatással lehet.
0: Arról beszéltünk, hogy az apákat hogy érinti a legtöbbször a válás, illetve milyen kihívásokkal kell, hogy szembenézzenek egy ilyen krízis vagy esemény után. A következőekben viszont zene következik itt a Pszichoaktívban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgép portál néven működik a korábban Kobakként ismert napfelület. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csak nem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet.
4: Időjárás.
5: Ma felhős borongós időnk lesz, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra. Többfelé lesz élénk, zivatarok környezetében erős az északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, aztán napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Élénk lesz az északi szél, reggel 8-16, napközben 18-24 fok várható.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak. Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsorja, és mellettem Erdős Robi kollégám ül.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Hogy vagy a mindfulness-szel, Robi?
1: Érdekes, én mindig szívesen hallgatom az erről szóló értekezéseket, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz most ebben a elkövetkező néhány percben.
0: Hát akkor vizsgáljuk meg. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a mindfulness, azaz a tudatos jelenlét a civilizációs betegségek ellenszéruma. A mindfulness nem lehet bevenni, mint egy gyógyszert, csak gyakorolni. Viszont így legalább mindig kéznél van és nem fogy el soha. Na meg olcsó is. Igaz, az elején érdemes tanfolyamra járni, de utána már megy magától is. Mintha egy doboznyi fájdalomcsillapító tabletta megtanítaná, hogyan tudjuk saját magunk csökkenteni a fájdalmunkat. A tudatos jelenlét egyik legjobb alkalmazási módja a meditáció, amelyben a figyelem és a gyakorlás a kombinált hatóanyag. Ha mindkettő jelen van, sokat javulhatnak testi működéseink, azonban ha csak az egyik, akkor ne várjunk csodát. Ha megvizsgáljuk, mi a hatásmechanizmusuk ezeknek a hatóanyagoknak, könnyen megérthetjük, hogyan változtatja meg szervezetünk működését a mindfulness gyakorlása. A meditáció egyik kulcsa a figyelem fókuszálása és figyelmünk megfigyelése. Tehát amikor meditálunk, elkezdünk egy valamire odafigyelni, mondjuk a légzésünkre, mert az kéznél van, valamint elég jól érezhető. Elkezdünk figyelni, aztán pár pillanat múlva észrevesszük, hogy már nem a légzésünkre figyelünk, hanem elmeregünk, esetleg szorongunk valamilyen múltbéli vagy jövőbeli eseményen. Meditációkor tehát edzük a figyelmünket és a figyelmünket figyelő figyelmünket, aminek az lesz a következménye, hogy egyre jobban tudunk majd koncentrálni arra, amire szeretnénk. És egyre kevesebbszer fogunk elkalandozni. Ha pedig elkalandoznánk, azt hamarabb észrevesszük és visszatereljük a figyelmünket. Ez persze csak rendszeres gyakorlással sikerülhet. A meditáció tehát tulajdonképpen mentális edzés, és mint minden edzésnek, ennek is számos pozitív hatása lesz. Egy Harvard-i kutatócsoport képalkotó eljárások segítségével azt találta, hogy agyunk figyelemért és magatartásunkért felelős területein jelentősen megnőtt a szürkállomány denzitása, azaz sűrűsége. Az egyik ilyen kiemelt terület az ACC, azaz az előső cinguláris kéreg, amely az önkontrollért felelős. A másik a hippokampusz, amely a limbikus rendszer része, és érzelmeinkkel, illetve a memóriánkkal hozható összefüggésbe. A mindfulness, illetve a meditáció másik hatótényezője az úgynevezett nyitott vagy megengedő figyelem. Miközben meditálunk, nem csak a figyelmünk összpontosítása fontos, hanem az is, ahogyan figyelünk. Hétköznapi életünkben mindig el akarunk érni, vagy meg akarunk csinálni valamit, mindig van valamilyen elvárásunk, célunk. Meditálás közben cselekvő üzemmódból átváltunk létező üzemmódba. Úgy figyelünk, hogy nem akarunk elérni semmit. Csupán figyeljük, kíváncsi, megengedő, elfogadó attitűddel, hogy mit is tapasztalunk a testünkben. Hogy milyen érzések, érzetek, gondolatok vannak bennünk, és anélkül, hogy meg akarnánk változtatni, szemrevételezzük.

0: őket. Ha a figyelmünket hosszabb ideig egy valamire összpontosítjuk, szervezetünk a stresszelő, úgynevezett szimpatikus tónusú üzemmódból átkapcsol a feltöltődő, regeneráló, paraszimpatikus tónusú üzemmódba. Ez az átkapcsolás nem célja a mindfulnessnek, ám magától kialakulhat ez az állapot. Fiziológiai hatásainak nagy részében pedig éppen ez a relaxált állapot játszik meghatározó szerepet. Mivel a jelen pillanatra koncentrálunk, nem stresszelünk semmin, szervezetünkben csökken a stressz hormonok szintje, aminek következtében csökken a vérnyomásunk, a szívfrekvenciánk és a különböző gyulladásos molekulák szintje. Mivel a szívünk elkezd lassabban verni, csökken a szívizom oxigén felhasználása, és a hosszabb diasztólés szakasznak köszönhetően több tápanyaghoz és oxigénhez jutnak szívizom sejtjeink. Ha éppen meditálunk, meglehetősen alacsony a valószínűsége, hogy infarktust kapunk. A légzésünk is egyre lassul és mélyebbé válik. Amellett, hogy ez jót tesz a szövetek oxigén ellátottságának, van egy másik nagyon fontos hatása is. Csökkenti a gyulladásos citokinek termelődését. Egy amerikai orvoscsoport bizonyította, hogy a 10. agyideg aktiválása csökkenti az úgynevezett TNF-alfa termelődését, mely molekulának kulcsszerepe van a gyulladás kialakulásában. A mély lélegzetvételekkel és a figyelem fókuszálásából fakadó paraszimpatikus aktivációval pedig ezt a 10. agyidegünket tornáztatjuk. Ez lehet az egyik oka, hogy szakmai körökben egyre inkább hangoztatják a meditáció, illetve a különböző mindfulness alapú stressz csökkentő módszerek hatásosak lehetnek az autoimmun betegségek kezelésében. A gyulladás immunrendszerünk első számú védelmi vonala, amely a stresszt válasz során automatikusan bekapcsol. Immunrendszerünk azonban csak szűk tartományban működik optimálisan, mind a túlműködés, mind az alulműködés problémákhoz vezet. A rendszeres meditációval immunrendszerünk működése ebben a hatékony sávban tartható. Így okkal remélhetjük, hogy rendszeres gyakorlással sokkal ellenállóbbak leszünk a betegségekkel szemben. Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy a mindfulness és a meditáció nem csodaszerek. A tudatos jelenlét kizárólag akkor fog hatni az életünkben, ha rendszeresen gyakoroljuk. Viszont akkor egészen biztosan hatni fog. Paradox módon csak akkor, ha nem várjuk el, hogy hasson, hanem csak megengedően, elfogadóan, kíváncsian megfigyeljük saját testünk jelzéseit. Csak annyi a dolgunk, hogy időt adjunk a szervezetünknek, hogy mindent rendbe tegyen. Te miben látod, Robi, a mindfulness jelentőségét a mai mindennapi életünkben?
1: Hát itt a tudatos jelenlét az, ami szerintem a leginkább foglalkoztat mindenkit, mert hogy az életünket mindig azt mondják, hogy éljük tudatosan. Tehát, hogy legyünk tisztában azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy éljünk, mi kell ahhoz, hogy az élet körülményeit, a feltételeket meg tudjuk teremteni, az pedig nem lehet másképpen, csak tudatossággal. Na most ez egy érdekes dolog, ezt gyerekkorunkban már, vagy látjuk is egyébként, tehát ugye ez már szerintem onnan kezd fejlődni, és onnan kezd kialakulni, amikor is megszemléljük a körülöttünk lévő világot, megszemléljük azt, hogy a mi szüleink, a mi családunkban ez hogyan működik, hogyan tudjuk az élet körülményeinket megteremteni, úgy, ahogy ők megteremtették számunkra, és ha pozitív példát látunk, akkor ez működni fog az életünk során is. Tehát valahol ez már ennek a kis magvai, ennek a tudatosságnak már gyerekkorban előkacsingatnak, és felnőtt, ahogy próbálunk megérni, és egyre érettebbek leszünk, nagyon sokszor az érettségi, ugye, mint vizsga időszak, meg a nagy vizsga, az élet nagy vizsgája, az 18-19 éves korra tehető, de még közel sem vagyunk ott abban az időszakban, hogy mi már ott az életünket megtervezzük, és komoly döntésekre határozzuk el magunkat. Egyszerűen haladunk a korral, és haladunk az eseményekkel, és itt az a kérdés, hogy a tudatosság alapján be tudjuk-e azt fogadni, ami történik velünk, és ha történik valami, akkor azt tudatosan tudjuk-e kezelni. Számunkra ez nem egy egyszerű dolog, tehát ezt valóban tanulni kell, tehát bár tudjuk az alapokat, és bár tudjuk azt, hogy, hogyan kell az a bizonyos szituációkat kezelni, és hogy, mindig magabiztosan álljunk ki egy bizonyos élethelyzet mellett, és a kezelése mellett, de, ez nem mindig működik. Tehát nagyon sokszor van az, és fordul elő az, hogy megtörténik egy adott esemény, akár egy adott kommunikáció, de én abban a pillanatban nem tudok úgy rá reagálni, ahogyan eltelik egy 5-10 perc, és már végig gondolom újra az egészet, és akkor ezt kellett volna még mondani, vagy tudtam volna még érvelni. Tehát utólag, amit szoktak mondani, mindig okosabb az ember, mint az adott szituációban. Vagy ez életünkben nagy szerepe van éppen ezért ennek a tudatosságnak és ennek a tudatos jelenlétnek, amit tényleg csak tanulni lehet, de ha önmagunktól rájövünk arra, hogy tudjuk alkalmazni bizonyos ilyen szituációkon keresztül, akkor ezt lehet, hogy akár tudat alatt is tudjuk valahogy erősíteni magunkban, azzal, hogy minél inkább törekszünk arra, hogy az adott szituációkból megfelelő módon juthassunk ki. Tehát mindenképpen fontos az, hogy minél több szakirodalmat olvassunk el ezzel kapcsolatban, tehát az alkalmazással kapcsolatban. Egyébként rengeteg olyan irodalmat találtok a hallgatók is, akár a világhálón, akár könyvesboltokban. Ha valakit érdekel, akkor mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni, mert segíteni tud. Hogyha ez a gyerekkorban nem kezdődött el, vagy nem olyan körülmények között éltünk, akkor mindenképpen érdemes utána nézni, és utána keresni, mert, ez is az élet része, ezt is alkalmazni kell. Vagy ha alkalmazzuk és amellett döntünk, akkor, ez szépen kialakul és segít minket a továbbiakban.
0: A mindfulnessről beszéltünk, és arról, hogy hogyan és miképpen hat a lelkünk működésére, a mindennapi stresszünknek a eliminálására. Hamarosan már egy másik témát fogunk hozni, ez is érdekes lesz, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni itt a Pszichoaktívban.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Ez a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai tematikus magazinműsora, és a költekezés pszichológiájáról fogunk beszélni a következőekben. Gyakran előfordulhat, hogy elszáll a családi költségvetés. Van, aki úgynevezett mentális könyvelést végez, vagyis kategóriákba különített költségvetést készít. A szinte mindenki által alkalmazott módszer hasznos eszköz lehet, ám az esetek többségében rossz döntéseket szül, különösen akkor, amikor nem is tudatosul bennünk, hogy ezt alkalmazzuk. Nem az a rossz döntés, hogy emiatt bizonyos területeken nem nyújtózkodunk túl a takarónkon, vagy hogy spórolunk a nyaralásra, sokkal inkább az, hogy az egyes borítékokba egyszer már betett összeget tulajdonképpen leírjuk, tehát fejben el is költjük, és amennyiben az adott időszak végén megmarad belőle valamennyi, azt sokkal könnyebben verjük el, akár teljesen felesleges, szükségtelen dolgokra. Nem mindenki annyira racionális persze, hogy képes legyen minden pénzügyi döntését hideg fejjel átlátni és érzelmek nélkül mérlegelni, mire és mennyit is költ. Éppen ezért, ha már nem lehet mentális könyvelés nélkül élni, a szakértő azt javasolja, a sokféle kategória fenntartása helyett mindenki döntse el, hogy mennyit szeretne egy tetszés szerint felhasználó kategóriákra költeni, tehát azokra a dolgokra, amelyek nélkül tudna élni, és erre hetente különítsen el egy reálisnak tűnő összeget. Ezt sokkal könnyebb ugyanis áttekinteni, kezelni és szükség esetén felülvizsgálni. A mentális könyvelés egyik gyakori fajtája az egyesítés, amikor egy nagyobb tételhez könnyedén csapunk más, kisebb, ahhoz képest elenyésző összegeket. Ezért tudják az autókereskedők különösebb nehézség nélkül rábeszélni a gyanútlan kuncsaftokat a kocsi több milliós árához képest apró pénznek tűnő, ám a hétköznapokban korántsem nélkülözhetetlen ülésfűtésre, bőrkormányra vagy különleges fényezésre. De a nagyságrendekkel nagyobb tételt jelentő házvásárlás során is elcsábulhat egy-egy házas pár, és áldását adhatja a filléres kerti bútorokra, legalábbis filléres az ingatlanhoz mérve. A viszonylagosság csapdájának elkerülésére a pszichológia és a viselkedési közgazdaságtan professzora Daniel Arieli azt javasolja, hogy semminek se számoljuk az értékét valamely másik dolog százalékában, mert akkor nem tudatosul bennünk a kiadott pénz valós értéke. Ezért olyan becsapósak a leárazások is. A százalékjelek alapján vásárlók mindannyiszor abba a kellemes hitbe ringatják ugyanis magukat, hogy mennyi pénzt megspóroltak, holott inkább azt kellene tudatosítaniuk, még mielőtt a kasszához fáradnak, hogy valójában mennyit is költenek el. A józan ész megőrzését ilyen esetekben is segíti, ha nem csupán a konkrét kiadandó összeget nézzük, hanem azt is felidézzük, mennyi munkánk fekszik benne, vagyis hány órát vagy napot kellett dolgoznunk érte. A családi büdzsék indokolatlan megcsapolását segíti elő, hogy egyre több modern pénzügyi eszköz csábít a fizetés fájdalmának elkerülésére. Ha például valaki, egy pár elutazik mondjuk a Karib-szigetekre, és előre kifizeti a mézesetek számláját, akkor bár tudták, hogy így többe kerül, mintha ott helyben döntenének minden egyes tételről, de mivel hónapokkal előre leperkálták az összeget, az így csak egyszer fájt a kiadása, és a később a helyszínen már szinte eszükbe sem jutott, sőt az all-inclusive szolgáltatás minden előnyét kihasználva naponta többször is élvezettel ették és itták túl magukat. Nem véletlen, hogy a hitelkártya cégek előszeretettel csomagolják egyetlen összegbe minden tárgyhavi költésünket, és lehetőleg a konkrét kiadásoktól minél távolabb időpontban szembesítenek minket ezzel. Nehogy túlságosan elgondolkodtasson a sok különálló tétel. A családi büdzsék egyik neuralgikus pontja a rövid távú szükségletek és a hosszú távú érdekek összehangolása. Magyarán mennyit lehet félretenni a jövőre, akár nyugdíjra vagy a gyermekek tanítatására. A szakértő szerint általában azért teszünk keveset félre, mert a jövő egyszerűen nem olyan csábító, mint a jelen. Az önuralom, vagyis a távolabbi, jól felfogott érdekeink szem előtt tartása azért esik nehezünkre, mert a jelenben hozott döntéseinket mindig befolyásolják az érzelmeink, vágyaink is, amelyek a legtöbbször felülírják nemes, ám érzelemmentes jövőbeli szándékainkat. Még nagyobb gond, hogy kultúránk szinte minden aspektusa az önuralom elengedésére sarkal. A körülöttünk lévő kereskedelmi környezet arra buzdít, hogy minél többet fogyasszunk, most azonnal. Két trükköt javasol Dan Ariely, amelyek segíthetnek, hogy akár az egyéni, vagy akár a családi költségvetésből rendszeresen félretegyünk pénzt a távolabbi jövőre. Az egyik, hogy a szokásostól eltérő időkeretben szemléljük a napi költéseinket. Ne azt mondjuk például, hogy ez a kávé, fagyis sör csak naponta 500 forintba kerül, hanem azt, hogy évi 182.000 forintba. Könnyen lehet, hogy ezzel a szemlélettel többször tudunk lemondani róla. A másik módszer, hogy dugjuk el önmagunk elől a pénzünket, mondjuk úgy, hogy fizetésünk egy részét azonnal megtakarítási számlára utaltatjuk. Ha kisebb összeget látunk a folyószámlánkon, szegényebbnek érezzük magunkat, kevésbé lesz kedvünk költekezni. Kognitív lustaságunk miatt pedig kevésbé valószínű, hogy rendszeresen nekiállunk utalgatni a számlák között. Ezek a módszerek nem csak a gyermekeink egyetemi oktatását, vagy a saját nyugdíjas éveinket tehetik gondtalanabbá, hanem már a közeljövőben jótékony hatással lehetnek az egészségünkre és a derékbőségünkre is, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, te pénzügyi szakember is vagy egyben. Van ilyen végzettséged is, és azért szerintem eléggé otthon vagy ebben a témában. Ezt a két módszert nézve, meg összességében ezt a problematikát, hogy hát egy egész ipar dolgozik azon, hogy mielőbb költsük el a pénzünket. Hogyan lehet ezt kordába tartani szerinted?
3: Igen, ez így van. Tehát azért nagyon sokszor azt vesszük észre, hogy akarva, akaratlanul betérünk a boltba, betérünk a reklámokon, marketing üzeneteken keresztül folyamatosan, csak hogy vásároljunk. Ez a fő cél, és hát ugye ezzel pedig az a végeredmény, vagy ennek az lesz a végeredménye, hogy a fizetésünk igencsak meg fog csorbulni, és akkor azt veszük észre majd a havi elszámolásnál, hogy hát igen, ezt is vettem, azt is vettem, és akkor érdekes egyébként, hogyha valaki kihúzgálja akár a bankszámlán, bár mondjuk utólag nem célszerű a bankszámla kivonatokat nézelgetni, ha csak nincs egy-két olyan gyanús tétel, amit leszeretnénk ellenőrizni, de akár még egy plusz olyan opció is előjöhet, hogy érdekességképpen megnézzük a bankszámla kivonatunkon, hogy akár jelölhetjük ilyen kis szövegkiemelővel is, hogy melyek voltak azok a tételek, nem tudom, legyen a zöld színnel az, ami a létszükségletünk, illetve hát, hogy az kellett ahhoz, hogy az autó elinduljon, az kellett ahhoz, hogy enni tudjunk, az kellett ahhoz, hogy villanyunk legyen, és az kellett ahhoz, hogy fűtésünk legyen, tehát ezeket zölddel szépen jelöljük ki, és amelyek ezeken felül voltak, akkor azt jelöljük egy más színnel. Mondjuk, nem tudom, a tárgyi eszközöket, vagy tárgyi dolgokat, azokat jelöljük egy másik színnel, mondjuk kékkel, és akkor jelöljünk szabadidős programokat szintén másik színnel. Tehát vezessünk be egy ilyen színkódot a bankszámla kivonatunkon, és meg fogjuk látni azt, hogy mi az, amire pluszba, és akkor itt csinálhatunk egy olyan költségvetést, hogy mi volt az a plusz kiadás, ami egyébként terven felüli volt, nem adott nekünk többet, de mégis ott van egy darab tárgyal több, vagy egy darab plusz dologgal több, viszont eszmei értéke ugyan nincsen, nem is adott számunkra akkora nagy élményt, mint amennyit költöttünk rá, úgyhogy akár lehet azt is kialakítani, hogy amit az előző hónapban pluszként elköltöttem ilyen dolgokra, azt összeadom azt az összeget, azt a következő hónapban mondjuk teszem egy megtakarítási számlára. Egy olyan számlára, sőt nem kell megtakarítási számla, átteszem egy másik számlára, egy sima, normál folyószámlára, ami csak azt a célt szolgálja, hogy akkor oda, mint a malac persejbe, beleteszem a pénzt. És akkor itt meg lehet látni azt, hogy de akár ezt ilyen két havonta el lehet játszani, és akkor mindig a következő hónapba teszem bele azokat a plusz költéseimet. Na de ha valaki tudatosan költ, akkor lehet, hogy nem fog ilyen, nem lesz olyan tétel, amit ki kell egyenlítenie egy másik számlán. Ez a másik opció. Tehát lényegében azt szeretném csak mondani, hogy lehet számos olyan tipp és megoldás van a költségek csökkentésére vonatkozóan, amit alkalmazhatunk, és szerintem kell is. De a legjobb az, amikor tudatosan alkalmazzuk magunkban azt, hogy bemegyünk a boltba, és nem azt csináljuk, hogy a sorok között egyik sorról a másikra mászkálunk. Lehet azt is egyébként, nyugodtan, de tudatosan nem meglátva egy akciót, levesszük a polcról a terméket, hanem meglátjuk, hogy igen, ez akciós, most jobban járunk vele, de valóban szükségem van erre. És ez jelenti szerintem, tehát utána már, ha megvettem ezeket a sok terméket, akkor már utána hiába készítek én költségvetést, hiába készítek én nem tudom milyen Excel táblázatokat, már az megtörtént az esemény utólag. Ez esetleg a jövőre nézve lesz jó vagy pozitív hatású. De az, hogy megnézem, hogy számomra most erre szükség volt-e, akkor ez lesz az érdekessége a dolognak. Tehát az éppen aktuális helyzetben tudatosan döntsük el, hogy erre most szükség lesz-e. Kell-e csak azért megvegyük 20 kiló krumplit, mert a 20. kilótól kilója 50 forinttal olcsóbb, vagy sem, mert lehet, hogy társasházi lakásban lakunk, és a 20 kiló krumpliból egy 15 kiló nagy valószínűséggel meg fog rohadni a teraszunkon, vagy bárhol. Tehát azért tudatosan gondoljuk ezt végig, és hát ugye 20 kiló krumpli árban pedig nem annyi, mint mondjuk egy 5 kilós csomagot egybe megveszel, és nem is nyersz rajta akkorát. Tehát mindenképpen érdemes így gondolkodni, és ennek az ellenkezőjét is szeretném azért mondani, hogy ne essünk át a ló túloldalára, tehát azért engedjünk meg magunknak néha egy-két jó dolgot, egy jó csokit, egy jó gyümölcsöt, egy kicsit drágább felvágottat, vagy bármit, csak azért, hogy egy kicsit az életérzésünknek adjunk egy ilyet, de ez ne a rendszerességgel történjen meg, hanem egyszerűen érezzük azt, hogy dolgozunk valamiért, a hétköznapok munkáját, kemény munkáját elvégezzük, és igen, megérdemlünk néha egy kis pluszt abból a pénzből.
2: Költekezés pszichológiájáról beszéltünk az elmúlt percekben, meg arról, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy kordában tartsuk a családi költségvetést. Most zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. A következő témánkban olyan szülői kérdéseket fogunk áttekinteni, amik egy hétköznapi szülő esetében felmerülhetnek az élete során. Az egyik ilyen kérdés, hogy mit gondolsz, Robi, miért kérdezi állandóan a gyermekem, hogy miért teszi fel a szülő a kérdést? Miért süt a nap? Miért nem süt este? Miért olvas a nagypapa? Miért isztok kávét? Ez az úgynevezett miért korszak, és szerinted mi ez?
1: Mármint a gyerek részéről miért korszak. Hát nagyon sokszor a kíváncsiság, és hát ugye mindig, amit lát, az számára egy új dolog. És kérdez, és az a kérdése, hogy ő minél többet, tehát megvan ez a hajlam a gyerekekben, ebben a korban, hogy minél többet szeretne tudni. Tehát amikor meglát és ismerkedik a bizonyos dolgokkal, akkor számára az egy olyan dolog, amit ő alkalmazni vagy használni szeretne, és fog is egyébként. Tehát, hogyha megnézzük, hogy miért süt a nap, és akkor elmondod neki, akkor olyanra emlékezni fog, és akkor lehet, hogy majd másnap a bölcsibe vagy az oviba majd el fogja mondani, hogy képzeljétek el, most hát én azt tudom, hogy a nap ezért meg ezért süt. Tehát, hogy egy kicsit ezzel ő ki akar a többiek közül majd így emelkedni, sőt, igazából ad egyfajta önbizalmat is, ez már csak lehet, hogy egy kicsit szélsőségesebb hozzáállás, de hogy ad egy önbizalmat, hogy már többet tud ő, mert megint egyre többet fog tudni, és úgymond, mint információ szállító viszi majd tovább a közösségbe, hogy hát, ha még a többiek nem tudják. Tehát, hogy van egy ilyen hajlam, és hát az, hogy azért ez egy érdekes, mert természetesen jönnek ezek a kérdések, tehát sokszor inkább igazán zavarba ejtő kérdéseket tudnak feltenni a gyerekek, de hát hogy fel kell készülni erre is. Úgyhogy szerintem ez a normális része, hogyha kíváncsi és szeretne minél többet megtudni a világról, annak működéséről, az emberekről, kapcsolatokról és még sok minden másról.
0: Azt mondja Tárnok Zsanett pszichológus a Mindennapi Pszichológia könyvében, hogy 2, illetve 2,5 éves gyermekek szoktak elkezdeni ilyen módon intenzíven érdeklődni, hogy mi miért történik a környezetében, vagyis firtatja az okozati összefüggéseket. Kíváncsiságától vezérelve, ugye ilyenkor már tud beszélni is, és hogy igaz, hogy nagyon fárasztó, amikor például a mesélés közben szinte minden mondat után elhangzik egy miérttel kezdődő kérdés tőle, de érdemes türelmesen válaszolni. Ebben a korban nagyon fontos, hogy komolyan vegyük a kérdéseit. Ha kielégítjük a kíváncsiságát, ezzel éreztetjük, hogy törődünk vele. Nem baj, ha a mese ezáltal megszakad. A kisgyerek szeretné megérteni, hogy ami körülötte történik, miért úgy történik, ahogy éppen látja vagy hallja, vagyis elkezd számára kinyílni a világ. A hallott magyarázatokból és tapasztalatokból pedig általánosít és a jövőbeli eseményekre következtet. Mivel ez egy nagyon összetett kognitív képesség, nem mindegy, hogyan kezeljük ezt a kíváncsiságot. Ha türelmetlenül letorkoljuk, vagy ráförmedünk pusztán azért, mert magunk sem tudjuk a magyarázatot, akkor elsiklunk amellett, hogy megismerjük a gondolkodását, lemondunk arról, hogy megtudjuk, mit tart érdekesnek. Igaz, hogy ebben a korban a gyerek szemében a szülő tekintélye még megkérdőjelezhetetlen, de magunktól ne várjuk el, hogy minden kérdésre tudnunk kell a választ. A fontos az, hogy olyan magyarázatot adjunk neki, amit maga is megért, szükségtelen belekezdeni a felhajtó erő keletkezésének magyarázatába akkor, ha azt kérdezi, miért repül a repülő. A közös együttlét és akár a könyvekben rejtőző magyarázatok együttes keresése közben is érzi, hogy vele foglalkozunk, és azt is, hogy magunk is érdeklődők és nyitottak vagyunk a világ dolgaira. A másik kérdés, amit egy szülő fel tud tenni, és gyakran fel is tesz, hogy mik a közösségi oldalak veszélyei? Mi az a cyberbullying?
1: A közösségi oldalaknak most már, hogy egyre inkább elterjedt tud lenni, és a saját gyerekünkön is tapasztaljuk azt, hogy mint a mágnes úgy vonzódik ezekhez az oldalakhoz, ezekhez a csoportokhoz. Hát igen, mert csoportok is alakulhatnak ki ezeken a felületeken. Na most azzal, hogy már a gyerek csatlakozott egy ilyen csoporthoz, és hogy használja ezeket a közösségi felületeket, azzal, mindazonáltal, hogy azért plusz információk is találhatóak rajta, amik segítik az előmenetelét, és olyan pozitív élményekben is lehet része, ami egyébként lehet, hogy amiben nem. Nagyon fontos ennek a negatív hatására is felhívni a figyelmet, amely egyfajta bántalmazási kitettség, vagyis a gyerek azzal, hogy fent van ezeken a közösségi oldalakon, nagyon könnyen létre lehet hozni olyan felületeket, olyan csoportokat, akik mondjuk ő ellene vannak. És mindenki ír egy-egy kommentet ehhez a dologhoz, és utána az egész iskola rajta fog nevetni, mert olyanokat írtak róla, olyan képet posztoltak esetleg, vagy olyan kommenteket osztottak meg róla, vagy vele kapcsolatban. Tehát egy támadási felületet is biztosít önmagának azzal, hogy ez erre, vagy ezekre az oldalakra regisztrál, vagy erre a közösségi profilok résztvevője. És mindenképpen azt mondanám, hogy figyeljünk oda arra, hogy ne legyen ilyen eset, amennyiben ezt meg lehet előzni. Egyébként, hogyha szülőként odafigyelünk a gyerekünkre, akkor meg tudjuk akadályozni azt, hogy ilyen helyzetbe kerüljön. Tehát azért főleg egy ilyen gimnazista, középiskolás diáknál készítenek róla egy olyan fotót, amit ő nem szívesen tett volna ki, sőt, még a szülők sem tudnak róla. És ez kiderül, valaki nyilvánosságra hozza, és utána rajta nevet az egész iskola. Igenis, ez pszichésen befolyásolni fogja, és hát ugye, ha a szülő se veszi észre, akkor nem lehet rajta segíteni, és ezek vezetnek el majd olyan esetekhez, mint amit azért hallottunk már a hírekben, hogy szó szerint elszabadul a pokol mondjuk egy középiskolásnál, akit bántottak, vagy most sértegettek ilyen közösségi profilokon. Úgyhogy nyitott szemekkel érdemes járni, és ezek megelőzésére a legtöbb figyelmet fordítani.
0: A mindennapi pszichológia kiskönyvtára szerint, ami a szülőnek lenni jó címet viseli, a cyberbullying jelensége viszonylag új keletű és számtalan veszélyt hordoz magában. Maga a jelenség elektronikus, vagyis interneten keresztül történő zaklatást jelent, ami rendkívül széles nyilvánosságot kaphat, ráadásul úgy, hogy sokszor maga az elkövető is rejtve maradhat. A felelősségvállalás hiánya és a névtelenség miatt egyes kutatások ezt a fajta zaklatást gyakoribbnak tekintik, mint a tényleges iskolai zaklatást. A közösségi oldalak köztrottan meghatározó szerepet töltenek be a kapcsolattartásban, az elektronikus eszközök ismeretében pedig nagy a szakadék a mai kor gyermekei és a szülők között. Emiatt a cyberbullying sokszor ki sem derül, ugyanis a fiatalok rendszerint nem osztják meg ezt a szüleikkel. Ennek oka lehet a szégyen, a háttérben álló családi problémák, a bizalmi kapcsolat hiánya, valamint az a tévhit, ami szerint az emberek azt gondolják, hogy akit zaklatnak, csúfolnak, bántanak, az valamiért megérdemli. A cyberbullying legnagyobb veszélye talán az, hogy nehezen évül el. Egy útnak indított megalázó kép vagy szöveg azonnal és számtalan fórumon megjelenhet, nem lehet elmenekülni előle, mert bárhol találkozhat vele a bántalmazott, nem csak egy adott időben az iskola falain belül. Az anonimitás pedig felbátoríthatja azt az elkövetőt is, aki egyébként nyíltan nem vállalná fel az agressziót. Természetesen a legfontosabb a megelőzés, kulcsfontosságú a gyermek tájékoztatása és a biztonságos internetezés feltételeinek megteremtése. Mivel a gyerekek nagyon korán, már kisiskolás korukban rendszeresen használják az internetet, a szülők felelőssége, hogy ezt szabályozzák. Léteznek olyan ingyenesen letölthető szoftverek, amelyek szűrik a tartalmat és megvédik a gyermeket a számára káros információktól. Emellett arra is meg kell tanítani a gyermekeket, hogyan viselkedjenek az internet világában. Hívjuk fel a figyelmüket a chatten járó veszélyekre. Tanítsuk meg őket, hogyan védjék az interneten is a magánéletüket, hogyan használják a jelszavakat, miket tölthetnek fel a közösségi oldalakra. fel kell készíteni őket egy esetleges zaklatásra, hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ha ez megtörténik, ilyenkor a legjobb azonnal abba hagyni az aktuális tevékenységet, és egyáltalán nem reagálni a zaklatásra. De érdemes elmenteni az információt, mert előfordul, hogy később bizonyítékként szükség lehet rá. A legfontosabb, hogy ilyen esetekre eszközt adjunk a kezükbe, tudják azt, hogy minél előbb szólniuk kell egy felnőttnek, akiben megbíznak, vagy hívjanak fel egy erre az esetre specializálódott segélyvonalat, ahol érdemi segítséget tudnak számukra nyújtani. Az elmúlt percekben olyan kérdések megválaszolásában működtünk közre, amik a szülők életében szokott felmerülni, most viszont zenével folytatjuk az adásunkat.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgép portál néven működik a korábban Kobakként ismert NAV felület. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csak nem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számukat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet.
0: Időjárás.
1: Ma felhős borongós időnk lesz, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra. Többfelé lesz élénk zivatarok környezetében erős az északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, aztán napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Élénk lesz az északi szél, reggel 8-16, napközben 18-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van biciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozó ágyat is lehet bérelni. A gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugráló vár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabda pályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese Alsóréti részén található. Az Alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Ha tehát ingyenes szabad strandokra vágytok, akkor ezek közül bármelyiket javasoljuk számotokra, mi viszont most zenével folytatjuk a Balaton Rádió adását.

Kellemes rádiózást és szép napot kívánok nektek! A sokat emlegetett brit tudósok naponta szállítanak olyan megdöbbentő eredményeket, amikre nem is sejtettük, hogy kíváncsiak lennénk. De ha már tudjuk, akkor is rejtély, mert lehetnek hasznosak számunkra. Viszont néha egészen hasznos és érdekes hírek segíthetik a mindennapjainkat. És most például egy olyan csokrot gyűjtöttem nektek össze, olyan tudományos vizsgálatok eredményét, amelyből az derül ki, hogy hogyan lehetünk jó szeretők, hogyan lehetünk jók az ágyban. Az már majdnem evidencia, hogy azok, akik jobban élvezik, és a másik számára élvezetesebbé teszik a szexet, az élet más területein is előnyökhöz jutnak. Azon kívül, hogy elégedettebb párkapcsolatban élnek, jobban keresnek, jobb az egészségi állapotuk, és kevésbé hajlamosak szorongásra vagy depresszióra. A kutatási eredmények első és nagyon fontos megállapítása, hogy éreztesd a másikkal, hogy vonzó. Egy 2010-es kutatás, ami a szexuális elégedettséget vizsgálta, nagyon hasonló következtetésre jutott. Minél negatívabb valakinek a saját testképe, annál valószínűbb, hogy nem élvezi a szexet. A következő eredménye a kutatásoknak és megállapítása, hogy ismerjük meg a terepet. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy mivel a vágy maga ösztönszerűen adott, a partnerek nemi szerveivel kapcsolatos ismereteink is magától értetődőek. Sajnos azonban ez nem így van, és az sem segít, hogy még mindig viszonylag tabunak számít a szexről való párbeszéd, vagy az edukáció. Tisztában lenni a másik, és egyébként saját testünk adottságaival biztonságérzetet ad, és bővíti a lehetőségeinket egy olyan tevékenység érdekében, aminek élvezetéhez mind a kettő nagyon fontos. A harmadik megállapítása a kutatásoknak, hogy figyeljünk oda a partnereink preferenciáira. Nem ugyanazokat az ételeket esszük szívesen, nem ugyanazok a filmek nyűgöznek le minket, és nem ugyanazokat az embereket tartjuk vonzónak. Miért lenne ez másképpen éppen a szexben? A negyedik megállapítása a kutatási eredményeknek, hogy legyünk változatosak. A kutatási eredmények alapján azok, akik jók az ágyban, pontosan tudják, hogy partnerük kielégítésének kulcsa a változatosság. A nők számára lényegesen könnyebb az orgazmus megélése, ha nem csak egyféle pozíció kerül elő szex közben, hanem váltogatja a pára lehetőségeket. Az ötödik és egyben utolsó hasznos megállapítás, hogy ne becsüljük le az előjátékot. Bár sokan lebecsülik a csókolózás jelentőségét a jó szexben, a University of Alabama kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy lehet-e összefüggés a kettő között. Hát azt találták, hogy a csókolózásmentes szexuális együttléttel a nők kevesebb, mint 15%-a lenne kibékülve, míg a férfiaknak több, mint a fele. A kutatók szerint a csókolózás szerves része a kielégítő együttlétnek, és létfontosságú szerepet játszik a párválasztásban. Elősegíti a kötődés kialakulását egyrészt, mert azzal, hogy valakit megcsókolunk, kockázatot vállalunk. Másrészt pedig kedvező hormonális választ vált ki. Növeli az oxitocin szintünket, amit szeretet vagy ölelés hormonnak is becéznek, és csökkenti a kortizol szintünket, ami pedig a stresszérzet kialakulásában játszik szerepet. Ezen kívül a csókolózás az egyik leghumán specifikusabb módja az arousal növekedés elérésének, tehát az izgalmi állapot kiváltásának. Írja a Mindset Pszichológia. Most pedig a lendületes, ma is lágerek közül játsszuk egy újabb dalt itt a Balaton Rádióban.

0: Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgépportál néven működik a korábban Kobakként ismert napfelület. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csak nem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet.
1: Időjárás.
2: Ma felhős borongós időnk lesz, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra. Többfelé lesz élénk, zivatarok környezetében erős az észak-nyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, aztán napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Élénk lesz az északi szél, reggel 8-16, napközben 18-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a

0: Ilyet még nem hallottál.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: Balaton Rádió.

0: amo uvidzete, ciao. Buonanotte.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. A globális felmelegedésnek lehetnek pszichológiai hatása is. Nem kétség, hogy jelenleg a globális felmelegedés témája az egyik legfontosabb az emberi élet szempontjából. Kikerülhetetlen, hiszen mindannyiunk életére hatással vannak a felmelegedés okozta környezeti változások, legyen szó akár a tengerszint emelkedéséről, az extrém időjárásról, vagy a sarki jégolvadásáról. Azzal azonban keveset foglalkozunk, hogy hogyan hatnak a környezeti változások az emberi viselkedésre. A Mindset pszichológia híre alapján a globális felmelegedésnek alapvetően háromféle pszichológiai hatása lehet. Az elsőbe tartoznak azok a direkt hatások, amelyek akut módon hatnak az emberre. Ilyenek lehetnek a változékony időjárás és a természeti katasztrófák okozta pszichés problémák, mint például a poszttraumás stressz-szindróma, ami egy trauma által kiváltott szorongásos zavar. De ezek a katasztrófák okozhatnak különböző szomatikus zavarokat, depressziót és növelik a drog- és alkoholfogyasztást a katasztrófa sújtotta lakosság körében. A felmelegedés hatására kialakuló gyakori hőhullámok miatt pedig megnövekszik a gyilkosságok száma is. Bár a klímaváltozás miatt nem aggódik mindenki egyformán, mégis egyre több ember éli meg globális ökológiai krízisként a kialakult helyzetet. Ami olyan szorongásos tünetekkel járhat, mint a folyamatos stressz, az álmatlanság, de akár pánikrohamokat is okozhat. Az ökószorongásnak is nevezett jelenség már olyan sok embert érint, hogy valószínűleg hivatalosan is pszichiátriai betegséggé fogják nyilvánítani. Ez már a felmelegedés egy olyan indirekt hatása, amivel együtt járhat még akár a gyász érzése is, amit a szakemberek ökogyászként is szoktak emlegetni. Ez abban különbözik egy tipikus gyász folyamattól, hogy okosan kialakul a bűntudat és a lelkiismeret furdalás érzése is, hiszen a bolygónkat mi magunk tettük tönkre, és egyáltalán nem biztos, hogy helyre tudjuk még hozni. Ennek ellenére sokan tagadják a felmelegedés tényét, ami egyfajta pszichológiai védekezésnek számít, hiszen a klímakatasztrófát aktívan tagadók próbálják racionalizálni az érzelmeiket, és elutasítják a tudományos tényeket, amik számukra gyakran ellentmondásosnak tűnnek. Mások tehetetlenséget éreznek, ezért nem foglalkoznak a felmelegedés tényével, mert nem érzik azt, hogy változtathatnak a kialakult helyzeten, így inkább beletörődnek abba. Vannak azonban olyanok is, akik személyes felelősséget éreznek a környezetért, és hisznek abban, hogy közös erővel tehetünk a további katasztrófák ellen. A felmelegedés pszichológiai hatásait vizsgáló kutatások többsége a legveszélyesebb pszichoszociális következményt az emberi agresszió növekedésében látja. A kutatók megállapították, hogy az átlag hőmérséklet egy fokkal való emelkedése esetén körülbelül 6%-kal nő az erőszakos cselekmények száma, ami csak az Egyesült Államokban 25 ezerrel több esetet jelent évente. Ez azért van, mert amikor az embereknek túlzottan melegük lesz, akkor könnyen ingerlékenyé és agresszívvá válnak. És ez nem csak a viselkedésre igaz, hanem a különböző vizsgálatok alapján a túlzott meleg hatására a gondolatok és az érzelmek szintjén is megjelenik az agresszió. A magasabb átlaghőmérsékletű területeken például sokkal több az erőszakos cselekmények száma, mint azokon a helyeken, ahol alacsonyabb az átlaghőmérséklet. A jó hír az, hogy közös erővel még mindig van esélyünk csökkenteni a következmények súlyosságát. Ennek egyik módja az üvegházhatású gázok redukálása, ami már minimális változtatások hatására is szignifikánsan csökkenti a lakosság által okozott széndioxid kibocsátást. Ezt elősegíthetjük például azzal, ha telekocsival utazunk. Rendszeresen cseréljük a légszűrőt, az autóban, vagy pár fokkal lejjebb vesszük a termosztátot. A legfontosabb, hogy elkezdjünk hosszú távon gondolkodni, és mielőbb cselekedni, ha meg akarjuk óvni a Földet. Végtére is mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy élhetőbb környezetet hagyjunk hátra a következő generációknak. A Balaton Rádióban zenével folytatjuk tovább műsorunkat, itt a Maratoni Balatoni Zenefolyamban.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félváról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat. Az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvízelvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. A korszerű víztisztító technológia bemutatása után most ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: Egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ilyen napra a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni balatoni zenefolyamon belül. Érdekes híreket is megosztok veletek. A gyermekvállalásnak a pozitív és negatív hatásai lesznek azok a tényezők, amelyeket jobban körbe fogunk járni. A felnőtt élet egyik legjelentősebb eseménye a gyermekvállalás. Nagyon sokan készülnek rá. Vannak, akik már elég fiatalon tudják, hogy egyszer majd gyermeket szeretnének. A mindsetpszichologia.hu szerint, ha az embereket megkérdezik arról, milyen fontos fordulópontok voltak az életükben, a szülővé válás az egyik leggyakrabban idézett események közé tartozik, különösen a nők körében. A magyarok döntő többsége is az élet elengedhetetlen részének tartja a gyermekvállalást. Egy nemzetközi kutatásban arra a kérdésre, hogy hozzátartozik-e a gyermek a teljes élethez, a legtöbb országban igen magas arányban válaszoltak igennel, melyet mindkét nem egyaránt fontosnak tart. Magyarországon az átlagosnál is magasabb volt akkor ez az arány, ugyanis a nők esetében a megkérdezettek 85%-a tartotta lényegesnek a gyermeket a teljes élethez, a férfiaknak pedig közel 3/4. A fenti számok is azt mutatják, hogy kiemelkedő helye van a gyermekvállalásnak életünk várható életeseményei között. Annak ellenére, hogy mekkora jelentősége lehet számunkra a gyermekvállalásnak, bekövetkezte után a kutatások nem csak a pozitív hatásait, hanem a szülők életére vonatkozó negatív következményeit is kimutatták. A gyermekvállalás olyan életesemény, ami számottevő változásokat hoz a szülők életébe. Nagyon fontos lehet, hogy a megélt boldog pillanatokon kívül arról is lehessen beszélni, mennyi nem várt nehézséggel kell szembenézni egy gyermek születését követően. A házastársakat felkészületlenül érheti mindaz, ami a gyermekvállalás következtében változásként áll be az életükben. Az anyaság által a nők családi pozíciójukban megerősödhetnek, ugyanakkor kiszakadhatnak más társas kapcsolataikból, izoláltságuk nőhet, így siker és örömforrásaik megcsappanhatnak, illetve beszűkülhetnek a gyermekre és a férjre. A férjnek is fontos pozíció juthat, hiszen neki kell mindent pótolnia. Ő közvetít a külvilág felé, biztosítja az anyagiakat, ő adhatja az érzelmi megerősítést, viszont számára is megterhelő lehet az új egyensúlyban helytállni. A szülővé válás egy egyedülállóan kettős helyzetet hozhat létre. A szülőknek egyszerre kell megküzdeniük a gyermekvállalással járó stresszforrásokkal, időközben pedig életre szóló élményeket élhetnek meg gyermekeik mellett. Az empirikus bizonyítékok alapján számos tanulmányból az derül ki, hogy a szülőséghez általában pszichés stressz társul. Például a kisgyermekek szülei valamivel nagyobb szorongást élnek át, valamint alacsonyabb a házassággal való megelégedettségük, mint a nem gyermekes házaspároké. A vizsgálatokban a gyermekkel rendelkezők jelentősen magasabb értéket értek el az aggodalom, a stressz és a harag tekintetében, mint a gyermektelenek. Az eredmények alapján az egyik legnagyobb stresszforrás arra vonatkozik, mennyi időt igényel a gyermek gondozása, és ez nem gyengül a gyermek első néhány életévében. Ez a hatás az apáknál is érvényesül, csak kisebb mértékben. A nők, a fiatal szülők, továbbá az elvált és az egyedülálló szülők még szignifikánsabb nehézségeket élhetnek meg. Ugyanakkor fontos eredmény az is, hogy ezek a negatív hatások legtöbbször sokkal kisebbek, mint a születés pozitív hatásai, mert a gyermekvállalással járó öröm ellensúlyozni tudja a megnövekedett stresszt, amit a szülőknek okoz. Azt fontos hangsúlyozni, hogy a kisgyermekkor mindenképpen kiemelkedő időszak, ebben az életszakaszban ugyanis fokozottan érezhetőek a gyermekvállalás okozta kihívások. A továbbiakban pedig zenékkel megyünk tovább itt az éterben, az FM 88.7-es MHz-es frekvencián.

0: unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: song.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: Ilyet még nem hallottál.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: érkezett. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány, érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldala lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
0: Időjárás.
1: Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk, helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az észak-észak-keleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: time.
1: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a maratoni balatoni zenefolyamat halljátok, benne természetesen, mint mindig, a legjobb balatoni slágerek szólnak, és természetesen érdekes tudományos információk is teret kapnak. A mindset pszichológián néztem körül, és találtam a félelemkeltéssel kapcsolatban egy érdekes cikket. A félelemkeltés módszerét gyakran használják az egészségügyben edukáció és prevenció során. Általában különféle hátborzongató képi vagy nyelvi tartalmakat használnak az emberek megrémisztésére. Ezeknek az üzeneteknek a célja, annak bemutatása, hogy milyen szörnyűséges dolgok fognak történni velünk, ha nem tesszük azt, amit javasolnak. Például nem szokunk le a dohányzásról. Azonban úgy tűnhet, hogy a félelemkeltés önmagában nem mindig hatékony. Hiszen hiába vannak képek a dohányárukon, vagy mondják el az iskolában a droghasználat legrettenetesebb végkimeneteleit, mindig vannak, akik ennek ellenére ugyanúgy folytatják a káros egészségmagatartást. Mitől függ tehát, hogy célt ér-e el az üzenet? Erre a kérdésre a párhuzamos folyamatok kiterjesztett modellje nyújthat egy lehetséges választ. Az elmélet szerint az inger, azaz az üzenet egy elsődleges értékelésen megy keresztül, aminek következtében eldöntjük, hogy kiváltott-e belőlünk félelmet. Ha igen, kétféleképpen reagálhatunk rá, attól függően, hogy mennyire érezzük magunkat hatékonynak. Ha a félelem mértéke magas, az észlelt hatékonyság pedig alacsony, akkor úgy tudjuk csökkenteni a kellemetlen érzést, hogy elutasítjuk az üzenetet. Ezt nevezzük félelemkontrollnak, ami megnyilvánulhat tagadásban, védekező elkerülésben. Félelemkontroll esetén tehát nem következik be viselkedésváltozás, inkább a hozzáállásunkon változtatunk. Ha azonban a félelem mértéke és az észlelt hatékonyság is magas, a veszélykontroll lép működésbe. Tehát az üzenetet átgondoljuk és csökkentjük a veszélyt a javasolt cselekvés révén. De hogy néz ki ez a gyakorlatban? Képzeljük el, hogy az iskolapadban ülünk és éppen drogprevenciós előadás zajlik. Mi mindennek kell tehát teljesülnie ahhoz, hogy célt érjen az üzenet? Elsőként fontos, hogy félelmet váltson ki belőlünk a droghasználat hatásainak ábrázolása. A sikeres félelemkeltéshez egyrészt szükséges a veszély súlyosságát kiemelni, azaz, hogy adott esetben a különféle szerek használatának milyen komoly következményei lehetnek. Másrészt pedig fontos, hogy a célszemély, azaz mi, úgy érezzük, hogy ezek a veszélyek megtörténhetnek velünk is. Éppen ezért nem célszerű csak a nagyon súlyos droghasználókat említeni, hiszen attól távol érezhetjük még magunkat. Így a veszély észlelése jelentősen lecsökken. Az észlelt hatékonyság szintén két összetevőből áll. Az egyik maga a cselekvés hatékonysága, ami a hit, hogy a drogfogyasztás abbahagyása megszünteti az előbb említett veszélyeket. A másik komponens az én hatékonyságra, önbizalomra vonatkozik. Arra, hogy képesnek érezzük-e magunkat a cselekvés végrehajtásához, ami jelen esetben a szerhasználat befejezése. A modell szerint akkor lehet sikeres egy félelemkeltő kampány, ha az üzenet mellé megoldási javaslatot is illesztenek. Éppen ezért is találhatók a dohánytermékeken leszokást segítő elérhetőségek. A félelemkeltő üzenetek leginkább az egyszeri cselekvések esetén bizonyultak igazán hatékonynak, mint például a védőoltás vagy szűrővizsgálat fontosságára való figyelmeztetés során. Az ismétlődő cselekvések, szokások megváltoztatása vélhetően ennél bonyolultabb, így a modell alkalmazása csak kismértékben lehet hatásos. Lehet, hogy sok kampány nem vált ki azonnali viselkedésváltozást, azonban elültethet a fejünkben egy gondolatot, ami később elindíthat a változás útján.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közül fogok megosztani egyet veletek. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a Balatoni Hal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód, zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövés számmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu. Mi pedig most ismételten olyan zenét fogunk lejátszani, ami talán bízva benne az igényeteknek is megfelelő lesz.

Ezen kellemes zenei sláger után nézzük a mindset pszichológia egyik érdekes hírét a konfliktusok világából. A konfliktus a szónak meglehetősen rossz a marketingje, így rögtön összeszorul a gyomrunk, ha meghalljuk ezt a szót. Negatív érzések kezdenek el felsejleni bennünk, veszekedés, mosolyszünet, harag, sértések. Holott a konfliktusok viszik előbbre a világot. Változtatják, alakítják a saját mikrovilágunkat, és formálják a jelenünket és a jövőnket. William Wrigley, amerikai üzletember egyszer azt mondta, ha két ember mindenben egyetért, akkor egyikük felesleges. Szerencsére nem túl valószínű, hogy valaha találnánk két ilyen szemét. Alapvetően a konfliktus az úgy születik meg, hogy valamiben nem értünk egyet a másik féllel. Addig azonban, amíg ezt vele nem közöljük, csak stresszről beszélhetünk, hiszen ezt egyelőre csak mi tudjuk, mi érezzük. Ilyenkor a problémákon való vívódás pszichológiai energiát vesz el tőlünk, melynek hiánya érzékelhető lesz a mindennapi teljesítményünkön. A konfliktusoknak számos kiváltó oka lehet. Az egyik leggyakoribb az információból adódó nézeteltérés. Előfordulhat, hogy téves információt kapunk, és ennek következtében félreértés történik. Az is meg lehet, hogy nem kapunk elég tudnivalót, így azok hiánya okozza a problémát. Sőt, még a túl sok információ is okozhat konfliktust. A Harvard Egyetem professzorai kidolgoztak egy módszert arra, hogy hogyan lehet a konfliktusokat optimálisan megoldani. A módszer alapja a megoldás együttes keresése a versengéssel szemben. A modell alkotói ugyanis arra jutottak, hogy a konstruktív megoldás létrejöttéhez szükséges az, hogy mind a két fél részt vegyen a megoldás kialakításában. Az első fázis az indulatok lecsillapítása, hiszen enélkül nem lehet nyugodt mederben lefolytatni a megbeszélést. Ezután a probléma valódi feltárására helyeződik a hangsúly. Amennyiben sikerül definiálnunk a probléma forrását, elkezdődik az úgynevezett kreatív fázis. Itt mind a két fél lehetséges megoldási javaslatokat tesz. Azért nevezzük kreatív fázisnak, mivel itt bármilyen, akár elsőre nehezen megvalósíthatónak tűnő ötlettel elő lehet állni. Hiszen meg lehet, hogy nem ezt választjuk, azonban irányítani fogja a gondolkodásunkat, és eszünkbe juthat róla a végső, leginkább elfogadhatónak és betarthatónak tűnő megoldás. Az utolsó fázis a megegyezés. Itt már a fő szempont az, hogy egy olyan megoldást találjanak, amely mind a két félnek megfelel. Így tehát nem az lesz már a fontos, hogy elkezdjük közelíteni egymáshoz az érdekeinket, és megvizsgáljuk, hogy ki mennyit enged, hanem az, hogy összevessük, hogy mit szeretnénk elérni és feltárni ezeknek a közös metszetét. Az ötletnél azért fontos, hogy mérlegeljük, hogy ez hosszú távon is működhet, illetve betartható-e, és ne feledkezzünk el a visszacsatolásról sem, hiszen a felek együttes felelőssége, hogy ellenőrizzék a későbbiekben azt, hogy az be lett-e tartva. Kicsit ehhez a témakörhöz tartozik az asszertív fellépés is. Ugye az a fajta viselkedésmódot foglalja magában, amikor képes vagyok érvényesíteni a saját akaratomat, miközben mások érdekeit is figyelembe tudom venni. Ehhez őszinte és nyílt kommunikációra van szükség. A kreatív megoldás létrejötte, asszertív fellépéssel tud megvalósulni. A lényeg tehát, hogy ne versenyként éljük meg a konfliktust, hanem innovatív megoldásként, hiszen a véleményeink különbözősége az, ami előre viszi a világot, és ami utat tör a fejlődésnek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldala lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig.
1: Időjárás.
2: Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk, helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az észak-észak-keleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: el amor me fog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A környezettudatos nevelésről szeretnék bővebben információt megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu szerint, bár a személyes felelősség olykor kicsinek tűnhet a környezetvédelem kapcsán, azonban a klímaváltozás mind fizikai, mind pszichés értelemben is egyre nagyobb kihívás elé állít minket. Így fontos beszélni erről a témáról, és még fontosabb lenne aktívan cselekedni. Ahogy a történelem során változott a természethez való viszonyunk, úgy a környezetszennyezésre való reakcióink is változtak. Leggyakrabban a személyes felelősség hárítása és a nagyobb hatalmakban, technikai vívmányokban való bizakodás jelenik meg válaszul a szorongásra és a bizonytalanságra. Akik tudatosabban kezelik a környezetszennyezés kérdését, azok az életmódjuk alakításával igyekeznek oldani a helyzeten, ami a mentális egészségükre is pozitívan hat. A környezeti nevelés fogalma Magyarországon 1998 óta része a közoktatási törvénynek, 2004 óta pedig kötelező eleme minden iskola pedagógiai programjának. A tanárok által átadott értékrendszert, tudást és tapasztalatokat jelenti a környezeti nevelés, ami hozzásegíti a tanulókat egy fenntarthatóbb életforma elsajátításához. Legtöbbször a diákok a természettudományos tanórák alkalmával találkozhatnak vele, de azt sokszor csak száraz anyagként kapják meg. Ennek az is lehet az oka, hogy a tanárok maguk sem kapnak megfelelő képzést a környezeti neveléshez, saját attitűdjeik sem formálódtak még olyan irányba, aminek átadását elvárják tőlük. Ezen felül a felelősségteljes gondolkodás receptje picit összetettebb. Szükséges hozzá egy belső motiváció, személyes érzékenység, szándék és megfelelő kontrollérzet is. Ezek kialakulásában nagy szerepe lehet annak, ha a gyerekek részt vehetnek olyan iskolai rendezvényeken, programokon, ahol valós problémákkal találkozhatnak, és arra együtt kereshetik a választ. A viselkedésük kialakításában pedig a legfontosabb tényezőnek a pozitív visszajelzést találták. A környezeti nevelés kapcsán az életkort is fontos szem előtt tartani. Egy kutatásban például olyan kukákat alkalmaztak, amik a szelektív személygyűjtéskor köszöntek a diákoknak, így később is inkább használták a szelektív kukákat, mint a vegyest. A példamutatás fontosságára mutathat rá az eredmény, amikor falusi és városi tanulókat hasonlítottak össze. A városban élők kevésbé látták kártékonynak az autó használatát és önmagában a légszennyezést, hiszen nekik ezek a napi rutinhoz, a megszokott dolgokhoz kötődtek, szemben a falusi gyermekekkel. Ahogy kezd központi témává válni, már a hétköznapi rutinunkban is a fenntarthatóság, úgy kezd beszivárogni ez az oktatáson, marketingen, sőt a divaton át a szülői módszerek körébe is. A környezettudatos nevelés sokak számára a saját értékrendszerük kifejeződése, mások pedig azért követik, mert kezd trendivé válni. Az alábbi pár tippel sokat segíthetünk a gyermekeinknek abban, hogy nyitottabbá váljanak a világ problémáira, és aktívan felelősséget vállaljanak bennük. egyrészt beszélgessünk. A kommunikáció nem csak az ismeretátadás szempontjából lehet fontos a környezettudatosságra nevelésnél. A gyerekek sokszor szoronganak és félnek a klímaváltozással járó veszélyektől. Fontos, hogy erről a szülőkkel tudjanak beszélni, és akkor így a bennük kialakuló szorongás az csökkenhet. Aztán egy másik jó tanács, hogy kiránduljunk. A családdal, barátokkal együtt töltött idő a természetben pozitív emlékekkel és élményekkel látja el a gyerekeket. Valamint megtanulják tisztelni és óvni a természetet is a túrázás szabályainak a betartása mellett. Aztán egy másik jó tanács lehet az is, hogy mutassunk példát. Főleg kisebb korban lehet fontos az, hogy a gyermek lásson maga előtt mintát, ami alapján ő is cselekedhet. Lehet ez például egy szelektíven otthon gyűjtött szemét, vagy akár egy-egy bevásárlás alkalmával saját zacskóba gyűjteni a pékárút vagy a zöldségeket. Aztán az utolsó ajánlott pontunk az, hogy támogassuk. Tehát fontos, hogy ezt a viselkedést, ezt a környezettudatos viselkedést ne csak kialakítsuk, hanem fenn is tartsuk benne. Tehát ez feltétlenül támogassuk őt benne, és motiváljuk őket a zöld törekvéseinknek a véghetőszvitelében. És bár elsőre kihívásokkal telének tűnhet egy új, környezettudatosabb életforma bevezetése, azonban ez nem feltétlenül jár nehézségekkel. Amennyiben a tőlünk telhető legtöbbre törekszünk, a családban közös projektnek tekintjük a komposztálást, vagy épp a zöldségtermesztést, a gyermekek könnyen elsajátíthatják azokat az értékeket, amik hozzájárulhatnak a klímavészhelyzet megoldásához, és végső soron pedig egy szebb jövőhöz. Környezettudatos témánkat ezennel lezárom, és tovább is haladunk itt a zenékkel.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu. Mi pedig most ismételten zenével még tovább itt a Balaton Rádióban. Hey!

mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

éjjel-nappal a Balaton Rádióban a legjobbakkal. Ismerhetitek már a mondást, most a kreativitás és a negatív érzelmek közötti kapcsolatra fogunk kitérni. Olykor lehet olyan érzésünk, hogy az emberek életük legsötétebb időszakaiban a leginkább aktívak különböző művészi tevékenységekben. Kutatások szerint az introvertáltság, az érzékenység, a nyitottság és az impulzivitás mind olyan karakterjegy, mely összefüggésben van a kreativitással. A kutatások kimutatták, hogy a depresszióban vagy egyéb hangulatzavarokban szenvedett emberek körében sok esetben megfigyelhető a magas kreativitás, a hangulatzavarok pedig 8-10-szer gyakoribbak írók és művészek esetében, mint a populáció többi tagjainál. Nem jelenthetjük ki, hogy egyértelmű kapcsolat van a kreativitás és a mentális zavarok között, ám külön vizsgálva specifikus aspektusokat, adott problémákat és szinteket már érdemes foglalkozni a témával. Az ókori görögöket elemző kutatások arra jutottak, hogy esetükben a kiemelkedő kreativitás, a hozzátartozó eminens fogalma valamilyen módon összekapcsolódik a melankóliával vagy a bipoláris zavarral. A kreativitás és a pszichopatológiák közötti kapcsolatról szóló tanulmányok hangsúlyozzák, hogy a legkreatívabb egyének azok, akik esetében a legnagyobb a mentális rendellenességek kockázata. Úgy tűnik, hogy ugyanazok a jellemzők, amelyek meghatározzák a tüneteket, kreatív előnyt is jelentenek. Több kutatás nem csak megerősítette ezt az álláspontot, de arra az eredményre jutott, hogy a melankóliával és a súlyos depresszióval társuló problémák kiemelten összeköthetők a magas kreativitással. Kurt Cobain ikonikus mondata, mely magyarul így szól, köszönet a tragédiáért, szükségem volt rá a művészetemhez. Nos, ez a mondat ma már szállóigévé vált. Milliók hallgatták dalait és merítettek erőt belőlük, ám sok más ikonikus művészhez hasonlóan Cobain is önkezével vetett véget az életének. Arról már esett szó, milyen lehetséges kapcsolat van a mentális betegségek és az alkotás között. Ám arról még nem, hogy a különböző mentális zavarokban szenvedők körülbelül 10%-a követ előgyilkosságot. A frissebb kutatásokban egyértelműen kimutatható, hogy azok a személyek, akik művészethez kapcsolódó szakmákban dolgoznak, legyenek ezek írók, zenészek, színészek, festők, szobrászok vagy táncosok, sokkal magasabb az öngyilkossági ráta, mint az átlagban. A magas kreativitású emberek mentális stabilitása részben függ az adott munkától, amit végeznek. A tudósok, társadalmi aktivisták, közgazdászok és tanulmányírók az átlagos populációhoz viszonyítva kevesebb eséllyel szenvednek mentális problémáktól. Ám a művészi vonalon mozgó írók háromszor gyakrabban esnek át depressziós fázisokon, és körükben elkövetett öngyilkosságok száma is háromszor nagyobb, mint a népesség többi részénél. Írja a mindsetpszichologia.hu. A továbbiakban mi olyan slágerekkel vagyunk tovább, amelyek vélhetően elég kreatívnak minősülnek a körötökben is.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldala lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
0: Időjárás.
1: Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk, helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az észak-észak-keleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: X on my

0: Ilyet még nem hallottál.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez Európa leghosszabb zenei válogatás.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam itt a Balaton Rádióban. Az egészséges felnőtt személyiséghez hozzátartozik az önállóság, mind fizikai, mind érzelmi értelemben. Határokat felállítani és érzelmileg leválni a szüleinkről az egyik legfontosabb lépés a felnőtté válásban. Erre vonatkozóan hozok érdekes információt nektek. Ez a folyamat, ez egy természetes folyamat, mely a személyiségfejlődésünkkel párhuzamosan halad. Első nagyobb lépése a serdülőkori lázadás időszaka, mely megalapozza a későbbi önállóságot, majd a fiatal felnőtt korban az új elköteleződés, saját család vagy független élet kialakításával válik teljessé a leválás. Elköltözni otthonról és anyagilag függetlenné válni csak a leválás fizikai oldala. Az önálló felnőtt élet és sikeres párkapcsolat kialakításához az érzelmi leválásra is szükség van. Ez a legtöbbször persze nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, mert számos szülő akarva, akaratlanul felnőttként is nevelni, befolyásolni akarja még a gyermekét. Ez nem csak abban nyilvánulhat meg, hogy kéretlenül is tanácsokat adnak, beleszólnak abba, hogy a gyerekük hogyan élje az életét, hanem abban is, ha a felnőtt gyerek fél konfliktusba kerülni a szüleivel, nem tud nekik nemet mondani, nem vállalja fel előttük önmagát és a véleményét, valamint nem tudja meghúzni a határait. Az egészséges én határokkal rendelkező felnőtt tudja, hogy nem tartozik felelősséggel mások szükségleteiért és érzéseiért. Képes elviselni, ha a döntéseivel vagy véleményével nem értenek egyet. Tudja, hogy nem kell másokat boldoggá tennie, nem feladata mások életének rendbehozása, és mindezekre a kérésekre és elvárásokra nemet tud mondani. A határok felállítását a saját családunkban tanuljuk meg először. Vagy például szabad-e a nagymamának nemet mondani a sütire, becsukni a szobaajtót, megélni az érzéseinket, mérlegelni a kritikát, illetve a saját ízlésünk szerint öltözködni. Hogy ez miért nehéz, arra az egyik ok, hogy a szülők erősebb érzelmi reakciót tudnak kiváltani belőlünk, annak köszönhetően, hogy pont a gyerekkori sérüléseink tettek minket érzékenyé bizonyos dolgokra. Nagyon nehéz megkérdőjelezni egy olyan kritikát például, ami már kisgyerekkorunktól kezdve beépült az én képünkbe. Másrészt a szülőkkel való kapcsolat sokkal kevésbé az egyenrangúságon alapul, mint mondjuk egy barátság vagy egy párkapcsolat. És a szülő még felnőtt korban is az irányító, tekintély személy szerepét töltheti be. Ahhoz, hogy felnőttként új alapra helyezzük a kapcsolatunkat a szüleinkkel, szükség van az eltávolodásra, érzelmi értelemben. Gyakori, hogy amikor valaki terápiába kezd járni, vagy új kapcsolatba kezd, elkezd tudatosabban rálátni a szüleivel való kapcsolatára. Változik a személyisége, új viselkedés mintákat tanul és próbál ki. A családterapeuták azt szokták javasolni, hogy ahhoz, hogy a szülőkkel való kapcsolatunkat felnőtt szinten rendezni tudjuk, először magunkon érdemes dolgozni. Az önismereti munka során tudatosítani, hol kellene meghúzni a határokat, és utána fokozatosan kipróbálni ugyanezt a családdal. A szüleink ettől persze még lehet, hogy nem fognak megváltozni, de ez nem is feltétele annak, hogy mi változzunk, és hogy máshogy tudjunk működni a velük való kapcsolatunkban. Írja a Mindset Pszichológia weboldala. A következőekben a zenei világba fogunk belemerülni, és jönnek a legjobb slágerek.

ez a maratoni balatoni zenefolyam. Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak. Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek. Derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829.000 forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779.000 forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740.000 és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800.000 forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385.000 forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607.000 forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725.000 forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821.000 forintos árral. Palóznak és Alsóőrs a negyedik és ötödik a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222.000, illetve 255.000 forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőekben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következőekben a perfekcionizmusról, azaz a tökéletességre való törekvésről fogunk beszélni. Ez ugye hatással van a kapcsolatainkra, meghatározza a hozzáállásunkat a tanuláshoz, a sportoláshoz, a céljainkhoz. Továbbá megkönnyítheti, vagy éppen nehezebbé teheti azok elérését. A mindsetpszichologia.hu oldal információi szerint a perfekcionizmus hatása rendkívül széles körű. Egymással teljesen ellentétes következményekkel járhat, hiszen betegségek kialakulásához is vezethet, viszont akár a személyes növekedést is szolgálhatja. Mindez azért lehetséges, mert multidimenzionális, tehát személyes és interpersonális elemeket is tartalmaz. Létezik normális perfekcionizmus, amely az egészséges tökéletességre törekvést foglalja magába. Ebben az esetben a cél a siker elérése, miközben az egyén tisztában van a saját határaival és elfogadja ezeket, tehát nem zárja ki a hibák lehetőségét. A neurotikus perfekcionisták azonban a tökéletességre törekvés egészségtelen formáját gyakorolják. Minden energiájukat a hibák elkerülésére összpontosítják, ezek alapján értékelik saját viselkedésüket és teljesítményüket. Az erős önkritika gyakran bántó gondolatokban nyilvánul meg, ami aztán különböző lelki problémákhoz, akár fizikai megbetegedéshez is vezethet. A perfekcionizmus kialakulásában rengeteg tényező játszik szerepet. A túlzottan perfekcionista egyén gyakran nő fel olyan családi környezetben, ahol a szülők által támasztott elvárások és ítéletek befolyásolják a viselkedését. Ezekben a családokban előfordul, hogy a szeretetet és az elfogadást feltételekhez kötik. Ahhoz, hogy a személy ezt kiérdemelje, tökéletesen kell viselkednie. Amennyiben hibázik, az szülői elutasítást és szeretet megvonást von maga után. Ennek hatására alakulhat ki a túlzott tökéletességre törekvés és a hibák miatti aggodalom. Ezen kívül a személy hajlamos lesz a túlzott precizitásra, rendszerezésre és szervezésre. A napirendjének kialakítása, a feladatok megtervezése, az elvárások teljesítését szolgálja, tehát tökéletesnek kell lennie. Ezen kívül gyakran magas elvárásokat állít önmaga elé, ami aztán rendkívül sok stresszt okoz az életében. Amennyiben nem tudja ezeket teljesíteni, akkor önostorozással bünteti magát. A perfekcionizmus egészséges megnyilvánulása esetén az egyén sikeresen szervezi az életét. Összeszedettség jellemzi. Emellett egészséges elvárásokat állít önmagával szemben, ezáltal ki tud teljesedni, motivált lesz a sikerre és a céljai elérésére. Összességében az életünk során számos döntési helyzetbe kerülünk, rengeteg kihívással kell szembenéznünk. Fontos azonban tudatosítani magunkban, hogy lehetetlen mindig minden esetben tökéletesen dönteni. Törekedhetünk a tökéletes megoldásokra, de ne ostorozzuk magunkat, ha valami mégsem sikerül. A hibák lehetőséget jelentenek a tapasztalatszerzésre és a fejlődésre. A perfekcionizmus hozzásegíthet az önmegvalósításhoz, ha elsősorban nem a hibák elkerülése és a másoknak való megfelelés motivál minket. Továbbá tisztáznunk kell azt is, hogy valóban a magunk döntései szerint alakítjuk-e az életünket, vagy inkább a környezetnek való megfelelés ösztönöz minket. Gyakran nem is tudatosul bennünk, mennyi befolyásoló inger ér minket a hétköznapokban. Érdemes megállni néha egy-egy pillanatra és végig gondolni, hogy milyen hatással van ránk a jelenlegi helyzetünk, jól érezzük-e magunkat és valóban a saját céljaink felé haladunk-e. A továbbiakban itt a Balaton Rádióban a dalok kapják meg a középponti szerepet, tehát ezekből fogunk játszani nektek.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál!
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybank elnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre, változékony hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcstalálkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallur Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazzkoncerttel és újévi műsorral is készülnek.
3: Időjárás.
4: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: A sírást mennyire engeded meg magadnak?
3: Hát én egyetlen nem akarom megengedni, nem úgy szoktam sírni, hogy meg akarom engedni, elkezdek sírni.
4: Lovasi András, szerző, előadó.
3: Én nagyon könnyen sírok valójában, és mindig, ahogy öregszem, egyre könnyebben, de ez valószínűleg így van másoknak.
2: Nem baj az, de
3: nem.
2: Irányítod, valamennyire tudod irányítani, vagy nem irányítod? Vagy,
3: hát néha vagy jól esik, néha jól esik egy jó nagyot sírni, akkor nem szoktam irányítani, amúgy el szoktam magam, tehát ugye azért elnyomom.
2: Elzárod a csapot?
3: Ott próbálom, igen, néha.
4: Tarján Pál, operaénekes.
5: Én egy röhögös vagyok, sajnos a színházban is röhögök, és már annyiszor megbüntettek, mert ugye... abszolút, hát, és vannak olyan kollégák, akik utaznak erre, akik úgy tudnak halál komolyan megnevezni, hogy a szemük röhög, de csak a szemük, tehát senki...
6: És amúgy arca pedig.
5: Teljesen komoly, és hát én nekem végem van, tehát nem csak én vagyok ezzel, így van még egy-két kollégák, aki van ezzel.
4: Soltész Rezső, énekes.
7: Az az önfeled, és nem tudom visszatartani nevetés, ez valahogy nekem nem sejlik fel, hogy mi volt az, amitől annyira meg kellett volna szakadjak a nevetéstől.
2: Gyerekkorban biztos volt egyébként, mert akkor az emberek, gyerekek csak csiklandozzák is egymást, és sikítoznak, és visítoznak, sikítoznak, úgy kacagnak. Biztos te is, én is ilyenek voltunk.
7: Valószínűleg.
2: És aztán szerintem még később is, sőt, én el tudom rólad is képzelni, hogy egyszerűen úgy kiszakad belőled a kacagás, csak lehet, hogy nem jut eszedbe.
7: Igen.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Balaton Rádió.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Én így lenni, ha például a tini lányokat, mikor egy órán keresztül vihognak, hogy, és látom, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy minden nevetne. Én is szeretnék még egyszer ilyen lenni.
3: De akkor ezek valószínű... szerint voltál ilyen?
2: Hát
3: voltál.
2: Azért ennyire nem voltam soha tini lány, de tini fiú talán voltam, de hát nyilván az ember baromi jókat tud röhögni gyerekkorában, tehát hogy...
3: És felszabadult olyan, és úgy, hogy aztán elszabadul belőled, és egyszerűen pukkadsz ki
2: a és akkor ez néha most is van.
1: Soltész Rezső, énekes.
4: Sírni gyakrabban sírok, és ezek ilyen lelki belső történetek, amikor az ember kifejezi azt a bánatát, ami megoldhatatlan, megfoghatatlan emlékek kötik hozzá, és ezek ilyen érzelmi kitörések, amiknek én egyébként nagyon örülök, hogy vannak ilyenek. Mert az ember azt, akkor nem veszít el bizonyos dolgokat, amik fontosak voltak a számára, és most persze én mondhatom már itt 80 körül, hogy ez minden emlék nekem fontos, ami jó, és vannak olyan emlékek is, amik bizony könnyfakasztók.
1: Tarján Pál, operaénekes.
2: A sírás az más. Az ritkán fordul elő, sőt, nagyon ritkán.
3: Nem engeded meg magadnak azért, vagy pedig?
2: Többnyire igen.
3: Tehát megtiltod?
2: Hát ezt nem lehet megtiltani, mert ugye vannak helyzetek, amikor meg nem is akarom, de...
3: Már megtiltani, vagy megengedni?
2: Megtiltani. Uh-huh. Tehát mindig van a sírásnak ideje, amikor valami rossz dolog történik. De elég fegyelmezett vagyok, ez megint azon múlik, hogy valaki mennyire fegyelmezett. És segítek azon, hogy nem szeretem, ha más látja.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A fiúknak ugye megénekelte a Cure zenekar is, ugye, hogy nem illik sírni, miközben valószínűleg pont ugyanannyira érzékenyek, pont ugyanannyira. De kulturálisan a nőknek megengedett az, hogy nyilvános helyen is sírjanak, akár a férfiaknak nem annyira.
3: Neked tanítottak olyat, hogy ne sírj?
2: Na igen, a körülöttem levő környezet azért a 70-es években az mondta, hogy a fiúk nem sírnak.
3: Azt mondta édesapád is, hogy kisfiam.
2: Ugye egy, igen, katona dolog, sír. És akkor igen.
3: Én? És ezt el is hitted, és be is
2: hát éreztem, hogy akkor jobb a megítélésem, hogyha nem sírok.
3: Egy bizonyos nem. Körben.
2: És érdekes módon mondom, szóval én a fiatal felnőtt koromban egészen ritkán sírtam. Most ez egy
3: szót jó. Fogadtam.
2: Igen,
3: most már nem fogadsz.
2: Kemény voltam.
3: Kisfiam, nem tudom, egy férfi soha nem sír. Neked mondta ki?
2: Ne.
1: Tarján Pál, operaénekes.
3: Nekem sem. Megúsztuk. Akkor mi sírhatunk.
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Egy jó sírás.
3: Hát persze,
4: az kell.
3: Szóval, tehát te szeretsz is lehet sírni? Most egy furcsa kérdés.
4: Nagyon megtisztít. Így át most belülről.
3: Azért kérdezem, hogy szeretsz-e? Már nem engem, hanem sírni.
4: Hát attól függ, hogy milyen helyzetben. Például, hogyha az ember egy gyönyörű filmen sírja el magát, akkor... És úgy lehet bömbölni, de hát hogy nem az, hogy moziban ülök és vissza kell fogni magam, mert jaj, mit szólnak a többi.
3: Bömbölsz is.
4: Én tudok bömbölni, igen.
3: Melyiket könnyebb szerinted fegyelmezni, a sírást vagy a nevetést? Nekem van egy tippem rá.
5: Én a sírásra mondom.
3: Tehát, hogy azt könnyebb fegyelmezni.
5: Azt könnyebb, igen.
3: Szerintem is egyébként, mert hogyha elkap a
5: hát akkor kész, hát mondtam az előbb, hát, mert valaki bejön és úgy rak össze egy mondatot a színpadon, akkor nekem vége van, akkor azt mondom neked.
3: Igen, vagy jön egy olyan lehetetlen helyzet.
5: Nincs is rá idő, hogy átgondoljam most az előbb, vagy nem rögök, nem, igen. Mint az az állat úgy röhögök, így
3: van. Azt, és ezt egyszerűen azt nem lehet visszafogni egy ponton túl.
5: Hát nagyon egészséges dolog nevetni.
4: Nekem a nevetést könnyebb visszafogni.
3: Tényleg? Pont a nevetést, a sírást nem tudod?
4: Aztán.
3: De érdekes, akkor lehet, hogy ez pont ilyen női tulajdonság, hogy nálunk meg szerintem férfiaknál fordítva van, hogy a sírás fölött uralkodunk, de ha valami váratlan olyan helyzet történik, hogy olyat, akár te is most véletlenül mondasz valami olyat, ami egyszerűen kipukkaszt belőlem valamit, akkor egyszerűen fékezhetetlenül.
4: Igen, a férfiak, ők
3: másképp vannak
4: bekötve. Így vannak, igen.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: a te stílusod.
1: Balaton Rádió.
2: Buongiorno.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybank elnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre, változékony, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartani. Ható módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcstalálkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallus Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazzkoncerttel és újévi műsorral is készülnek.
2: Időjárás.
3: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen esőgyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Egyszer templomban ültem szilveszter estén, éjfél előtt néhány perccel. Én amúgy is járok templomba, szeretek templomba menni. És ott éppen egy mise volt, és már nagyon közeledett az éjfél, és olyan gyors, annyira felgyorsította a beszédet és mindent a pap, hogy az valahogy belőlem ott azt váltotta ki, hogy ráadásul pont az első sorokban, hogy
2: Szabos,
1: van ilyen
2: pedig. Most ez érted, hogy mondasz, persze ilyen is van, tehát nyilván ez komikus, de hát valószínűleg a pap is ugyanolyan közszereplő, mint ahogy mondjuk egy énekes a színpadon, bár más hirdet. De nekem van egy ilyen gyerekkori emlékem.
3: Soltész Rezső énekes.
2: Mennyi lehettem? 5-6 éves talán. De ilyen épp, hogy iskola, még a Mártirok útján laktunk. És mi oda jártunk be a templomba. És az kötelező volt, mert apuka, anyuka, és én meg az öcsém. És valami nagy baromság jutott eszembe, és elkezdtem piszkálni az öcsémet és a röhögés. Ez a bizonyos helyzet volt, ott valami történt. És mi volt a megoldás? Az apám megfogta a kezemet, kivezetett a templomtól, 4.-5. sorba ülhetünk, mert el tudsz képzelni egy család és egy ilyen templom jelent, és kivezetett a templomból, és elindultunk fölfele, van egy úgynevezett lépcső, a nevét nem tudom milyen lépcső, csak ebben közel volt a sarkán, a lépcső mai napig is megvan, és akárhányszor elmegyek a templomból, mindig ez jut eszembe, hogy akkor ilyen 5 éves koromban, vagy nem tudom mennyi lehettem, kaptam, hogy akkor a pofont az apámtól a beállom a lépcsőbe, nem szólt semmit, bevezetett oda, megállt előttem, és eldugrant egy hatalmas füles. És utána visszamentünk. Na, több nevetés, meg hülyeskedés nem volt a mise alatt, és ez az emlékünkön megmarad, és mindig eszembe jött, pedig már eltett azóta jó néhány év, amikor arra megyek, és szoktam mondani a velem együtt utazóknak is, hogy itt kaptam egy nagy pofont az apámtól. Hát ennyi.
1: Hát akkor lehet, hogy ezért nem törhet ki belőled többé a nevetés,
2: jaj, nem,
1: csak úgy felszakadva bármilyen helyzetben, főleg egy templomban.
2: Ez tökéletes igaza volt különben.
1: Mert ott megtanított.
2: De hát ez egy nevelési folyamat, egy gyerek életében, és most nem a templom a lényeg, hanem az bizonyos helyzetekben viselkedni kell. Uh-huh. Tehát ez egy szocializálási kérdés, uh-huh, hogy ha olyan a szituáció, van, amikor nevetni lehet, van, amikor hülyeskedni, uh-huh, a templomban, uh-huh, meg a párgyűlésen, vagy nem tudom, ott nem szoktunk hülyeskedni, és nem röhögünk.
1: Na most én saját magamat ebből, amit elmeséltem, nem vezettem ki magamat a templomból, hanem ott hát maradtam és felnőtt, próbáltam fegyelmezni magam, nem nagyon sikerült.
2: Ez egy felnőtt történet nyilván, de ebben együtt én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy az ember. Meg eddig is mondtam, hogy nem jellemző ez rám, tehát
1: lehet,
2: az én karakterem más.
1: Én is kaptam volna gyermekkoromban egy jó nagy pofont egyszer, amikor nevettem, vagy kinevettem volna valamit, vagy valakit. Lehet, hogy én se nevetnék.
2: Hát azt kell mondjam különben, hogy ilyen helyzetekben az ember megtanulja másképp szemlélni a környezetét. Mindig mögé kell látni a dolgok mögé. Ahogy a plébános gyorsan mondja a beszédet azért, mert éjfélkor tűzi játék van, mert nem tudom, a túró. Az nyilván az ő probléma, megpróbálja megoldani a helyzetet. És ez mindannyiunkra, rád is, rám is ugyanúgy jellemző, hogy amikor helyzet van, akkor keresed a megoldást. Neki az volt a megoldás, hogy gyorsan mondja. De az én esetemben, hogy mi a túron röhögtünk, azt nem tudom, de nagyon jó volt a hangulat. Ez lezárt egy folyamatot, és akkor megtanultam, hogy ez egy komoly dolog.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Maga a nevetés is tud okozni nevetést.
2: Hát persze.
1: És az pedig talán a legtisztább, a legjobb, nem? Amikor valakinek a nevetését hallod, és egyszerűen az okoz neked is nevetést.
2: Hát, igen.
1: Vagy ha tyúkokat hallgatsz. Egyébként én hallottam már tyúkokat, akik egészen hasonló hangot adnak ki, mint az emberi nevetés. De néha a békák is.
2: Igen, hát én egy olyan...
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A stúdióm egy tó mellett van, vagy egy kis tó mellett van, úgyhogy nagyon rutinos vagyok béknevetésében.
1: Másokat megnevettetni szeretsz, vagy meg régat?
4: Természetesen inkább megnevettetni. De hogyha valakinek jól esik egy sírás, akkor én abban is partner vagyok, igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
4: Egyszer egy nagyon jó barátnőmmel beszélgettem telefonon, és valami mély témába mentünk bele, és lehet, hogy őt az akkor nagyon meg is érintette, és egyszer csak hallottam a vonal túlsó végén, hogy már keskenyedik el a szája, már fogynak a szavak, és akkor mondtam, hogy ugye most nyeled a könnyeidet, és mondta, hogy igen, és most leteszem. És akkor letette a telefont, és pár perc múlva jött egy SMS, hogy köszönöm. És ez annyira szép, mert hogyha valakit meg tudunk rékatni, az akkor egy orvosság is tud lenni az adott pillanatban.
1: Az biztos.
4: Az neki egy megkönnyebbülés, ott valami felszakad, ott valami oldódik.
1: Próbálom így összefoglalni, hogy bármilyen teher jön, nagyon rövid ideig tud megtelepedni a válladon, mert egyszerűen lepotyog.
2: 24 órája van.
1: 24 órája van.
2: Így van, mert másnap ennek nem lehet ott lenni.
1: Nincs ott helye, mert egyszerűen
2: nincs rá se idő sincs rá, meg új nap, minden szép.
3: Tarján Pál, operaénekes.
2: És akkor harcolunk tovább.
1: Kinézem belőled, hogy azt mondod, minden szép, és még ha neki is mész véletlenül fejjel egy ajtónak utána, akkor hoppá, nem baj, kinyitod, mondom új nap, minden szép, és mész tovább.
2: Igen. De ez egyébként ez egy jó dolog, mert mondom, a depresszió, vagy a szomorúság, az hihetetlen energiákat veszel az embertől, amit hasznosabb dolgokra is tudna
1: fordítani.
2: Így van.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
0: Balaton rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A sírásnak azért van egy, szerintem azért van egy olyan része is, ami bizonyos értelemben helyes, hogy nem illik nyilvánosan. És én nyilván vannak olyan helyzetek, ahol megillik, vagy nem tudom, tehát még egy temetésen azért nyilván nem fognak senkit leszúrni azért, mert sír, ha férfi, ha nő, nagyon helyesen, de azt gondolom, hogy amikor manipulálnak vele, tehát amikor a sírással valamiféle, mondjuk úgy, hogy célt szolgál az, hogy valaki sír, az nyilvánvalóan számomra visszatetsző. Tehát én ezért gondolom, hogy az, hogy az ember sír, az magánügy, mint ahogy az is, hogy imádkozik, az is magánügy, meg egy csomó olyan dolog. Azért egyszerűen, mert ezek nem illik ezeket felhasználni arra, más célokra.
3: Hát igen, nem illik. Lehet, hogy van, aki például olyan alkat, nők közül biztos sokan, hogy egyszerűen könnyen rögtön kibódjan.
2: És akkor egy idő után megtanulja, hogy milyen hatása van, és akkor már utána megnyomja magán a sírógombot.
3: Hát ezt csak mi mondjuk, mert ő lehet, hogy ő tényleg olyan alkat, hogy mindig könnyen kibódjan. És lehet, hogy aztán ő eljut odáig, hogy amikor mondjuk a rendőr megállítja, és azt mondja neki, hogy hölgyem, látja, hogy mennyivel ment, és itt mennyivel lehet, és ő meghallja ezt a kérdést, és akkor elsírja magát, és akkor rendőr azt mondja, hogy drága, azt mondja, menjen, csak ne sírjon, menjen.
2: Hát és igen. Aztán...
3: És ő lehet, hogy ezt nem is trükkből alkalmaztam.
2: Nem, ezt nem vitathatjuk el, hogy ez őszintén jön, de ugyanakkor azt gondolom, hogy hogy vannak eszközök, amivel legalábbis szerintem, mondjuk legalábbis egy férfinek nem jön hát ki.
3: Vagy egy bizonyos helyzetben, ha valamit szeretne az ember, és nem kapja meg, egyszer annyira megérinti, hogy elsírja magát, és akkor a másik ember azt mondja, jó van, itt van, tessék,
2: hát meg csak meg valójában a sírásnak egyetlen, én azt gondolom, hogy akik könnyen sírnak, azok általában olyan sajnálatból sírnak.
3: Vagy annyira finom lelkűek, amire mi azt mondjuk, hogy önsajnálat, meg ez, meg az, de ők tulajdonképpen csak ők egészségesek, mert tulajdonképpen gyerekkorunkban, ha te csúnyán mondjuk rám kiabáltál volna, játszunk mondjuk 4 évesek vagyunk, vagy 5, elsírom magam, meg te is, nem? Elveszem a lapátot, és mondjuk rátszórom a homokot, elsírod magad, meg én is.
2: Igen. De a sírás az egy valójában a kezdeti időszakban egy kommunikációs forma.
3: Tehát, hogy aztán van, akinek később is az, és azért mondom, hogy az egészséges, nem? Hogy ha valami nem esik jól, én mondjuk valamit szeretnék, és nem esik jól, és elsírom magam. Így kommunikálok, és közben egészséges vagyok, és 120 évig élek. Te meg bent tartod magadban, és feszült leszel, és akkor...
2: Nem, igen, de mondom, tehát én emögött mindig valamiféle ilyen fura önsajnálatot látok.
3: Saját magadat megnevettetni szereted inkább, vagy néha azért meg is rég az?
4: Ó, hát nagyon tudom sajnálni magamat.
3: Azt is, de lehet, csak percekig, órákig, maximum, esetleg egy napig. Tovább is?
4: Nem, inkább szerencsére nálam keveredik az öniróniával.
3: A legjobb, hogy fájdalmas helyzetben is tudsz nevetni.
4: Igen, tudom.
3: Átcsap.
4: Tudom magam kívülről nézni, és azt mondani, hogy jaj, de hülye vagy, hát hagyd már abba.
3: Tehát úgy, hogy akár úgy is, hogy mondjuk sírsz, tehát zakogsz, és abból egyszer csak átmész kacagásba, szóval megtörténik?
4: Hát ez már helyzetgyakorlat.
3: Tud történni?
4: Igen. Ez azért nem egy magamban volt ilyen, de olyan volt, hogy hát ez igen, ilyen.
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Sírás, veszekedés, természetesen partner kell hozzá, férfi partner, a jelenlegi, tehát a kedvesemmel fordult ez elő velem, szerintem először életemben, hogy olyan jó kis vadul, olyan konfliktusokba, úgy bele tudtunk veszekedésekbe csúszni, és akkor megy a veszekedés, a tűz, minden, és izzik a parázs, és akkor egyszer csak átcsapott egy olyan röhögésbe, hogy mikor meglátod a másik arcán, a szája szegletében a kis huncut mosolyt, és És akkor már nem tudod komolyan venni az egész
3: veszekedést. Vagy a szeretetet, nem? Mert tulajdonképpen néha elönt minket a mindenféle méreg, és aztán pedig hirtelen így rájön az ember felülről, hogy ja Isten.
4: Hogy most tényleg egy bevásárlószatyron veszekszünk? Most komolyan ezen veszekszünk? Hogy hülyék vagyunk?
3: Igen. Pont ezt tud néha annyira visszes lenni, hogy tényleg hülyék vagyunk.
4: Igen, és igen.
3: És tényleg azok vagyunk.
4: Igen. Igen.
0: Sztár portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél, mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: csak egy kaland voltam.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldala lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
3: Időjárás.
4: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máson még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: szórakozást!
1: Jó szórakozást! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. A Hold fagyos felszínén még mínusz 173 fokban is működik egy kifejlesztett robotkar. Jóváhagyták a világ első gyógyszert átadó kontaktlencséjét. Magyar kutatók segítségével jöttek rá a gravitációs hullámok és fekete lyukak egyik nagy rejtélyére. Könnyen leporolható napelemeket fejlesztettek szakemberek. A közhiedelemmel ellentétben nagyon ritka a természetben a kék szín. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első helyszínünk a Hold, amelynek fagyos felszínén is működik egy kifejlesztett robotkar, melynek találóan a Cold Arm, magyarul hideg kar nevet adták. Nem néhány mínusz fokos hideget kell értenünk a Holdon mért értékeket tekintve, hanem mínusz 173 fokot. A robotkart várhatóan leszálló egységekre fogja szerelni a NASA. Extrém hidegre tervezik az eszközt, amit a hasonló gépekkel ellentétben melegíteni sem kell ahhoz, hogy végezze a dolgát. A szerkezet alapját a Mars helikopternél is használt okostelefon technológia adta. A robotkar képes lesz megmozgatni és elemezni a Hold talaját, amelyre különböző műszereket is telepíteni fog. Azon felül persze, hogy fotókat készít, majd oszt meg a földi központtal. A legnagyobb változás a ma létező megoldásokhoz képest az lesz, hogy a túlzott terhelés és sérülés elkerülése végett nem kell fűtőberendezéseket applikálni a szerkezetbe. Speciális csapágyai, fogaskerekei és motorikus vezérlői melegítés nélkül fogják bírni az extrém körülményeket, amivel rengeteg energiát és tömegterhelést lehet spórolni. A szerkezet négyirányú mozgást fog végezni, és 2 méteres távolságon belül közel 5 kg erőt lesz képes kifejteni. Ez utóbbit a csukló részbe épített szenzor szabályozza. Az eszközt éppen addig engedi terhelni, amíg az sértetlenül át tudja vészelni a feladat végrehajtását. Több kamerával is felszerelik. Ezek a felszín fotózásán és a főbb operációk végrehajtásán túl a háromdimenziós térképezést segítik. A NASA nyilván azt szeretné, ha a lehető legsokoldalúbb szerszám kerülne a kar végére, ezért számos lehetőséget mérlegel. A tesztek során apró műszereket, tartozékokat, illetve egy 3D nyomtatással készült titán kanalat is kipróbálnak, azt kutatva, hogy mennyire alkalmasak a Hold regolit talajának geotechnológiai vizsgálatára. A robotika kimeríthetetlen világánál maradva, most egy a sebészet területén sikeresen debütált szerkezet tevékenységéről szólunk. A világon első alkalommal teljesen emberi beavatkozás nélkül hibátlanul hajtott végre egy robot egy olyan laparoszkópos műtétet egyelőre sertéseken, amely a valódi sebészeket is megizzasztja. A bél összevarrását a robot precízebben végezte, mint azt bármilyen ember tudná. Mindenféle emberi felügyelet és beavatkozás nélkül apró bemetszésen átvégzett műtétet hajtott végre az állatok lágy szövetein a sebészrobot, melynek a teljesítménye komoly előrelépést jelent a teljesen automatizált emberi sebészet irányába. Az eredmények azt mutatják, hogy az egyik legkomplikáltabb és legprecízebb beavatkozás a sebészetben egy bél két szabad végének összevarrása teljes mértékben automatizálható. A szerkezet 4 kísérleti állaton hajtotta végre a műtétet, számottevően jobb teljesítményt nyújtva, mint az ugyanezzel megbízott emberi sebészek. A robot a bélanasztomózisnak nevezett műveletben remekelt. E feladat végrehajtásához precíz mozdulatok sokszori ismétlése szükséges. A mostani fejlesztés egy 2016-os korábbi robotmodellre épül, amely szintén sikeresen elvégezte a sertés belének összevarrását, de nagy műtéti bemetszést igényelt ahhoz, hogy a bélhez hozzáférjen, és több emberi segítségre volt szüksége. Az új csúcsmodell specializált öltőeszközöket kapott, és a legmodernebb technológiának megfelelő képalkotó rendszert, amely a műtéti terület jobb feltérképezését teszi lehetővé. A robot által végrehajtott anasztomózis fontos állomás afelé, hogy a nagy pontosságot igénylő és repetitív sebészeti feladatokat precízebben lehessen a jövőben kivitelezni minden betegen, a konkrét sebész kézügyességétől függetlenül. Az imént arról szóltunk, hogy a világon első alkalommal teljesen emberi beavatkozás nélkül hibátlanul hajtott végre egy robot egy olyan műtétet, amely a valódi sebészeket is megizzasztja. Hamarosan az orvostudomány területéről hozunk egy információt, jóváhagyták a világ első gyógyszert átadó kontaktlencséjét. Maradjanak velünk!
1: Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

0: mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Két az orvostudományt érintő hírrel folytatjuk a tudomány mai állását. Elsőként arról szólunk, hogy jóvá hagyták a világ első gyógyszert átadó kontaktlencséjét. Az egyik vezetőgyártó kifejlesztett egy napi kontaktlencsét, amely egy ketotifen nevű hatóanyaggal van bevonva. A széles körben használt antihisztamint az allergiák, például a szénanátha kezelésére használják. A lencse célja, hogy segítsen azoknak, akik napi kontaktlencsét viselnek, de olyan allergiáktól is szenvednek, amelyek kellemetlenné tehetik azok viselését. A kontaktlencséket nemrég hagyták jóvá, így rövid időn belül elérhetővé válhatnak. A lencse már 3 perccel a behelyezés után hatékonyan csökkentette a szemviszketést, és akár 12 órán át enyhítette a gyulladást. A 244 ember részvételével végzett vizsgálatok szerint a hatása a közvetlen helyi gyógyszer adagoláséhoz volt hasonló, de a szemcseppek beadásával járó nehézségek nélkül. A kontaktlencse gyógyszeradagolása számos előnnyel jár a közvetlen helyi szemészeti alkalmazáshoz képest. A kontaktlencsét viselők körülbelül 40%-a azt állítja, hogy allergiás szemviszketéstől szenved, és csaknem 80%-uk számol be arról, hogy gyakran frusztrált, ha az allergia megzavarja a normál kontaktlencse viselését. Ezekkel az új gyógyszeres lencsékkel azonban ezek a frusztrációk enyhíthetők. A kontaktlencse viselők allergiás szemviszketése tehát hamarosan a múlté lehet. A Szegedi Tudomány Egyetemen újdonságot vezetnek be a nehezen gyógyuló lábszárfekély kezelésére. Vagyis a nehezen vagy nem gyógyuló vénás és a cukorbetegség miatt kialakult lábszárfekélyen is segíthet az a sejtterápiás eljárás, amelyet a Szegedi Tudomány Egyetem bőrgyógyászati klinikájának orvosai több évnyi előkészítés után egy klinikai kutatásban alkalmaznak. Az intézmény közleménye szerint az emberi zsírszövetben számos regeneratív tulajdonsággal bíró sejttípus található a zsír mellett. Az utóbbi évtizedben világszerte több kutatás és klinikai vizsgálat indult el annak érdekében, hogy kiderüljön, ezeket a sejteket miként lehetne hasznosítani új terápiás eljárásokban. Egyes eljárásokat már rutinszerűen alkalmaznak, és vannak olyanok, amelyek klinikai vizsgálatokon keresztül érhetők el. A jelenleg zajló klinikai vizsgálatban 15 beteg vehet részt, akik jelenleg is a Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati és allergológiai klinika páciensei.

0: közülük vénás lábszárfekélyben 10, cukorbetegség mentén kialakult lábszárfekélyben pedig eddig 5-en szenvednek. A klinikai vizsgálat vezetője kifejtette, a plasztikai sebészeti beavatkozás során nyert zsírszövetből speciális technológiával különítik el a sejteket, amelyeket injekció formájában kapnak meg a betegek. A páciensek a saját sejtjeiket kapják vissza úgy, hogy azokat a nehezen gyógyuló fekély köré juttatják. Ezek a sejtek várhatóan olyan gyógyulási folyamatokat indítanak el, amelyek elősegítik a sebek, fekélyek záródását és hámosodását. Ezt a technológiát már számos országban használják, Magyarországon viszont a Szegedi Tudományegyetem szeretné először bevezetni terápiaként. Az orvostudomány hírei után hamarosan az űrkutatás világából hozunk információkat. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása.
2: Hamarosan folytatjuk.

0: technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Következzék most az űrkutatás világából egy érdekesség. A NASA híres marsjárója már hosszabb ideje kutatja a vörös bolygót, és még mindig képes újdonságokkal szolgálni a tudósoknak. Most a vörös bolygó felhőit tanulmányozta különleges navigációs kamerájával, és közben felvételeket is készített. Ezekből a felvételekből fontos információk nyerhetők ki, például arról, hogy milyen gyorsan mozognak a marsi felhők, és milyen magasan vannak. Utóbbi kérdésre már van is konkrét válasz. A felszíntől számítva mintegy 80 kilométeres magasságban helyezkednek el. A kutatók a felhők összetételére is következtetni tudtak. Megállapították például, hogy ilyen magasságban már nagyon alacsony a hőmérséklet, így a marsi felhőknek száraz jégből kell állniuk. Az is kiderült, hogy a felhők szeretnek elbújni, ugyanis nagyon haloványan jelennek meg a légkörben. A NASA-nak ezért speciális képalkotó technikákat kellett bevetnie a rögzítésükhöz. A művelet fontos része, hogy több felvételt készítenek, amik háttere statikus. A szakértők ezután kivonják ezt a hátteret, így pedig láthatóvá válnak a mozgó objektumok, vagyis a felhők. Számtalan megállapítás kering a gravitációs hullámok és a fekete lyukak közötti kapcsolatról. Erről szólunk most a tudomány mai állásában. Magyar kutatók segítségével rájöttek a gravitációs hullámok és a fekete lyukak egyik nagy rejtélyére. Az ELTE egykori fizikusainak részvételével egy 9 tagú nemzetközi kutatócsoport magyarázatot talált az eddigi legfurcsább gravitációs hullám forrás eredetére, ami a fekete lyukak elliptikus ütközésére utal. A kutatás szerint a galaxisok közepén található óriási fekete lyukak körül elliptikus pályán mozgó, lapos, korongszerű gázfelhőkben található kisebb fekete lyukak biliárd golyóként ütköznek egymással. Néhány évvel ezelőttig a fő információ forrása az univerzumról a fény volt, amíg 2015-ben először detektáltak gravitációs hullámokat egy fekete lyuk ütközésből. A kutatásban három magyar fizikus is részt vett. A sugárzó fekete lyukak pályája viszonylag gyorsan köralakúvá válik a gravitációs hullámok miatt, jóval az összeütközésük előtt. Korábbi kutatási eredmények azt mutatták, hogy a nem kör alakú pályák nagyon ritkák. Ez felveti a következő kérdést. Egy amúgy is kivételes fekete lyuk ütközés miért történhetett pont egy ilyen ellipszis alakú pályán? A lehetséges válasz olyan galaxisok központjában rejlik, aminek a közepén egy óriási, a napnál több milliószor nehezebb fekete lyuk található, és ami körül örvénylik egy lapos, korong alakú gázfelhő. A gáz hatására a fekete lyukak eloszlása szinte kétdimenziósá válik, és befelé vándorolnak, majd a véletlen közeli elhaladások során gáz disszipáció révén a fekete lyukak szoros kettősöket formálhatnak. Ezen objektumok gyakran összetalálkoznak egy harmadik fekete lyukkal kaotikus táncot járva. A nagy fekete lyuk tömeg annak az eredménye, hogy a sok kisebb fekete lyuk a gázfelhőbe zsúfolva többszörös ütközést szenved, minden ütközéssel tovább növelve a létrejövő fekete lyuk tömegét. Ezek az egymást követő ütközések a fekete lyukak forgását is felgyorsítják. A kutatók szerint mindez csak a kezdet. Az imént arról szóltunk, hogy magyar kutatók segítségével rájöttek a gravitációs hullámok és a fekete lyukak egyik nagy rejtélyére. A folytatásban pedig arról szólunk, hogy a tudomány mai állása szerint egy lépéssel közelebb kerültünk az iparilag is megvalósítható nukleáris fúzióhoz.
0: A tudomány mai állása.

0: a lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A tudomány mai állása szerint egy lépéssel közelebb kerültünk az iparilag is megvalósítható nukleáris fúzióhoz. Megszületett az új magfúziós rekord, 100 millió Celsius fokosra hevítették a forró plazmát, így egy lépéssel közelebb kerültünk az iparilag is megvalósítható nukleáris fúzióhoz. Ennek a plazma hőmérsékletnek az elérésével az Egyesült Királyságban újabb világrekordot döntöttek. A nap és a csillagok által energiatermelésre használt reakció Földön történő realizálására egy gömb alakú tokamakot, más néven fúziós reaktort alkalmaznak, melynek belsejében az atommagok egyesülni tudnak, és összeállnak egy nagyobbá, miközben energiát szabadítanak fel. Más laboratóriumokban már több ízben is sikerült 100 millió Celsius fokot elérni. Ez a tokamak viszont egy sokkal kompaktabb fúziós eszközzel hajtotta végre a magfúziót, ami egy 5 éves folyamat eredménye. Az új plazmaméréseket összesen 25 rendkívül fejlett diagnosztikai eszközzel végezték el, amelyeket a gömb alakú tokamakba építettek be. Az eredményeket pedig egy nemzetközi szakértőkből álló független tanácsadó testület ellenőrizte. A szerkezetet a közeljövőben más, teljesen új magfúziós technológiák teszteléséhez fogják továbbfejleszteni. Így elkészülhet a világ első olyan gömb alakú tokamakja, amely a magas hőmérsékletű, szupravezető mágnesekben rejlő teljes potenciált kihasználhatja. Magfúziós rekord után pedig következzen egy technikai újdonság. Könnyen leporolható napelemeket fejlesztettek szakemberek. Mivel a napelemek, ha beporosodnak, veszítenek hatékonyságukból, és bár a vizes tisztítás megoldja a problémát, sok helyen nem áll ehhez rendelkezésre a víz. Számtalan nagy napelemfarm sivatagi környezetben épült, mivel e helyeken megfelelő az időjárás, és itt okozza a legkisebb problémát a terület használat. Azonban ugyanezeken a helyeken a legnagyobb a veszélye annak, hogy a levegőben lebegő porszemcsék rárakódnak a napelem táblákra, akár egyetlen hónap alatt harmadával csökkentve a kinyert energia mennyiségét. A vizes tisztítás nagy mennyiségű vizet igényel, és van, ahol nem is áll kellő mennyiség a rendelkezésre. A száraz tisztítás munkaigényes, és könnyen megsérülhet a napelem tábla tőle, így ez sem megfelelő megoldás. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatóinak támadt egy jó ötletük. Az újonnan kifejlesztett módszer elektrostatikus úton vízhasználata és fizikai érintkezés nélkül képes a leromlott teljesítményt a csúcs teljesítmény 95%-ára visszatornászni. A kutatók ehhez egy olyan rendszert készítettek, amely megfelelő sín segítségével automatikusan végighalad a napelem vagy más hasonló felület felett. A rendszer lelke egy mozgó elektróda, ami akár egy egyszerű fémdarab is lehet, amely áthalad a napelem felülete felett, és ennek segítségével a porszemcsék töltötté válnak. Magára a napelemre, annak felületére egy teljesen áttetsző nanométer vastagságú vezetőképes réteg kerül, amelyre szintén töltést lehet rákapcsolni, és emiatt tisztító hatás lép fel, így a szemcsék felemelkednek a felületről. A módszer kiválóan teljesített a laborkísérletekben, csak 30%-os relatív páratartalom esetében vált nehezebbé a takarítás, azonban a sivatagi területekre ennél jóval alacsonyabb páratartalom a jellemző. Milliméterre pontosan jósolt az idő múlását illetően Einstein. Ezzel folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk!

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Einstein milliméterre pontosan jósolt az idő múlását illetően. A zseni általános relativitás elmélete azt jósolja, hogy az idő múlása függ a gravitációs mezőben elfoglalt helyzettől. Amerikai fizikusok kísérletében két atomóra közül az egyik csupán 1 milliméterrel volt magasabban, mint a másik, de már más tempóban ketyegtek. A fizikusok az eddigi legkisebb méretskálán ellenőrizték Albert Einstein általános relativitás elméletének érvényességét. Egészen pontosan az idődilatációnak nevezett hatást igazolták két parányi atomóra segítségével, amelyeket bár mindössze 1 milliméter távolságra helyeztek el egymástól, mégis az elmélettel összhangban eltérő sebességgel ketyegtek. Egy tudományos folyóiratban megjelent cikk javaslatot tesz arra, hogyan lehet a mai legjobbaknál 50-szer pontosabb atomórát építeni, és felvázol egy lehetséges útvonalat annak felderítésére, miként lép kölcsönhatásba a gravitáció és a relativitás a kvantummechanikával. Bár mindkét nagy fizikai elmélet immár több mint egy évszázados, az összeházasításuk továbbra is a tudomány megoldatlan kihívásai közé tartozik. A legfontosabb eredmény az, hogy a kutatóknak esélyük van összekötni a kvantumfizikát a gravitációval, például komplex fizikai jelenségeket vizsgálni úgy, hogy a részecskék a görbült téridő különböző pontjain helyezkednek el. Ami pedig az időmérést illeti, a tanulmányból az is kiderül, hogy semmi akadálya a maiaknál 50-szer pontosabb órákat építeni. Az általános relativitás elmélet azt jósolja, hogy egy gravitációs mezőben a különböző magasságú pontokon elhelyezett atomórák eltérő ütemben ketyegnek. Az atomok sugárzási frekvenciája csökken, vagyis az elektromágneses spektrum vörös vége felé tolódik el, ha erősebb gravitációs mezőben, esetünkben a Földhöz közelebb tartózkodnak. Ebből következően egy atomóra annál lassabban jár, minél alacsonyabban van. Arról szóltunk az elmúlt percekben, hogy a fizikusok az eddigi legkisebb méretskálán ellenőrizték Albert Einstein általános relativitás elméletének érvényességét. Most egy meglepő kutatással folytatjuk a tudomány mai állását. A légszennyezés egy részét eltüntetik a szobanövények. Szobanövényeink levegőre kifejtett pozitív hatása régóta közismert, most viszont egy konkrét légszennyező anyag kapcsán végeztek vizsgálatokat. Egyetemi kutatók néhány gyakran tartott és könnyedén gondozható szobanövényt vizsgáltak. A vitorlavirág, a sárkányfa, illetve a legénypálma volt a kísérletek alanya. Minden növényt egységes méretű cserepekbe ültettek, tőzegmentes virágföldbe. A tanulmány szerint a levegő nitrogén-dioxid tartalmának 20%-át képesek voltak eltüntetni. A kutatók a laboratóriumban a virágok számára egy olyan környezetet teremtettek, mintha egy forgalmas közút mellett lévő irodában élnének. Ennek megfelelő mennyiségű légszennyező nitrogén-dioxidot pumpáltak abba a kis kamrába, ahol a kísérlet zajlott. A vizsgálat során azt mérték, mennyi marad a nitrogén-dioxidból a levegőben, majd a mennyiséget átszámolták különböző méretű irodákra. A kísérletek első eredménye az lett, hogy mindhárom növényfaj egyforma arányban volt képes csökkenteni a szennyezőanyag mennyiségét, és ez független volt attól, hogy a növény sötétben vagy világosban volt-e, illetve száraz vagy nedves volt-e a talaja. Egy szobanövény egy 15 négyzetméteres kis irodában a káros anyag 20%-át képes kivonni a levegőből. Egy nagy, 100 négyzetméteres irodában ez már csupán 3,5%-ot tesz ki, ám több növénnyel növelni lehet a hatást. Hamarosan egy új felfedezésre irányítjuk a figyelmet, itt a tudomány mai állásában különleges esernyőmoszatot fedeztek fel indiai kutatók. És szólunk arról is, hogy a kék szín a közhiedelemmel ellentétben nagyon ritka a természetben. Tartsanak velünk!
0: Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy új felfedezéssel folytatjuk most műsorunkat. Különleges esernyő moszatot fedeztek fel indiai kutatók. Az eddig ismeretlen fajra az Andamán és Nikobár szigeteken bukkantak. A valódi zöld moszatok közé tartozó vízben élő esernyő moszat az alakjáról kapta a nevét, kicsiny zöld esernyő alakú teleptesteket növeszt. Ám a legkülönösebb benne nem is az alakja, hanem az, hogy egysejtű élőlényről beszélünk. Az esernyő moszatok egyetlen sejtmaggal rendelkeznek, ezt a gyökérszerűen kinyúló, a felülethez tapadó alsó végük tartalmazza. Ebből nő ki az úgynevezett szár, amelynek végén fejlődik ki az esernyő alakú kerek fej. Itt alakulnak ki a moszat ivarsejtjei, amelyek csak a kiszabadulásukat követően egyesülnek zigótává. Ha eltávolítják a fejét, az esernyő moszat újat növeszt helyette. A mintapéldányt laboratóriumba szállították, ahol mikroszkópos, elektronmikroszkópos és genetikai vizsgálatoknak is alávetették. Ezek segítségével sikerült megállapítani, hogy valóban még nem ismert fajról van szó, ezért nevet is adtak neki. A név a hableány szónak megfelelő szanszkrit névből ered, eredetileg egy tengeristennő neve volt. A moszat szára 2-4 cm hosszúság közt változott, a fej ernyőcskéjének átmérője pedig 0,5-1,3 cm között volt. A fej 40-60 virágszilomszerűen elrendezett, egyben 5 cikkelyből állt. Az elektronmikroszkópos felvételek még egy ilyen egysejtű lény esetén is sok további részletet tárnak fel, így például a fejecskék alsó oldalának szalagszerű redőit. Az egyelőre nem ismert, hogy mennyire nagy területen elterjedt a moszat, mivel csak egy helyszínen volt lehetőségük a kutatóknak gyűjteni. Egy új egysejtű moszat felfedezéséről szóltunk az elmúlt percekben, most pedig azzal folytatjuk a tudomány mai állását, hogy a kék szín a közhiedelemmel ellentétben nagyon ritka a természetben. 10 növényből kevesebb, mint egynek van csak kék virága, az állatok között pedig kifejezetten ritka a kék. A válasz erre a jelenségre annak kémiájából és fizikájából ered, hogy hogyan jönnek létre a színek és hogyan látjuk őket. Csak egyetlen állatfaj ismert, amely kék pigmenttel rendelkezik. A többiek más miatt kékek, mert például olyan a tollazatuk vagy a pikkelyük struktúrája, hogy így veri vissza a fényt, ami miatt kéknek látjuk őket. Azért vagyunk képesek színeket látni, mert mindkét szemünk 6-7 millió fényérzékeny sejtet, az úgynevezett csapokat tartalmazza. Amikor egy kék virágot nézünk, például egy búzavirágot, azért látjuk kéknek, mert ez a szín a spektrum azon része, amit a virág visszaver. A növények a természetesen előforduló pigmentek összekeverésével érik el a kék színárnyalatot. Leegyszerűsítve, ez a folyamat némileg olyan, mint amikor a festőművész színeket kever ki. Az állatok kék színe viszont nem a kémiai pigmentekből származik. A pigmentkeverés vagy módosítás helyett a kék sok állatban a fény hullámhosszát megváltoztató struktúrák létrehozásával valósul meg. A morfó nemzetséghez tartozó kékszárnyú lepkének bonyolult, rétegzett nanostruktúráik vannak a szárnypikkelyeiken, amik manipulálják a fényrétegeket, így bizonyos színek kioltják egymást és csak a kéket veri vissza. A lepke szárnyának pikkelyei oly módon hajlítja meg a fényt, hogy az egyetlen fényhullámhossz, amit visszaver, a kék. Ha a pikkelyek más alakúak volnának, a kék szín eltűnne. Hasonló történik a kék alapszínű madarak, mint például a kék szajkó tollaiban található struktúrákban, vagy a kék doktorhalfélék pikkelyeiben, és a súlyosan mérgező kékgyűrűjű polipok feltűnően villogó gyűrűiben. Az emlősöknél még ritkábbak a kék árnyalatok, mint a madaraknál, a halaknál, a hüllőknél és a rovaroknál. Jelenleg azonban egyetlen, valóban kék állatot ismerünk. A latin nevén Nesseae orbinus pillangót, ami különleges, mert ténylegesen vette a fáradtságot, hogy kék pigmenteket fejleszten ki. És ennyi fért mai összeállításunkba. Most összefoglaljuk, hogy mik voltak a hét legfontosabb tudományos hírei a műsorunkban. A Hold fagyos felszínén még mínusz 173 fokban is működik egy kifejlesztett robotkar. Jóvá hagyták a világ első gyógyszert átadó kontaktlencséjét. Magyar kutatók segítségével jöttek rá a gravitációs hullámok és fekete lyukak egyik nagy rejtélyére. Könnyen leporolható napelemeket fejlesztettek szakemberek. A közhiedelemmel ellentétben nagyon ritka a természetben a kék szín. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ha gondolják, találkozzunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt a Tudomány mai állása című műsorban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kecskés Ákos. A viszonthallásra.
0: Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock. Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldala lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
4: Időjárás.
5: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máson még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
6: 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balaton fűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóság sisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifid köd, a Laguna köd és az Omega köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élményalapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élményalapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

Elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszín milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának

Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a kincsesbánya-rákhegyi, a várpalotai-notai és a murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a balatonújlaki és a balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerű ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

0: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: Balaton Rádió.

Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

0: természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztalbeszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balaton felvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A 7 állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos város részében.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

0: leszek mindig.
1: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál. A Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gomnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgép portál néven működik a korábban Kobakként ismert napfelület. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csak nem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet.
2: Időjárás.
3: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon észak-keleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A 4 évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben továbbjavítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

Mai balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton lejelményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai korábbi

pedig a Martinsbrett kézműves pékség és a város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szentgyörgy-hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonombaló korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úticélként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balaton Fűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

0: védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltő és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzeg páfrányt és több orchidea félét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb

Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

0: esőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balatonfelvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.
1: Megmozgatjuk az állóvizet!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió!

retro balatoni nyarak elevelennek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgép portál néven működik a korábban Kobakként ismert NAV felület. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csak nem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számukat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet.
0: Időjárás.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máson még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon észak-keleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: 10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok, Réf Fülöpről indulva, külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 km nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet le-

Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is.

hullámokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát.

0: fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a Vétek. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a Strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A Strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a Strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A Strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei Strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdag a bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vesző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

0: nappal a legjobbakkal.
1: Bisztráng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: Egyre hosszabb a balatoni szezon.
1: Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremt.

0: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vet fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton!

Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Megduplázza az Alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét a pénzügyminiszter szerint. Változékonyabb, hűvösebb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagálta a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagydaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
2: Időjárás.
3: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máson még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható. Csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
5: Boldogan letöltünk egy ingyenesnek látszó, mondjuk nyelvtanulási lehetőséget, aztán sose tudunk kimászni belőle. Jó viccnek hangzik, nem? Sajnos az a vicc, hogy ez egyáltalán nem vicc. És azt is megmerem kockáztatni, hogy bizony jó sokan lehetnek, akik nem is tudják, hogy kőkeményen fizetnek, az addigra már bizony fizetősé alakult alkalmazásért. Arról nem is beszélve, hogyha észbe kapnak, akkor sem könnyű, vagy egyenesen lehetetlen kiszállni belőle. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Egyre több ember szánja rá magát a fogpótlásra, pontosabban az implantációra. Korábban sosem látott kínálat miatt nagyon nehéz jó döntést hozni, s ráadásul egyre több a gyanúsan olcsó termékeket kínáló, legalábbis rendelő, vagy inkább szolgáltatást. Ha bedőlünk nekik, úgy gondolom, hogy jó, hogy vagyonunk nem bánja. Hogy ne sétálhasson senki bele ebbe a csapdába, az adásba kiderül, mi az a néhány szempont, higgyék el, tényleg csak néhány szempont, amit mindenképpen a döntés előtt nagyon aktuális és érdemes sorra venni. Aztán milliószor elhangzik, hogy minden évben hasznos lehet, ha felülvizsgáltatnánk a bankszámla csomagunkat, mert lehet érdemes lenne váltani, amivel éves szinten akár több 10 000 forintot is megspórolhatnánk. Aztán a valóság az, hogy nem igazán fogadjuk meg, és talán megszokásból, talán lustaságból maradunk és fizetünk. Ha minden igaz, rövidesen komoly segítséget kapunk, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank kötelezte a bankokat, hogy a minden évben kötelezően megküldendő éves elszámolási levelükben külön fel kell tüntetniük, hogy venne náluk a jelenleginél olcsóbb számla. Mindjárt bele is megyünk a pontos részletekbe. Mennyi az elévülési idő? Nyilván sokan vágják rá, hogy 5 év. Valójában hát nem egészen. Hogy pontosan mikor évülhetnek el a különböző tartozások, ma végig beszéljük, mert hogy még az sem mindegy, hogy kinek tartozunk. És végül, de nem utolsó sorban, ma sorra vesszük, hogy hogyan lehet a legjobb terméket megvásárolni, mármint ennek a szempontjait. Honnan tudjuk, hogy főleg a tartós fogyasztási cikkeknél ezt biztos, hogy jól döntöttünk-e? Hogyan tudjuk megállapítani? Ma a hűtők vásárlóinak igyekszünk segíteni a Tudatos Vásárlók Egyesületének tesztje alapján. Ezek lesznek tehát a mai műsorban, remélem mind belefér, már is kezdünk.

0: A telefon túlsó végén dr. Halász Zsolt, a Halász Klinika tulajdonosa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a megtiszteltetést.
0: Azért kerestem meg, mert a műsor elején is már mondtam, hogy egyre több ember szánja rá magát arra, hogy fogat implantáltasson. Hogyha megnézzük azért a 50 évvel ezelőtti képeken, még igen fokhíjasok voltak az emberek, most meg már mindenkinek van 32 gyönyörű foga. Élek a gyanúval, hogy a legtöbb, legalábbis sok bizonyos kor után már implantáció. Körülnéztem a piacon, még mielőtt önnel elkezdtem volna beszélgetni, és azt láttam, hogy valami hihetetlen mennyiségű a kínálat. Nem csak a rendelők, hanem én például el sem tudnék igazodni, hogy milyen típusú implantátum van, miért jó az, miért nem jó az. És az a tapasztalatom sajnos, hogy az emberek 99%-a a pénz alapján dönt. Aztán ráakadtam az ön blogjára, ami nagyon hasznos, és azt láttam, hogy ott összefoglalta például az egyik blogbejegyzésbe, hogy milyen alapvető és nagyon fontos lépések vannak, amiket végig kell gondolnunk, még mielőtt döntünk. Erről beszélgessünk.
1: Jó. Egy nagyon érdekes példa most, hogy önnek adom ezt az interjút. Pont ön előtt jött egy Budapestről egy hölgy, hogy ő neki raktak be. Mondhatok márkákat, meg ilyeneket
0: egyébként? Tőlem nyugodtan, mert szerintem ez nem tartozik a kereskedelmi körbe, mert ilyet mi nem veszünk, tehát én megyek be a boltba és veszek.
1: Ja, jó. Tehát jött egy páciens, hogy ő neki problémája van a valahol berakott implantátumával, és hogy Straumann implantátuma van. És akkor beszélgetünk, tervezgetünk, hogy akkor azt hogy lehetne felhasználni, de hogy milyen panaszai vannak, meg ki szeretné vetetni. Azt egyszer egy fél szóval kiderült, hogy hát egy Neodent implantátuma van, amit csak a Straumann megvásárolt, egy olcsóbb brazil implantátumrendszer. Most tudni kell, hogy a Straumann meg a Nobel Biocare tényleg a két number van implantológiában, a Mercedes meg a BMW. A világpiac nagyjából közel 50%-át ez a két gyártó látja el, és a tetejében prémium implantátum. A világpiac másik felén meg 300 implantátum gyártó osztozik.
0: De akkor azok, kimondhatom, hogy hamisítványok, vagy mi?
1: Ne, hát nem.
0: Után gyártott?
1: Van köztük az is, és akkor már egészen más a leányzó fekvése.
0: Segítsen már nekünk, adjon támpontokat, hogy hogyan induljunk el. Én hallottam olyat is, hogy adnak egy kártyát, hogy ezt ültették be, hallottam olyat is, hogy egy év garanciát adnak, hallottam olyat is, hogy 10 évet, tehát valahogy induljunk el, hogy akkor mi az a pár legfontosabb tényező, amit mindenképpen vizsgáljunk meg, mert azt gondolom, hogy a különböző implant típusok között én nem fog tudni az életbe eligazodni.
1: Milyen szempontok alapján merjen választani a páciens orvost, majd ha már megkapta a beavatkozást, akkor utána ő neki milyen dokumentumokat kell átadnia az orvosnak, hogy ő tisztában legyen azzal, hogy mi van a szájában, ha évek múlva problémája van, akkor is meglegyen minden dokumentáció. Tehát elmegy a páciens, ajánlatot kér a fogászati kezelésre, implantációra. Először is kapjon egy írásos kezelési tervet és ajánlatot, amiben minden le van írva, minden alkatrész, minden lépés, az implantátumnak a pontos típusa. Akkor már van egy papír a kezében, hogy ezt fogom kapni. Az előbb elmondott implantátum márkákban nem lehet mellé nyúlni, tehát azok mindegyik neves implantátum.
0: Tehát mindegyik jó bárkinek?
1: Hát alapvetően igen. Ugye például én Nobel Biocare-rel foglalkozom, most úgy kell látni egy ilyen gyártót, mint egy autógyártót, hogy ő az a A-osztályos Mercedes-től kezdve, tehát a legkisebb Mercedes-től kezdve a G-osztályos terepjáróig, meg sportkocsi mindent gyárt, mert a különböző igények teljes spektrumát le akarja fedni. Igazából egy-két ilyen gyártó van a világon, aha, csak aki ennyire széles repertoárral bír, a többi cégek jóval kevesebb implantátum rendszerrel foglalkoznak.
0: Ettől lehet olcsóbb is, tehát borzasztó nagy árkülönbségek vannak, hogy nézegettem a neten, hogyha valaki implantáltatni, akkor borzasztó nagy árkülönbségek. Tehát az olcsó is van, meg a nagyon drága is.
1: Hát akár csak az autókban, tehát ez egy picivel jobbat akarunk valamiben, hogy 2 másodperccel jobban gyorsuljon az autónk, azért már milliókkal többet kell fizetni, és implantológiában ugyanez van, hogy egyrészt maga az implant másodperccel jobban gyorsuljon az autónk, azért már milliókkal többet kell fizetni, és implantológiában ugyanez van, hogy egyrészt maga az implantátum beszerzési ára

0: pont, hogy
1: így van.
0: Ez egy nemzetközi garancia, tehát hogy akár Magyarországon berakott implantátumra kap a páciens egy ilyen implantátum kísérő matricát, ugye ez, amit mondtunk, hogy és már megtörtént a beavatkozás, ezt az orvosnak adnia kell, mert ez bizonyítja, hogy az az implantátum, amit kapott, az ilyen.
1: Tehát ez a kísérőkártya, amiről
0: beszélünk. Ez a kísérőkártya, vagy angol implant tracking stickernek hívják, magyarul nem nagyon használjuk ezt a szót, hogy kísérő matrica. Ez bizonyítja, ez olyan, mint az autónak a forgalmi rendszám. Ezen rajta van az implantátum típusa, mérete, gyártási szám, lotszám, rev, tehát minden, amivel hogy mikor jött ki a gyárból, pontosan visszakövethető még az alapanyag beszállító, stb.
1: Tehát akkor egy pillanatra álljunk meg, tehát az első, amikor az ember elmegy, ezt úgy hívják szerintem, hogy az első konzultációra, akkor írásba kapjon egy kezelési tervet. Ez a kezelési terv az, amit vagy elfogad a paciens, vagy nem, tehát az a lényeg, hogy ezt adja írásba az orvos. Aztán tisztázni kell velük azt, hogy milyen típusú az implantátum, meg lehet kérdezni, nem? Hogy ennek milyen hosszú a garanciája.
0: Természetesen.
1: Aha. És hát,
0: én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy kapjon rá garanciát a páciens.
1: Hát persze. Hát mert rengeteg rém történet van, egyébként a mi e-mailünkre is jött több ilyen, majd nyilván fogom önt keresni ilyen történetekkel, hogy ilyenkor mit lehet csinálni, és hova lehet fordulni. Csak tudja, azt gondolom, hogy elmegyek és implantáltatok egy fogat, vagy mit tudom én, négyet, aztán az egyik mondjuk eltörik, hogy valami baja van, aztán megállapítják, hogy ez gyári hibás, de akkor is én szenvedek, mert megint elaltatnak, megint kiműtik, és beraknak egy újat. Tehát, hogy olyan kár is érhet, ami nem forintosítható, hanem hát nem is tudom.
0: Hát
1: hogy,
0: igen.
1: Ugye? Tehát akkor nagyon rövid az időnk, úgyhogy most gyakorlatilag akkor vegyük végig még egyszer konzultáció, írásbeli ajánlat, utána a műtét után kell egy kísérőkártya, ez nagyon fontos, tudjuk, hogy hány év garanciát kapunk, és nyilvánvaló, hogy szerintem ilyen helyeken már azért adnak számlát a kezelésre, mert legtöbb helyen már azt néztem, hogy lehet egészségkártyával is fizetni, meg banki átutalással, tehát ott a nyoma. Ezek azok a fontos lépések, első lépések, amelyeket ajánlunk a hallgatóknak is, hogyha kénytelenek implantáltatni, mert szerintem azért kevesen fognak, csak azért, hogy szépek legyenek a fogai, inkább ha rá vagyunk kényszerülve, legalábbis mi magyarok akkor rohanunk a fogorvoshoz. Nagyon szépen köszönöm, nagyon hasznos információkat kaptunk öntől. Az elmúlt percekben dr. Halász Zsolttal, a Halász Klinika tulajdonos vezetőjével beszélgettem arról, hogy hogyan kezdjünk neki annak, hogyha a fogunkat implantáltatni akarunk. Köszönöm még egyszer,
0: viszont hallásra. A

A műsor elején ajánlottam egy viccet, ami egyáltalán nem vicc, van olyan, amikor valamit letöltünk ingyenes, elkezdjük használni, aztán így sose

0: Derül ki, amíg nem hívják föl rá a figyelmünket, hogy egyszer csak átment automatikusan, tehát nem is kérdeznek meg minket, átmegy havi fizetősbe, és mi fizetünk, és ez se tűnik föl, mert ugye levonja minden hónapba automatikusan. Szerencsére mi nem figyelünk föl, de a Magyar Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság fölfigyelt rá, egyszer megtanulom, dr. Eichmann Norbert, a sajtófőnökük már itt is ül, szia!
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is!
0: Tudod, az elmúlt 20-25 évben a Fogyasztóvédelmi Hatóság olyan milyen beleégett az agyamba, hogy most, hogy összeházasodtak a kereskedőkkel, ez némi nehézséget okoz az én koromban, már elnézést kérek. Szóval, ti figyeltetek erre a jelenségre, én is egyébként is próbáltam egy ilyenből kiszállni, mert amikor olvastam ezt, amit átküldtetek, akkor persze gyorsan megnéztem, és bizony én is fizettem. Jó, nem sokat, pár száz forintot, és nem tudtam kimászni belőle, már informatikust fölhívta.
1: Persze, és ez a legnagyobb gond egyébként, ez a pár száz, vagy néha pár ezer forint, azért egy év alatt, két év alatt nagyon sok ezer forint is lehet. Kicsit olyan ez egyébként, mint a magyar népmese, hogy ilyen három csapda is található benne. Az első és a legegyszerűbb, amikor azt gondoljuk, hogy valami ingyenes és automatikusan fizetős már rögtön az elején.
0: Olyan is
1: ez
0: van.
1: Nem túl gyakori, de találkoztunk ilyen fogyasztói problémával is. Ez azért könnyen felismerhető mindenki által, mert hogyha megkérik a bankkártya adatainkat, a CVC kódot, lejárati kódot, azért az gyanús lehet, hogy most fizetni kell ért, és akkor rögtön levonják. Tehát mondom, ez a legkevesebb és a legritkább eset. Sokkal gyakoribb az, amikor tényleg később válik ez fizetőssé, vagy mondjuk meg is rendelünk valóban egy szolgáltatást, levonják tőlünk a pénzt, és ez rendben van, megkapjuk ezt a szolgáltatást, de azt nem tudjuk, hogy ez ismétlődő szolgáltatás. Tehát a következő hónapban is levonják ezt az összeget, azután is, meg azután is, mert adott esetben nem olvastuk el részletesen a szabályokat, vagy olyan apró betűvel volt, hogy az ASF 36. oldalán nyilván pontosan...
0: Numberrel szedve, és már összefolynak a betűk.
1: És pontosan tudjuk, hogy nem olvasunk általános szerzési feltételeket valamikor, amikor ezek hosszú, akkor meg végképp nem. És ez is egy problémát okoz, amellett, hogy nem olvassuk el, és aztán később derül csak ki, amikor már hetek vagy hónapok elteltek, és vonták tőlünk ezeket a pár száz vagy pár ezer forintokat.
0: Igen.
1: És hát a harmadik csapda helyzet, amit te is említettél, hogy nem tudjuk lemondani. Mi magunk is egyébként, akik benne dolgozunk a szakmában, szembesülünk ilyenekkel odahaza is egyébként. Amikor kereskedjük a honlapon, hogy hol lehet lemondani, kell-e külön e-mailt írni, vagy van az applikációban olyan hely, ahol lemondási lehetőség van, és akkor egy idő után hagyjuk a fenébe, mert lehet, hogy már órákat eltöltöttünk, és ez a harmadik probléma is csapda helyzet.
0: Egyébként, hogy ez mennyire aktuális, a Google a barátom, és fölmentem, hogy tudom lemondani ezt a nyelvet. Tanulási micsodát, és annyi poszt jött föl, szóval, hogy nem vagyok egyedül ebbe, azt gondolom, de úgyse tudtam megoldani. Ilyenkor mit tudok tenni?
1: Hát az egyik, amit említettél, az nagyon jó a tudatosság és a megelőzés szempontjából is, hogy kicsit visszaugorjunk, hogyha olvasunk fogyasztói kommenteket. Másnak volt-e ezzel az applikációval vagy szolgáltatással problémája, és ilyet látunk, akkor meneküljünk innen és kattintsunk.
0: Igen, de lassan már paranoiásak leszünk, mert ha bármit szeretnénk, akkor előbb körbe kell rintintinezni, és akkor eldöntjük. Egy autóvásárlásnál egyszerű, mert fölmegyünk a népítéletre, és ott megmondják, de valahogy nem jut az ember eszébe, hogyha mit tudom, elő akar fizetni egy nyelvtanfolyamot, vagy régebben volt ebből, ha jól tudom, még bírósági döntés is Magyarországon ingatlanos portállal szembe, aki pont ezt csinálta, hogy lemondhatatlan volt.
1: Persze, és lehet, hogy ez fárasztó, de tényleg össze kell hasonlítani a szolgáltatásokat, termékeket. Ha autót vásárolunk, ha lakást vásárolunk, akkor is nagyon utána megyünk, és összehasonlítjuk a lehetőségeket. Ha kisebb szolgáltatásról van szó, akár csak pár ezer forintról is, akkor is tegyük meg ezt. Tehát akkor is nézzük a kommenteket, olvasgassuk el az értékeléseket, hogy milyen lehetőségeink vannak, és nézzük meg előre tényleg, hogy hogyan tudjuk lemondani azt a szolgáltatást. Adott esetben nincs már szükségünk rá, vagy nem vagyunk vele megelégedve.
0: Tudunk-e visszaszerezni pénzt, mert hogy ránk van valami erőltetve?
1: Mindenképpen tudunk, és itt jön be a chargeback intézmény, amiről legutóbbi adásban is, meg már szerintem korábban is beszéltünk.
0: Többször, igen.
1: És ezért nagyon fontos, hogy bankkártyával fizessük ki ezt a szolgáltatást. Tehát ha a szolgáltatást igénybe is veszünk, ne átutalással, semmiképpen se készpénzzel, ha esetleg van egyáltalán ilyen lehetőség. A bankkártyás átutalásnál van egy olyan lehetőség, bankkártyás fizetésnél egész pontosan olyan lehetőség, hogy a bankkártya kibocsátó szolgáltatók szerződése alapján, ha mi bejelentéssel élünk a bankhoz, automatikusan azonnal, akkor vissza tudják szerezni nekünk ezt az összeget.
0: De akkor a következő hónap is levonja. Szóval a hatóság föl tud-e lépni, vagy ez már európai ügy, mert tehát legtöbb nem is magyar holnap.
1: Ez mindig a szolgáltatótól függ. Tehát én most is arra kérem a fogyasztókat, ha bármilyen problémájuk van, akkor éljenek bejelentésre az NKFH ügyfélszolgáltán, vagy a kormányhivataloknál, megpróbálunk segíteni. Ha határon átnyúl ez a probléma, akkor, akkor szintén beszéltünk
0: róla. Központ,
1: pontosan, nagyon jól mondod. Az Európai Fogyasztói Központ, és adott esetben van lehetőség ilyenkor is fellépni.
0: És pereket nem lehet indítani? Mert hát logikus, itt ha tőlem mondjuk 3000-et húztak le, akkor még 1000-ről lehúztak 3000-et, az már sokszor.
1: Persze, erre is van lehetőség. Képviseleti keresetek indítására a hatóságok, civil szervezetek is jósultak.
0: Tervezi a hatóság?
1: Amennyiben szükséges, akkor természetesen, de nyilván itt azért nehéz, hogyha külföldi szolgáltatóról van szó. Nehogy Isten harmadik országbeli, aki még csak nem is Európai Uniós, azért őt nehéz bíróság elé citálni, vagy adott esetben érvényesíteni a bírósági ítéletet is. Én mindig azt mondom, azért a fogyasztói tudatosság a megelőzés szempontjából a legfontosabb.
0: Én viszont azt gondolom, hogy nem tudom, hogy a hatóság tudja kötelezni azokat a honlapokat, akik Magyarországon megjelennek, hogy miért nem lehet arra kötelezni őket, hogy feltűnően, hogy tudnak azzal idegesíteni az utolsó előtti darab gyorsan vedd meg, ugye ezt tudom, hogy szabálytalan és törvénytelen. Egy ugyanilyen felugró ablakkal miért nem kötelezik, hogy fölhívja rá a figyelmemet, hogy ez holnap utántól vagy két hónap múlva fizetős lesz, és ennyibe fog kerülni, mert ugye beszéltünk itt az ASF-ről, az általános szerződési feltételekről, ami Magyarországon, nem tudom Európában hogy van, de Magyarországon egy nonsense, mert 56 millió oldal, ha lehető legkisebb betűkkel szedve, nincsen kiemelve semmi, ezért nem is, hogyha megkérlek, hogy a következő műsorra szeddősz, hogy mikre kell odafigyelni, nem fogod tudni szerintem, vagy csak úgy nagyjából. Szóval, hogy segítsen minket abba, hogy dönthessünk, mert lehet, hogy kell nekem, és lehet, hogy én fizetem fél évig, és aztán utána mondom le.
1: Hát ketté szedném a kérdést, tehát nem a hatóság kötelezik, hanem a jogszabályok pontosan kötelezik, és uniós jogszabályok egyébként, hogy mindenről tájékoztatni kell a fogyasztót. Tehát a lemondási feltételekről, a fizetési feltételekről jól látható helyen, hogyha ezt nem teszi meg, akkor van helye a fogyasztói a hatósági fellépésnek. Nyilván ez nehezebb, hogyha a külföldi mondjuk webáruházról vagy szolgáltatóról van szó. A másik viszont az, hogy a felugró ablak tekintetében meg, hogy egyszerűsíteni az ASF-eket. Nyilván ez elemi érdeke lenne a vállalkozásnak is, tehát hogy érthető ASF-eket mondjon ki.
0: És de miért lenne érdeke a vállalkozásnak? Szerintem meg a vállalkozásnak pont nem érdeke. Az a lényeg, hogy vásárolj tőled, de sokat.
1: Igen, de ugyanakkor ott van, ha feltételezzük a tudatos fogyasztót, ha ő találja, nem találja meg mondjuk a 36 oldalas ASF-be, hogy mi ezek a lemondási vagy fizetési feltételek, akkor el fog kattintani onnan. Nyilván itt ezt feltételezi, mondom még egyszer, a tudatos fogyasztót. Egyébként jogszabályok például már a közüzemi szolgáltatóknál, a telekommunikációs cégeknél előírnak olyan szabályokat, hogy legyen egy egyszerű átmenet, egy vagy max. Két oldalas ASF, ahol tényleg a legfontosabb feltételek vannak, és a részlet feltételek mondjuk így, meg a 36-48 oldalasban. A webáruházaknál ez bizonyos szabályok miatt, uniós rendelkezések és szolgáltatások szabad áramlása miatt ez még nem érvényesül.
0: Ez még gyerekcipőbe jár, de most, hogy ezt mondtad, a következő műsorra megnézem a telekommunikációs cégeknél, hogy milyen ASF-ük van, mert én már régen vagyok, ugyanott nem foglalkoztam vele. Tehát azért sok reményünk nincs arra, hogy felugró ablakok figyelmeztessenek minket, hanem szemfülesnek kell lenni, de jó, ha tudják, és jó, ha utána néznek a kedves hallgatók is, nem egy ilyen csapdába tapicskolnak imádom hónapok vagy évek óta. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Dr. Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke volt a vendége.
1: Köszönöm szépen.

0: Következő percekben az elévülési időkről fogunk beszélni, már pedig azért, mert akkor a kavarás van a fejünkben, én is rögtön rávágnám, hogy 5 év az elévülési idő, hát nem, én most már tudom, hogy nem, de hogy miért nem, meg hol, mi, mennyi, szerintem nagyon fontos, mert ha nem tudjuk, akkor bizony ráfizethetünk. Zentai András, a hovege.hu tulajdonos főszerkesztője ül itt a stúdióban, és ő fog nekünk ebbe segíteni. Örülök, hogy eljöttél, és köszönöm szépen.
1: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat. Én a főszerkesztője vagyok.
0: A főszerkesztője,
1: hát,
0: jó.
1: Nem én vagyok.
0: Szóval az az igazság, hogy nagyjából az 5 év van mindenkinek bekódolva a fejében, és úgy gondolja, hogyha kap egy felszólítást valami követeléskezelőtől például, és azt látja, hogy az 2010-es, azt mondja, hát ezek hülyék, és kidobja. Na, itt kezdődnek a bajok.
1: Igen, hát egyébként az, hogy 5 év van mindenkinek a fejében, az alapból egy jó dolog, mert hogy a polgári törvénykönyv, ami ugye 2013 óta van érvényben, a követelések általános elévülési idejét az valóban 5 évben határozza meg. Csak hogy ez nem azt jelenti, hogy ha 5 évvel régebbi tartozásunk van, amit nem fizettünk ki, akkor az automatikusan nem csak hogy elévült, hanem mondjuk ugye a semmibe szublimált, tehát ugye ilyen nincsen. Egyrészt az elévülés az nem szünteti meg a tartozást. Tehát az, hogy elévült egy tartozásunk, attól még az a tartozás létezik. Az elévülés az mindössze azt jelenti, hogy amikor elévült egy tartozás, akkor az bírósági úton már nem érvényesíthető.
0: De hát akkor hogy? Oda jön és leüt és elveszi a pénzem?
1: Többféle módon. Mi most egy kicsit szerintem a végére ugrottunk ezzel a követeléskezelős dologgal, de szerintem a hallgatók többségét is ez nagyon érdekelheti, meg ez a legpikánsabb talán ebben a történetben. Nagyon sokan foglalkoztak régebben olyannal, követeléskezelő cégek, és még most is van ilyen, hogy elévült tartozásokat vásároltak föl.
0: Igen.
1: És utána ezeket igyekeztek behajtani. Ugye hiába zárja ki a bírósági érvényesíthetőségét egy elévült tartozásnak a törvény, amennyiben az önkéntes módon kiegyenlítésre kerülhet.
0: Magyarul, tehát, hogy
1: tehát, ha én akarom, ha nekem van egy elévült tartozásom, de én úgy döntök, hogy én azt ki akarom egyenlíteni, akkor ezt én kiegyenlíthetem.
0: Én
1: és ebben a pillanatban az elévülés az nincs.
0: Ekkor ezt lefordítom, hogyha kapok egy ilyen próbálkozást, és halálosan megérdek, és kifizetem, akkor ők tapsolnak,
1: így.
0: Hogy ha-ha-ha.
1: Így. Sőt.
0: Aha.
1: Sőt. A helyzet ennél rosszabb. Ugyanis, hogyha kapsz egy fizetési meghagyást egy követeléskezelő cégtől, és te nem nyilatkozol arról, hogy álláspontod szerint ez a követelés már elévült, tehát neked ezt nem kell kifizetni rajta, ezt nem lehet behajtani, akkor ezt a lehetőséget elbukod. És akkor az lesz, hogy ők végig fogják vinni a fizetési meghagyásos eljárást, és kötelezni fognak arra, hogy kifizesd a tartozásodat, pedig az egyszer már elévült. Mondom még egyszer, az, hogy elévült, nem jelenti azt, hogy megszűnt.
0: Aha.
1: És hogyha te erre reagálsz, és mondjuk ugye sokszor a követeléskezelők élnek például azzal, hogy most fizessen ennyit, és akkor utána kiegyenlítetnek tekintjük. De ha te most kifizeted azt az összeget,
0: Akkor elismerted.
1: Uh-huh. És ha elismered, bármikor elismered, akkor onnantól kezdve ez már nem úgy van.
0: Parkol, rengeteg ilyen parkolási
1: parkolás az, egy nagyon tipikus.
0: Klasszikus.
1: Igen, klasszikus, de mit tudom én ilyenek, hogy például hipermarketek által kibocsájtott hitelkártyák. Régen volt, mind a két nagy hipermarketnek volt ilyenje, ugye ezen kis összeg volt, mint olyan 100 000 forint, és akkor arra lehetett hitelre vásárolni. És lehet, hogy a kedves vevő már meg is feledkezett akár erről a dologról, semmilyen módon nem értesítették őt korábban, tehát a tartozása elévült, de valamikor egy furcsa latin nevű cég megkeresi őt azzal, hogy bizony van egy ilyen tartozása 2011-ből, aha, mondjuk, és hát ezt fizesse ki, ugye ennek már nem, ugye, nem 100 000-et fognak rajta követelni, hanem mondjuk rögtön mondjuk 80 000 forint kezelési költséget, meg valami kamatot is felszámolnak, utána meg a csuda tudja, hogy még micsodát, és akkor ha 15 napon belül kiegyenlíti, akkor csak ennyit kell fizetni. Utána meg nem tudom, még egyszer annyit, tehát odaírnak valamit, ami még ijesztőbb az itt kedves ügyfél számára. Ebben a helyzetben a legokosabb, ha mindenki azonnal az elévülésre hivatkozik, tehát válaszol, soha nem dobja ki, tehát nem dobunk ki ilyen leveleket, mert csak rosszabb lesz a helyzet.
0: Te hány ember megteszi?
1: Csak rosszabb lesz a helyzet, amennyiben az nem sima szolgáltatói felszólító levél.
0: Mi az a sima szolgáltató?
1: Na, ezt majd mindjárt erre is rátérek, mert van egy kivétel az elévülésnél. De hogyha ez már követeléskezelőnél van, ez a tartozás, akkor az már mindenképpen egy olyan hivatalos eljárás, amire válaszolnunk kell. Az a legjobb, ha azt válaszoljuk, hogy elévült, akkor is, ha egyébként ezt nem tudjuk bizonyítani, illetve nem vagyunk benne biztosak.
0: Meg 5 éven belül van,
1: akkor is jogilag így járunk jobban. Hát ha 5 éven belül van, akkor felesleges az elévülésre hivatkozni.
0: Meg akkor még nem is kerül követeléskezelőhöz, nem? Vagy...
1: Ugye nem jellemző, de elképzelhető. Főleg azért, mert az elévülési idő nem mindenhol 5 év, hanem például telefonszámláknál csak 1 év, internet előfizetéseknél csak 1 év, parkolási bírságoknál csak 1 év, sőt, közüzemi tartozásnál például gázszámla 3 év. Tehát lehet, hogy 5 éven belüli mégis elévült. Ilyen is elképzelhető. Adótartozásnál egyébként például 4,5 év az elévülés, amit 6 hónappal meg lehet hosszabbítani.
0: Az és még ami nagyon izgalt, fontos, mert ugye az egyéb fogyasztó.
1: Igen, most rátérek. Hát jó, de lehet egyébként adótartozássá is válhatnak bizonyos követelések. Tehát, hogy ilyen
0: legyen rémisztőbb, hogy így belemegyünk.
1: Ugye akkor járunk a legjobban, ha mindig minden tartozásunkat kiegyenlítjük.
0: Hát persze.
1: Nyilván akkor kell a legkevesebbet fizetni, kivéve, ha valamiért mondjuk azt, hogy szerencsénk van, és elévült a tartozásunk. Uh-huh. Ugyanis például az a helyzet, hogy a polgári törvénykönyv, amikor 14-ben életbe lépett az új polgári törvénykönyv, akkor egy nagyon fontos változást vezetett be az elévüléseknél, mégpedig azt, hogy a sima, egyszerű szolgáltatói felszólító levél az nem fogja az elévülést megszüntetni, nem fogja megszakítani.
0: Igen, mert régen úgy volt, ugye, hogyha töltek rám egy levelet, akkor annyival hosszabbodott az idő.
1: Ez most nem így van. Tehát, ha simán mondjuk az ember tartozik az internet szolgáltatójának 20 000 forinttal, és az internet szolgáltató dörgedelmes levelet küld, hogy azonnal fizessen be, az elévülést nem szakítja meg, azonban hogyha ügyvédi felszólító levelet, netán annál még erőteljesebb jogi eszközt vesz igénybe, akkor viszont igen.
0: Mármint a szolgáltató. Tehát ha nem a szolgáltató ér nekem, hanem az ő ügyvédi irodájuk, akkor az
1: hát igen. Egy megbízott ügyvédi felszólításnak tekinthető levelet küld nekünk, akkor már nem érdemes azzal számolnunk, hogy el fog évülni a tartozásunk, és ugye azt sem érdemes tenni, hogy mondjuk összetépjük a kis cetlit, amit bedob a postás. Aha. Hiszen a második postai felszólítás utáni 5. napon kézbesítettnek tekintik ezeket a leveleket.
0: Tehát teljesen mindegy, hogy átveszem,
1: teljesen
0: vagy nem.
1: Teljesen mindegy, hogy átvesszük-e, vagy nem. Uh-huh. Kivéve, hogyha mondjuk arra tudunk, bizonyítottan tudunk arra hivatkozni, hogy akadályoztatva voltunk. Például börtönben voltunk.
0: Hát, hogy én kórházba
1: gondoltam.
0: Kórházban
1: voltunk. Igen, csak a börtön az érdekesebb, azért mondom. Kórházban voltunk.
0: Hát azért az atipikus, hogy az emberek nagy része...
1: Vagy mondjuk életvitelszerűen külföldön tartózkodtunk. Ezeket tudjuk bizonyítani.
0: Tehát egy orvosi igazolás is elég?
1: Az orvosi igazolás az tökéletes.
0: Ha valaki fekvő beteg.
1: Igen, csak ezt azért, tehát a bíróság ezt meg fogja vizsgálni, hogy ez életszerű, vagy nem életszerű.
0: Na, akkor most...
1: Ha oda jutunk.
0: Igen, akkor még egyszer. Tehát a parkolás, a telekommunikáció az 1 év után évül.
1: Így van.
0: Legfeljebb nem engedik mondjuk, hogy ott még egy telefonszerződést kössek, mert az ő fekete listáikon rajta vagyok, de nem tudják tőle
1: hát
0: már behajtani
1: biztos.
0: A pénzt.
1: Aha. Szinte biztos.
0: És a parkolással is ez van. Szerintem ez nagyon nem köztudomású. Hosszú évekre visszamenőleg is kiküldik, de hogy én nem tudom, lehet, hogy már követeléskezelő.
1: Ők azért küldik ki, mert bíznak például abban, hogy önkéntesen kifogjuk ezt egyenlíteni.
0: Hát ha nem ismerjük a szabályokat, akkor biztos.
1: Hát vagy ha nem akarunk esetleg még rosszabbul járni, mert még rosszabbul is járhatunk, tehát ha mondjuk pert indítanak ellenünk.
0: Nem fognak 10 000 forintért többe kerül a pert költség, legalábbis.
1: Lehet, hogy nem, de lehet, hogy ha már nem egyszer történt meg ez a dolog, hanem 2-3-4-szer, akkor meg lehet, hogy fognak.
0: Tehát ha valaki notorikus, igen. De hát...
1: Hát ennek számtalan oka lehet egyébként, hogy miért kap az ember mondjuk parkolási bírságot, sok oka lehet. Például én már kaptam olyanért, hogy olyan miatt, hogy a parkoló alkalmazásom az nem továbbította az információt.
0: És de ilyenkor a telefónia fizet, nem a szolgáltató.
1: Amennyiben ezt bizonyítani tudjuk. Uh-huh. Egyébként...
0: Nem akarsz bejönni valamikor parkolásról beszélgetni? Csak
1: nagyon szívesen beszélgetek a parkolásról, sok cikket írtam a témában.
0: Azért mondom, mert az egy külön szerintem.
1: Ugye amennyiben van elérhető távolságban parkoló óra, akkor köteles az ember.
0: De most már egyre ritkábbak a parkoló órák.
1: Elég gyakoriak a parkoló.
0: Nem, most már 200-300 méterenként.
1: Ugye a probléma nem ez, hanem az szokott lenni, hogy az embernél nincsen apró pénz, a parkoló óra nem fogadja el a bankkártyát, tehát ez nagyon-nagyon életszerűtlen.
0: Budapesten, de például Siófokon egy csomó helyen elfogadja, mert figyeltem más vidéki városokban is, Budapest van ebben egy kicsit elmaradva, és miután ez sok vidéki hallgató is hallgatja, azért megnyugtatom őket, de a Budapestre jönnek, akkor hozzanak jó sok apró.
1: Magam még nem találkoztam olyan parkolóautomatával, ahol kártyával lehetne fizetni. Igaz, én SMS-ben szoktam parkolni, én azt tekintem a legmegbízhatóbbnak.
0: Én meg egy applikáción keresztül szoktam parkolni. Na, akkor ugorjunk vissza a közüzemi számlák. Ugye igen. Azt mondtad, hogy az 3 év.
1: Hát a közüzemi tartozásoknál általában 3 éves elévülés van, uh-huh. Igen.
0: És ez azt jelenti, hogy ott se szakad meg azzal, ha felszólítanak?
1: Ne, semmilyen helyen nem szakad meg azzal, hogy felszólítanak. Mondom, egyedül az ügyvédi felszólítás, vagy egy annál szigorúbb.
0: Még egyet kérdezek, akkor 3 éven belül el se adhatja a követeléskezelőnek az én tartozásom? Mert ha eladta, akkor szabálytalan? Jót kérdeztem, látom a fejeden, ezt nem látják a hallgatók. Mert hogy ha mondjuk 3 év és másfél év után odaadja egy ilyen követeléskezelő.
1: Én nem gondolom, hogy ez egy általános gyakorlat lenne, tehát sokkal régebbi tartozásokat szoktak jellemzően. Nem gondolom, hogy ez általános gyakorlat lenne.
0: Tehát 1 év után el is évül, ha 1 évig nem. Mert azt is tudom, hogy a közüzemeknél az van, hogyha nem kapom meg a számlát, és én ezért nem fizettem ki, jó, ez nem tartozás, de azért ide tartozik, akkor úgy szól a szerződés, hogy én vagyok köteles számon tartani, hogy nem kaptam meg a számlát, és én vagyok köteles utána járni, hogy tessék nekem számlát küldeni. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, ez se köztudomású, azt gondolom, igen. Egyáltalán nem.
1: Illetve szerintem még egy dolog, ami nem köztudomású, de fontos.
0: Igen.
1: Hogy nem csak arról az oldalról, tehát nem csak jogosulti oldalról lehet az elévülési időt megszakítani, hanem mi magunk fogyasztóként, vagy hát ebben az esetben adósként is megszakíthatjuk az elévülési időt, akár úgy is, hogy ennek nem feltétlenül vagyunk tudatában. Tehát például, ha a tartozást bármilyen formában elismerjük, azzal megszakítjuk az elévülési időt.
0: De hogy ismerjük el?
1: Hát például felhívnak telefonon, és megkérdezik, hogy tartozunk-e. És ha mi erre azt mondjuk, hogy igen, ők ezt rögzítik, akkor bizony az a helyzet, igen. Hogy elismertük. Akkor is elismerjük, ha mondjuk fizetési könnyítést kérünk. Tehát arról nyilatkozunk, hogy mi ezt nem tudjuk kifizetni. Vagy részletfizetést kérünk. Vagy egy részét önkéntesen befizetjük. Aha.
0: Ez a ráutaló magatartás csúnya szóval.
1: Bizony.
0: Egyébként attól nem félek, hogyha fölhívnak minket telefonon, akkor szóba állunk velük, mert ez a sok telefonos csaló miatt már ha bármilyen cég hív engem is, meg nagyon sokan, és úgy lecsapják a telefon, szóba se állnak velük.
1: Hát akkor a te magatartásod az nagyon tudatos, sajnos én azt látom, én rengeteg ilyennel találkozom, rengetegen írnak nekünk is a Hóvége ügyfélszolgálatra az interneten is, nagyon sok ilyen történetet olvasok, hogy bizony nagyon sokan bedőlnek csalóknak, nagyon sokan még most is. És ugye a csalás az egy nagy volumenű biznisz,
0: Ajaj.
1: Tehát ő eleve számít arra, hogy 1000 telefonhívásból csak 10 lesz az, ami sikeres, viszont az is
0: 10,
1: már
0: az
1: megéri
0: már aranybánya neki. Igen.
1: Nagyon kell vigyázni ezekre, igen.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is nagyon szépen
0: Zentai
1: köszönöm.
0: Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője volt a vendégem, és már én már most invitáltam egy kis parkolási...
1: Nagyon szívesen, köszönöm szépen.
0: ...körképre, úgyhogy valamelyik következő adásunkban biztos, hogy találkozhatnak veled, de még mielőtt befejeznék a beszélgetést, a mai műsorban még nem mondtam el, ha olyan panaszuk van, vagy olyan fogyasztói ügyük, amiben azt gondolják, hogy az itt jelenlévő szakértők, ugye nagyjából már tudják, hogy kik szoktak itt lenni, tudnak segíteni, akkor ne habozzanak, írjanak a facsipesz2025@gmail.com-ra, vissza fogjuk önöket hívni, a telefonszámot is adnak, ha nem, akkor levélben értesítjük, a szakértőket meg behívom, és akkor meg fogjuk beszélni, amiben tudunk, segítünk.

0: senkinek nem mondok azzal újat, hogy mindenki szeretné mindig a pénzére a legjobbat megkapni, de a mai borzasztóan fogyasztó világban, tehát azt gondolom túlfogyasztásos világban, borzasztó kínálatban, szerintem a világ nagyon sok szemetet is gyárt, úgy gondolom legalábbis nagyon-nagyon nehéz az eligazodás, de most mi megpróbálunk segíteni, egy sorozatot indítunk, amibe teszteket fogunk, tesztekbe fogjuk önöket beavatni, nyilván azt mondjuk el, amit el lehet mondani, aki akar, aztán jobban utána fog nézni. A Tudatos Vásárlók Egyesülete ugyanis rendszeresen készít teszteket, és nem csak Magyarországon, nemzetközi cégekkel összefogva is készít teszteket, ezek a kedvenc olvasni valóim egyébként, és esküszöm, hogy nem akarok hűtőszekrényt venni, mert van otthon, de ezt választottam, tartós fogyasztási cikknél ugyanis aztán tényleg meg kell gondolni, hogy mennyibe kerül, és hogy az mit tud. Nyilván mindenkinek van erről tapasztalata, ma a hűtők vásárlóinak szeretnék segíteni, Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa pedig a vendégem, aki be fog minket avatni a részletekbe. Milyen szempontokat nézünk, mert gondolom, hogy amiket a teszteken néztetek, azokat a szempontokat érdemes nekünk is megnézni, mert elmegyünk egy boltba, mondjuk kiválasztjuk neten, akkor elrohanunk egy boltba, ott megnézzük. Ugye én hülye nő vagyok, én megnézem azt is, hogy hogy néz ki, mert nem veszek meg rondát, még egy vasalónál is képes vagyok órákig ott átcsorogni, de azt gondolom, hogy nem ez a fontos, hogy hogy néz ki.
1: Igen, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. Nagyon sok pontot lehet figyelembe venni egy vásárlásnál. Ez minden vásárlásra igaz, és pont emiatt nagyon értékesek szerintem a mi tesztjeink, mert nagyon sok szempontot mi is a maguknál a teszteknél is figyelembe veszünk, illetve lehet az összes terméket, különböző termékeket, amiket tesztelünk, az embernek a saját szempontjai szerint rendezni, igen, akkor, amikor a teszteket nézegeti nálunk. A tesztek.tudatosvásárló.hu oldalon elérhetők ezek a tesztek egyébként.
0: Na, és akkor vágjunk bele, mert most már engem nagyon izgatnak a kombinált hűtők.
1: Igen, a hűtőknél is nagyon sok szempont van, de szerintem ami egy fogyasztó számára a leginkább érdekes, akkor, amikor hűtőt vesz, az, hogy milyen hatékony a hűtő, az a hűtő.
0: Hát nyilvánvalóan.
1: És ez különböző számokat láthatunk a különböző hűtőknek a technikai adatlapján, tehát a gyártótól kapunk információt erre vonatkozóan, de mi azt csináljuk, illetve azok a laborok, akik csinálják a teszteket, amiket nálunk
0: kell letérni. Igen, mert ugye összesen 19 márka 130 kombinált 130, hűtőjét, igen, vizsgáltátok nemzetközi együttműködésben, mint ahogy azt mondtam is.
1: Igen, ez egy nagy nemzetközi összefogás, nagyon sok országból érkeznek ugyanazokba a laborokba a hűtők.
0: És akkor azt is mondjuk el, hogy vizsgáltatok beépíthető hűtőket, abból nagyon kevés van egyébként,
1: igen,
0: a magyar
1: abból nem
0: piacon.
1: Igen.
0: Több ajtós, a multidoor, az melyik az a több ajtós hűtőt hívják így nemzetközileg?
1: Igen.
0: Értem,
1: igen.
0: Akkor a side-by-side hűtőket.
1: Az is hasonló, igen, amilyen
0: igen,
1: többajtós.
0: Igen, és
1: a típusok vannak.
0: Nagyon sok fajta.
1: A legtöbb
0: van.
1: Az az alulfagyasztós fajta kombinált hűtő, az, amiből a legtöbb elérhető, van egy kevés fölülfagyasztós is, és akkor van egy pár ilyen többajtós típus. Én azt gondolom, hogy a kínálat valószínűleg lefedi az igényeket is, vagy tükrözi az igényeket is, tehát hogy a legtöbben ezt a hagyományos alulfagyasztós kombinált hűtőt.
0: Ha ez van a piacon,
1: igen,
0: felülfagyasztós, nagyon kevés van. Ugyanis
1: valószínűleg azért, mert nem praktikus.
0: De sokkal praktikusabb,
1: hát,
0: mint derékszögbe lefele, fejjel lefele.
1: De én például nagyon alacsony vagyok, és nem érném
0: én
1: el.
0: Nem.
1: Úgyhogy igen, itt is megjelennek a különböző fogyasztói igények.
0: Na, akkor kezdjük a szabadonálló hűtőkkel. Azt vásárolják a legtöbben.
1: Igen, szerintem erre van a legnagyobb igény. Most így különböző típusokra vonatkozó különböző jellemzőket, nem tudom, hogy ezekről beszéljünk inkább, vagy úgy az általános a tesztelési szempontokról például, hogy miért érdemes a mi tesztjeinket olvasni, mi az, amit konkrétan leteszteltünk ezeknél a termékeknél.
0: Gondolom a hatékonyságát, a zajt, hogy mennyire...
1: Igen, csak ez nem ilyen egyszerű. Tehát erre van egy mérési szám, amit egyébként a gyártó is megad, hogy mondjuk milyen zajos egy hűtő. Na de ez nem mindegy, hogy aztán a való életben, a konyhánkban ból nézve, mondjuk a mi hálószobánk merre van, az fog-e minket éjszaka zavarni, vagy ilyesmi, és a másik pedig az, hogy minden embernek más a zaj tűrési határa, vagy hogy milyen típusú és milyen magasságú frekvenciai zajt mondjuk képes vagy nem képes, tehát van egy szubjektív, meg egy objektív része ennek a zajnak, és akkor ezeket is mi teszteltük.
0: Tehát akkor a zaj, a vizsgálta ez a...
1: Például a zajt is. A zaj rész az a használhatóság részben van, azt hiszem, benne a tesztelésnél. Tehát, hogy ilyeneket, hogy szubjektív, meg objektív zajkibocsátás, vagy az, hogy milyen zajt bocsájt ki az a hűtő, és az nekünk mennyire esik jól.
0: A másik, ami nagyon fontos, mert azt már tudjuk, hogy megnézzük, mikor elmegyünk egy boltba, hogy milyen energiafelhasználásuk van. Erről mi kapunk tájékoztatást, de arról, hogy milyen a hűtő képessége, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szaknyelven.
1: Hatékonysága
0: arról azért nem nagyon kapunk eligazodásba, elakad az ember. Ezt is vizsgáltátok?
1: Igen, abszolút. Tehát olyan teszteket végeztek a laborban a szakértők, hogy betettek egy ilyen úgy hívják, referencia géltömb, amiben van egy hőmérő, betették a hűtőbe szobahőmérsékletről a hűtőbe, aminek be volt elítve egy bizonyos hőfokra a hőmérséklete, és megnézték, hogy mennyi idő alatt hűti le, mennyire hatékony a hűti le, a hűtő különböző részeiben mennyire hatékony a hűti le, mert nem mindegy, hogy a tetején, alján vannak különböző speciális fiókok, amilyen nullafokos fiók, ami kifejezetten zöldségek, húsok számára, és ezeket mind megnézték, hogy itt mennyi idő alatt hűl le, mi történik, ha kinyitjuk az ajtót, akkor mennyire melegszik föl, milyen hatással van rá a páratartalom és különböző paraméterek milyen hatással vannak a hatékonyságra.
0: Kerülgettem a forró kását, az ár. Én régebben elég sok tesztet láttam, és mindig azt láttam, hogy az ár az rohadtul nem ad nekünk támpontot.
1: Így van.
0: Mert hogy lehet, hogy a legdrágább végez a legrosszabb helyen, és egy közepes áru az a sokkal jobb. Mi a hűtőknél a teszteredmény ár szempontjából?
1: A hűtőknél is ugyanaz a teszteredmény, mint minden más tesztünknél, hogy nem feltétlenül az ár lesz a mérvadó a minőségre vonatkozóan. Találtunk a hűtőknél is, végeztek jó helyen közepes, vagy akár alacsony árkategóriában lévő termékek.
0: És nagyon nagy márkák meg nem
1: és
0: gondolom.
1: Nagyon nagy márkáknak is szerepelnek a sor végén termékei. Aha. És ez minden tesztünknél ez a tanulság, hogy márkán belül is óriási különbségek vannak megbízhatóságban, minőségben, és nem mindegy, hogy az ember milyen szempontot tart, az saját életében a legfontosabbnak, tehát hogyha a különböző szempont szerint fogjuk átrendezni még a termékeket, akkor lehet, hogy már más sorrendet kapunk akár árban is a termékek között.
0: Hát sajnos ettől nem leszünk okosabbak ezek szerint, hiába megyünk be, és a legdrágábbat akarjuk megvenni.
1: Nem
0: biztos,
1: érdemes.
0: Hogy ez a megoldás, viszont szerintem érdemes, hogyha pláne ilyen nagy tartós fogyasztási cikket veszünk, akkor a teszteknek utána nézni. Most egy kicsit csak meg tudtuk karcolni, de ígérem, hogy folytatni fogjuk. Különböző tesztekről fognak itt általánosságban hallani. Ebben a műsorban Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm.

ezen a mai műsorunk végére értünk. Köszönöm, hogy meghallgatták. facsipesz2025@gmail.com, ez a címünk. Tudják, ide küldhetik el panaszaikat vagy kérdéseiket, várjuk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Törtei Takács Krisztát hallották. Viszlát!

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét a pénzügyminiszter szerint. Változékonyabb, hűvösebb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a délkorai vállalat vezetése továbbra sem reagálta a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagydaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható. Csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Létezik-e úgynevezett levásárlási szabály, vagy valójában nem csak a kereskedők évtizedek óta bevált trükkje ez? Ezt a kérdést ma biztosan megfejtjük, hogy ezután senkit se lehessen hintába ültetni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Furcsa kikötéseket talált a Magyar Nemzeti Bank az utasbiztosításokba. Akár közérdekű pedig is elmentek volna, de szerencsére nem kellett. Hogy pontosan mi volt ez, a szakértő mondja el a mai műsorban. És ha már utasbiztosítás, egy újabb kérdés, mégpedig azt, hogy mit kaphatunk a bankkártyánkhoz járó ingyenes utasbiztosítás esetén. De úgy is fogalmazhatnék, hogy elég-e ez, ha elindulunk külföldre. Aztán az egyik kedvenc téma, parkolás. Mikor nem kell kifizetni a büntetést? Milyen esetekben létezik az úgynevezett méltányosság? Egyáltalán létezik-e, vagy csak a mi agyunkban van? Hűségidő, ez már a következő témánk, ez az, ami elvileg nincs, de mégis van. Mikor, milyen esetben használhatja a szolgáltató ezt a röghöz kötést, és még egy fontos kérdés, hogy meddig? A mai műsorban egy hallgatói panasz kapcsán azt is megpróbáljuk majd kideríteni, hogy hova fordulhatunk, ha megrendelt és kifizetett termék helyett egy nagy

0: szállítási jó tanácsokkal is ellátjuk Önöket, amelyek persze nem csak a karácsonyra érvényesek. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is kezdünk. A stúdióban már itt ülnek szakértő vendégeim, Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Eitmann Norbert, kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság szóvivője, Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő, és Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője. Üdvözlöm az urak tömegyeit, és örülök, hogy mindenki itt van.
1: Köszöntjük mi is a hallgatókat.
2: Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok.
0: Bele is vágunk a témáinkba, levásárlási szabállyal kezdjük, hogyha már azzal kezdtem, így azt ütöttem föl először. Ugye nagyon sokszor van, hogy valamit jogosan visszaviszünk, vissza is veszik, eddig nincs is ezzel semmi baj, de akkor utána azt mondják, hogy pénzt vissza nem adunk, és vigyorognak az ember képébe. Tessék, itt adunk egy pont, és ezt mit tudom én, hónap végéig vásárolja le. Na, én ilyenkor szoktam beborulni, de nem csak én, hanem sokan, mert rengeteg ilyen irányú kérdést kapunk.
1: Ketté bontanám ezt a problémát, mert teljesen más a jogszabályi háttér akkor, hogyha a termék hibás, és teljesen más a jogszabályi háttér akkor, ha hibátlan. De akkor is lehet, hogy meggondoljuk magunkat, vagy másikat szeretnénk, vagy méretben cserélni szeretnénk, vagy bármi más.
0: Hát az nem hibás, hogyha 36-os, én meg 42-es vagyok, az is hibás.
1: Hát, hogyha én 42-eset vettem, és az is van ráírva, és 36-os a méret, akkor az hibás.
0: Nem, a 42-es volt, 36-os volt ráírva, és 42-es valójában, vagy fordítva.
1: Igen, tehát hogyha hibás a tájékoztatás, az hibás teljesítés. Hogyha én néztem el, és vettem magamnak 41 cipőt a 42-es helyett, akkor nyilván az nem hibás teljesítés. Tehát a kettő között a különbség az, a levásárlás és a pénzvisszatérítés kapcsán, hogy amennyiben hibás a termék, akkor ott szabályozva van teljesen pontosan, hogy miket kérhet a fogyasztó, és miket köteles megadni ennek megfelelően ugye a vállalkozás. Itt a sorrend a javítás, csere, és amennyiben ezek nem lehetségesek, vagy megfelelő időben nem tudja teljesíteni őket a vállalkozás, akkor lehet árleszállítás, vagy pénz visszafizetés. Levásárlás nincs is a sorrendben, tehát eleve, amikor a boltok erre nyomnak minket, akkor az valami kompromisszum lehetne elvben, de a bolt, és ez nagyon fontos, nem nyom maszthatja a fogyasztót levásárlással, tehát ne is hagyjuk ilyet. Ha előnyös nekünk, mert egyébként még javítható vagy cserélhető lenne a termék, de mi meg pénzt akarunk vissza, nem akarjuk ugye ezt a terméket, akkor megegyezhetünk ilyennel a boltban, ilyenről a boltban, de semmiképp sem vagyunk erre nyomhatóak.
0: Hát azt hiszem ez egy kicsit atipikus, hogy megegyezhetünk, mert a kereskedők azért főleg a kisebb boltok fordítva ülnek, azt gondolom.
1: Egyébként nagyon jó, amit mondtál, mert tényleg a közélekedés az, hogy hú, itt a multik, főleg fast fashionben ők azok, akik sanyargatják a vásárlókat. A tapasztalat ebben az, hogy sajnos ők az üzleti hátterükkel és a megfelelő, hogy is úgy anyagi háttér mellett sokkal lazábbak. Igen. Ezekben a visszavásárlásokban.
0: Meg, ha jól tudom, akkor
1: nem.
0: A multiknál állandóan oktatják is a vevőszolgálatosokat, tehát ott van egy ilyen kötelezettség, mint mondjuk egy kis butikos, hát nem kötelezhetnek arra egy személyes boltot, vagy egy nagyobb KKV-t. Jól gondolom?
1: Lássuk be, amikor én most holnap nyitok egy sarki cipőkereskedést, és vásárlok szerintem nagy tételben, nem tudom én, rettenetes milliókért 30 pár cipőt ettől, 30 pár cipőt attól, akkor nem ugyanaz vagyok, mint a multinacionális cég, aki meg 30 ezer pár cipőt vásárol ugyanattól. Más jogai lesznek, más lehetőségei a cserénél, de mindegy, én azt gondolom, nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk fogyasztóként. Ha élvezzük az előnyeit egy kis boltnak, akkor nyilván elsősorban azt élvezzük, hogy foglalkoznak velünk, ismerjük őket.
0: Csak ne ijeszgessenek, hogy csak levásárolhatom.
1: Így van. Viszont térjünk ki arra az esetre is, amikor csupán tényleg nem tetszik a termék, vagy rájöttem, hogy mégsem ezt akartam venni, vagy az ajándék nem jött be.
0: Vagy rossz a méret.
1: De
0: jó volt a csomagolás.
1: A csomagoláson jól feltüntetve, de nekem nem volt megfelelő méret. Ezekben az esetekben a boltok fizikai vásárlásakor, tehát amikor bemegyek a boltba, akkor a boltok maguk határozzák meg, hogy mit, mennyi ideig, hogyan vesznek vissza, vagy cserélnek be. És itt igenis van olyan, a kereskedéseknek egy jelentős része, aki azt mondja, hogy szívesen cseréli ki másikra, szívesen hagyja levásárolni, de készpénzt nem fizet vissza. Tudjuk, vagy átláthatjuk azt, hogy ilyenkor ő veszítene egy olyan esetben, amikor ő nem hibázott, és ezért nem akarja ugye a pénzt visszafizetni.
0: Van egy érdekes kérdésem ezzel kapcsolatban. Ugye sokat foglalkoztunk ezzel a visszatérítéssel, a chargeback-kel, és Azt szeretném megkérdezni, hogyha én azt vettem észre, hogyha vásárolok egy boltba, és megnézem a bankszámlámat, akkor az egy-két napig ott ül, mint várakozó, tehát még nem vonták le. És ha én mondjuk ma veszek valamit, ami rossz méretű, és visszaviszem, és elkezdenek okoskodni, hogy de nem lehet, vásároljam le, akkor én élhetek ezzel a lehetőséggel, nem, hogy visszavonom ezt az utalást, vagy fizetést, vagy hogy mondja?
1: A chargeback eljárás, de szerintem majd utána Binder István felé
0: de
1: fog pillogni.
0: Ő bele is fog szólni, mert már látom, szóljon, hogy készül.
1: Hogy ugye itt mi annyit tudunk fogyasztói oldalról erről, hogy azért ez az eljárás, ez azokra az esetekre van leszűkítve, amikor engem átvertek, amikor aha, valami nem teljesült, igen, amikor valami hibásan teljesült.
0: Ja, értem.
1: Tehát itt kifejezetten elindul egy nyomozási folyamat. Nekem csak, hogy egy érdekes példával világítsam ezt meg, volt egy olyan levonásom, SMS-őrön érkezett egy üzenet, valami általam soha nem látott, soha nem hallott, valaki leszett a számlámról 60 ezer forintot. Nem is tétováztam, azonnal bejelentettem a csalást, megindítottam a chargeback eljárást. Majd utána szerencsétlen kereskedő, aki egyébként a honlapom fenntartásáért felelt, csak egy úgy küldött SMS-t, hogy teljesen azonosíthatatlan volt, hogy ez az a cég és az a szolgáltatás. Kérdezte, hogy mi a bajom velük, mert egyébként egy nagyon komoly nyomozás volt náluk és visszatérítés, és tényleg le akarom-e mondani a szolgáltatást, és akkor ezt helyrehozza, mondtam, hogy oké, hát máskor legyek szívesek úgy küldeni az üzenetet, hogy azonosítani tudjam őket belőle.
2: Igen, tehát itt hibás teljesítésről van szó. Klasszikus példa.
1: Akkor ezt helyrehozza, mondtam, hogy oké, hát máskor legyek szívesek úgy küldeni az üzenetet, hogy azonosítani tudjam őket belőle.
2: Igen, tehát itt hibás teljesítésről van szó. Klasszikus példát egy korábbi adásban talán elmondtuk, amikor a

0: Hívásra.
1: Foglaljuk össze.
0: Igen.
1: Foglaljuk össze. Ha hibás a termék, akkor amennyiben a javítás és a csere nem lehetséges, tehát nem tudják azon megoldani, vagy megfelelő határidőn belül 15 nap, esetleg meghosszabbítva 30 napon belül nem tudják megtenni, akkor jogunk van árleszállítást vagy a pénz visszatérítését kérni, és nem lehet levásárlásra kötelezni a vásárlót. Amennyiben nincsen hibás teljesítés, és csak cserélni szeretném a terméket egy másik termékre, akkor a bolt saját feltételrendszert határozhat meg, nagyon sok bolt visszaadja a vételárat, de nagyon sok nem adja vissza.
0: Tehát érdemes azért ezt jól megjegyezni, hogy melyik esetben, tehát amikor elkezdik nekünk, hogy csak levásárolható, akkor gondolják végig, hogy jutottak el idáig, és akkor úgy lehet dönteni. Már is rohanunk mi tovább, nem rohanunk, mert parkolni fogunk, mert Zentai Andráshoz fordulok, hogy hát a parkolás azt gondolom az egyik örökzöld téma, mint hogy ez az előbbi is az volt. Állandóan fizettetnek velünk, megbüntetnek minket, és mindenféle trükkök is vannak már, de inkább most azt vegyük sorra, hogy mi az, amikor nem kell fizetni. Azt már megtanultam a saját káromon, hogyha jön a piros cédulás ember, és pont akkor érek a kocsimhoz és beülök, akkor nem tud megbüntetni, mert hiába parkolok, de van benne élő ember.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Krisztá, hát nem tudom, hogyha, tehát akkor a konkrét esetre reagálok. Tehát, hogyha meglátod a piros cédulás embert, akkor én mondjuk azt az eljárást javaslom, hogy akkor küld el az SMS-t. Mégpedig azért, mert ugye van egy olyan mentesülés a parkolási pótdíjazás alól, hogyha a pótdíjazási esemény, tehát amikor a parkolási ellenőr elkészíti a fényképet, és kinyomtatja neked a termináliából azt a kis, amit a Mikulás csomagba utána beletett, tehát az ajándékot.
0: Sokáig a Mikulás.
2: Hogyha a között, illetve a parkolódi megfizetések között.
0: Az 5 perces szabály?
2: 5 perc telik csak el, akkor megfizetetnek. Van. Minősül a parkolás. Ez mindig van, meg lesz is Budapesten biztos, de szerintem mindenhol, sőt, én úgy tudom, hogy olyan helyek is vannak, ahol ez hosszabb időtáv.
0: Mert lehet, hogy kevesebb parkolóra van, nem használják az applikációkat is.
2: Hát ugye ez egy jó hiszemű hozzáállás a jogokhoz. Ugye nyilván nem az áll ennek a hátterében, hogy mondjuk, ha nekem, én az irodámból rálátok az autóra, akkor folyamatosan azt nézem, hogy mikor jön a parkolóőr, és akkor hát, ha tudok 5 percen belül SMS-t küldeni, nyilván nem. De például, hogy egy ilyen személyes példát is behozzak ebbe, tavaly nyáron velem az esett meg, hogy a 2 éves kisfiammal kimentünk a játszótérre egy hétköznap délelőtt, és megálltunk, bementünk, és hát elfelejtettem a parkoló SMS-t elküldeni. És véletlenül megláttam egy nem tudom kicsivel később, hogy jön az ellenőr, és már ott az én kocsimnál sertepertél. És akkor erről jutott eszembe, hogy hát én nem küldtem SMS-t, gyorsan elküldtem, és mikor végeztünk a játszótéren, akkor láttam is, hogy hát igen, rajta van a Mikulás csomag, de megnéztem, és szerencsére csak 4 perc telt el a pótdíjazás és az SMS küldése között. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy a Mikulás csomagban található ügyfélszolgálati e-mail címre el kell küldeni az SMS-nek a képernyő fotóját, és írni kell egy viszonylag határozott, ám udvarias és hivatalos kis kísérő levelet, hogy ez történt, tehát kérem ennek a törlését, mert megfizetésre került a megfelelő időhatáron belül.
0: Én egy sokkal cifrább történetet kaptam a facsipesz2025@gmail.com címre, ahova továbbra is mondom a hallgatóknak, hogy írhatnak. A történet az volt, mint kiderült, egy idősebb bácsiról volt szó, hogy megbüntették az egyik városba, de ő a másik városban volt az autójával, és mint kiderült, ma nagyon hosszasan próbáltam én is segíteni neki, téves rendszámot írtak, elírtak egy betűt a 3 betűből.
2: Igen.
0: Ilyenkor mi van? Azon kívül, hogy küzd, mint malac a jégen szegény, hogy ne kelljen 10 000-eket fizetnie, rengeteg ideje rámegy, mit kell csinálni?
2: Ebben az esetben az a helyzet, hogy még egyszerűbb a szituáció.
0: Igen?
2: Igen, ebben az esetben bizonyításra sincsen szükség valójában, hanem föl kell hívni az ügyfélszolgálati telefonszámot, és közölni kell, hogy mi elküldtük az SMS-t, de véletlenül elírtuk a rendszámot.
0: Na, de aki nem teszi.
2: Be kell diktálni a rendszámot, azt, amit elküldtünk, megnézik, hogy arra volt-e, és ha volt, akkor azt helyesbíteni fogják, és nem lesz ennek semmilyen következménye, küldeni fognak róla egy levelet később. Ugyanez van akkor, ha véletlenül

0: feltétlenül rossz parkolási zónába küldöm az SMS-t. Aha. Ugye ez is gyakran előfordul, persze. Főleg ott, ahol zónahatárok vannak. Például az én, ahol én dolgozom, ott is úgy van, hogy pont egy zóna határon van az utca egyik fele, az még ez egyes zóna, a másik már az ötös zóna, és ott azért előfordul néha. Hát velem már nem, mert megtanultam, de előfordul.
1: És akkor mit lehet csinálni?
0: Föl kell hívni azonnal az ügyfélszolgálatot, és el kell mondani azt, ami történt. Én egy dolgot nem javaslok ezekben az esetekben soha megtenni, azt, hogy az ember felháborodva, káromkodva kidobja a szemétbe a Mikulás csomagot, mert ebben az esetben viszont kénytelen lesz kifizetni. És kénytelen lesz bizony, mert egyre többbe fog kerülni, és utána perre fogják vinni, behajtásra fogják vinni, eszméletlen pénzeket lehet utólag.
1: Még egy közbevetőleges kérdés az, amikor...
0: Ja, és az elévüléssel ne számoljunk, mert nem fogja hagyni a parkolási szolgáltató, hogy elévüljön.
1: Amikor megbüntetnek, akkor készítenek fotót a kocsira?
0: Ugye ez egy nagyon... Most hadd kössek bele egy kicsit a kérdésbe, tehát ez nem büntetés, hanem ez pótdíjazás.
1: Jó, mindegy. Ugye, nekem büntetés, nem mindegy, ne fizetnek.
0: Nem mindegy, ugyanis büntetést kap akkor az ember. Például volt nemrég ugye egy többször a médiában szó egy ismert emberről, aki rendszeresen a pékségnél fölparkolt a járdára. Szép. Ugye őt megbüntetik. A közterület felügyelő.
1: Igen.
0: Őt megbüntetik, az egy szabálysértés, amit ő olyankor elkövet. Ha nem fizetjük meg a parkolási díjat, az önmagában nem, az egy másik, tehát ott pótdíjat ró ki ránk a parkolási társaság, ami általában önkormányzati társaság, nem biztos egyébként, ugye lehet másmilyen is. És ez egy pótdíj, tehát épp ezért nem ugyanaz a kettőnek, hogy is mondjam, a jogi kibúvó sem ugyanaz.
1: Jó,
0: a kettőnek.
1: A kérdésem...
0: Készítenek-e fényképet? Igen, minden esetben készítenek fényképet.
1: Tehát mondjuk a bácsinak is, én is azt mondtam, hogy sétáljon
0: a parkolóőr is
1: be abba a városba, a közterület, illetve a parkolási társasághoz, és kérje ki a fotót, és aztán így derült ki, hogy más helyet akartak vele fizettetni. Következő kérdésem, ugye az 5 perces szabályt megbeszéltük, vannak-e olyan esetek, például van, aki 2 autóval jár, velem is megesik, mert valakinek az autóját elég sokszor szoktam inni, és bele van téve az applikációmba mind a kettőnek, igen, a rendszáma, igen. És van, amikor véletlen a másikra nyomok, ilyenkor duplán fizetek, vagy mi van?
0: Ebben az esetben is egy dolgot nem tanácsolok, a Mikulás csomagnak a kidobását nem tanácsolom soha, hanem azt tanácsolom, hogy vagy nyeljük be. Tehát,
1: nem engedik ezt módosítani?
0: Ha ugye azonnal kifizetjük, akkor általában egy relatíve nagyon alacsony összeget kell fizetni, tehát körülbelül egy olyan 8 órányi parkolást kell ebben az esetben kifizetni. Ez ugye nagyon alacsony ahhoz képest, mint amennyibe majd a későbbi pótdíjazási akármik fognak kerülni. Ez egyik, vagy nyeljük be, és azonnal fizessük ki, vagy ha nem akarjuk, akkor reklamációt készítsünk el, akár az alkalmazásból, tehát e-mailben jól dokumentáltan, az alkalmazásból kifotózva, hogy véletlenül a másikra. De ebben az esetben az igazság, hogy nem kötelezhető arra a parkolási társaság, hogy eljárjon, ha nem lehet, hogy azt mondja, hogy menjünk a csodába.
1: Még egy nagyon fontos kérdés, hogy vannak-e olyan helyzetek, amikor tényleg méltányolják. Tehát az élethelyzetek vannak. Nagyon furcsák. Például én láttam olyat, hogy valaki elakadt valahol, berakta az elakadásjelző háromszöget, és kivirágzott szegénynek a szélvédője sok Mikulás csomagtól. Ez micsoda dolog? Hát látszott, hogy mozdíthatatlan az autó.
0: Vannak méltányossági esetek. A legklasszikusabb méltányossági eset, mint mondjuk, amikor az ember egy halaszthatatlan ügyben például orvoshoz megy, tehát például klasszikus, a feleségemet viszem szülni. Ebben az esetben, hogyha nem fizetem be a parkolási díjat, és meg bírságonak, pótdíjaznak, akkor én utána hivatkozhatok arra, hogy hát ez halaszthatatlan volt nekem akkor a dolgom. Ezért igazolást kell róla adnom, tehát be kell mutatnom valami itt mondjuk a kórháztól egy papírt, hogy tényleg, és akkor a méltányosság lesz, de ez nagyon korlátozott. Egyébként műszaki hiba esetén is, vagy balesetnél is, tehát például, ha mozdíthatatlanná törték az autómat, akkor nem kell kifizetnem a parkolást, ez így van, de az ugye indokolatlan, hogy napokig, hetekig ott álljon az autó. Tehát a leghamarabb az én felelősségem, hogy a leghamarabb elhárítsam ezt a helyzetet. És hogyha nem teszem, akkor ez is elképzelhető, hogy akár kivirágzik a szélvédője.
1: Igen, nagyon sokszor látni ilyet egyébként. Fú, hát jó sok eset, jó sok történet, és jó sok minden, amit érdemes megfontolni.
2: Facsipesz.
1: furcsa kikötéseket talált a Magyar Nemzeti Bank az utasbiztosításokban, ez olyan talányosan hangzik, de én élek a gyanúval, hogy olyan kikötéseket, amik nem pont nekünk ügyfeleknek kedveztek, ezért aztán ráléptek a tyúk szemükre, hogyha szabad ezt mondanom. Azért gondolom ezt, mert közérdekű pert is akár elindítottak volna, de elálltak ettől, vagyis a végeredmény nyilván pozitív, de ami engem érdekel, Binder Istvánhoz fordulok, hogy mik voltak ezek a kikötések, én azt mondom, ezek a furcsa, vagy hogy mondjam, a fogyasztók számára nem túl előnyös kikötések. És majd azt is beszéljük meg, hogy aki már még egy ilyen írt alá, annál az semmi se.
2: A sztori tényleg pozitív, mert a biztosítók együttműködtek velünk, és ez egy nagyon jó történet, és önként ezeket a szerződéses feltételeket módosították. Az egyik ugye a légijáratok késedelmére vonatkozó történet, amit tökéletesen nagyon tudja ütni a nyaralásunkat, vagy éppen a téli sízesünket, nem jön a repülő, ott vagyunk a repülőtéren 6 gyerekkel, aztán valahol nem kapunk enni, kapunk, valahol meg kell éjszakáznunk, stb. A biztosítók egy részének a szerződéses feltételeiben nem volt az egyértelmű, majd Máté kiigazít engem, de van egy Európai Uniós rendelet 2004 óta, hogy a légi szolgáltatónak is attól függően, hogy milyen távolságra mentünk, mik voltak a különböző feltételek, de meghatározott összegű euró összeget, vagy annak megfelelő összeget ki kell fizetni. Most a biztosítók egy része...
1: Várjunk egy picit, mert azért mégiscsak itt van a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és ha már ilyen ügyek, repülés, igen, akkor ő ebben nagyon update.
3: Igen, és abszolút meg tudom erősíteni, amiket István elmond, tehát egy nagyon szigorú Európai Uniós rendelet vonatkozik a légijáratok késésére, törlésére, visszautasított beszállására vonatkozóan, és a légitársaságoknak nagyon komoly felelőssége van, és csak az a legalacsony, vagy a legkisebb, hogy a tájékoztatási kötelezettség, az ellátási kötelezettség, adott esetben kártalanítási felelősség. Tehát ezeket mindenképpen tartani kell a légitársaságoknak, és ezt egyébként a tagállamok fogyasztóvédelmi hatósága is betartatják velük szigorúan.
2: Igen, ez egész olyanokra is vonatkozik, hogy első osztályra váltottam jegyet, de másodikra ültettek, tehát rengeteg élethelyzet van. A biztosítói szerződéses feltételek egy részében több biztosítónál az szerepelt, hogy megpróbálták ezt a uniós kifizetést, vagy hát légiszolgáltatói kifizetést kvázi összekapcsolni a biztosítási kártérítéssel, tehát azt mondták, hogy ha az uniós rendelet alapján kap pénzt az ügyfél, akkor nem annyit kell nekik a biztosítási szerződés alapján kifizetni.
1: Ügyes mondanám,
2: Éla. Valahol érthető ez a logika egyébként, mert vagyonbiztosításoknál létezik az úgynevezett károngazdagodás szabálya, ami azt jelenti, hogyha egy másik tipikus eset a lakásbiztosítás, ha a társaságbiztosításom is fedezi azt a kárt, akkor az egyéni lakásbiztosítómnak nem kell fizetni, vagy beszélni kell. Tehát lehet, hogy ez a logika volt itt, de ez nem fogadható el ebben az esetben, hiszen még akkor is, hogyha az uniós rendelet alapján fizet a légiszolgáltató, én egy biztosítási szerződés alapján meg kell, hogy kapjam ezt a kártérítést, sőt olyan eset is volt, hogy csak elméletileg kellett volna fizetni, de valamiért az a légiszolgáltató ez mégsem fizetett, és akkor is úgymond ezt levonták
1: tehát
2: volna.
1: Tehát összemosták magyarul.
2: Összekapcsolódott a két dolog. A másik az pedig a sürgősségi betegség baleseti ellátásra vonatkozott. Nem volt, és ez egy másik nagyon-nagyon fontos, hát nagyon-nagyon rettenetes helyzet lehet. Ott vagyok a beteg gyerekkel, beteg családtaggal, ének évadján Málta közepén, és nagyon gyorsan kellene egy sürgősségi ellátás, nagyon gyorsan kéne valami szolgálni. És ilyenkor nagyon fontos azt tudni, hogy akkor most nekem meg kell előlegeznem ezt a kifizetést,
1: ja,
2: vagy a biztosító nekem átutalja előre, vagy a biztosító az egészségügyi szolgáltatónak utalja át. Ez nem volt egyértelmű. Mi azt pontosítottuk velük, hogy mindenképpen történjen meg itt az előre fizetés, és az is egyértelmű legyen, hogy ezt biztosít totként én kapom meg, ügyfél kapja meg, vagy pedig az egészségügyi szolgáltató.
1: Ez fontos nagyon, igen.
2: Ez azokra, és nagyon szeretnék itt egy szűkítést mondani, ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor a szolgáltatás, az egészségügyi ellátás halaszthatatlan, tehát nem várja meg, amíg én hazatérek. Tehát, hogy most nem akarok
1: eltörik pikir... a lába, be kell gipszelni.
2: Igen, nem akarok pikírt példákat mondani, hogy milyen egészségügyi szolgáltatások. Jobb nem is. Nem számolhatók el azonnali, sürgős ellátásként. Ezekre vonatkozó szerződéses feltételeket is pontosították kérésünkre a biztosítók, és azt is, hogy ott az egészségügyi szolgáltatónál, beszéltünk erről az előbb egy másik történetben, milyen dokumentumokat kell azért kérnünk, és amikor hazajövünk, adott esetben bemutatnunk. Egy utolsó gondolat, létezik minden biztosítónál ez a úgynevezett asszisztencia szolgáltatás, éjjel-nappal felhívható, ez arról szól ez a történet, ha én ott bajba vagyok az éjjel közepén Máltán, akkor az asszisztencia el tud engem navigálni a legközelebb, mert ismeri a terepet, meg vannak a kontaktjai, hogy milyen mentőt hívjak, milyen egészségügyi szolgáltatóhoz menjek, az éjszakázást is meg tudja oldani, mert ugye a biztosítás arra is vonatkozik, hogyha nem tudunk hazaindulni, emiatt lemaradunk a gépről, akkor lehet, hogy több napig ott kell maradnom. Viszont nagyon fontos, hogy az asszisztencia ismerete, a telefonszám fölírása mellett, mikor megkötöm az utasbiztosítást, azt is nézze meg, hogy hány napra vonatkozik az a éjszakázás, mi az egészségügyi limit, amit vállal a biztosító, mondjuk egy hegyi mentésnél extrém esetben, ezek nagyon magas összegek lehetnek, és azt a biztosítást próbáljam kiválasztani, ami az én utazásomhoz illeszkedik, azokat a limiteket próbálom megnézni.
1: Mikortól kellett kijavítaniuk az utasbiztosításokban a szerződéses feltételeket a biztosítóknak?
2: Ezek már megtörténtek, tehát gyakorlatilag a nyár végén, az ősszel megtörténtek, tehát ha fogalmazunk úgy, hogy a téli utazási szezonnak igen, már a kijavított...
1: Ez lett volna a kérdésem, igen. Tehát az ugye most lassan következik a téli szünet, az ünnepek, nyilván rengetegen megindulnak praktikusan szerintem a nagyon melegbe, meg a sípályákra. Azt hiszem, hogy a sípályák a veszélyesebbek.
2: Így van, azért érdemes kifejezetten extrém sportos, vagy téli sportos biztosítást kötni. És ugye a másik kérdésed az volt, hogy mi van azokkal az ügyfelekkel, akik már régiben voltak, hogyha nem egyértelmű az a szerződéses feltétel,
1: igen.
2: És adott esetben az ügyfél megkárosítva érzi magát, vagy nem kapott egyetlen kártérítést, javasolni tudom a pénzügyi békéltető testületet. Pont erről szól.
1: Jó, akkor még egy az utasbiztosítással kapcsolatban. Én is például az én bankomtól a bankkártyámhoz kapok, az benne volt a szerződésbe, ingyenes utasbiztosítás. De azzal riogattak itt a barátaim, hogy az nagyon jó, de semmire se jó, illetve ez így nem igaz, hogy semmire nem jó, de hogy az egy ilyen mérsékeltebb dolog. Mi van ezekkel, és lehet ehhez valami pótbiztosítást kötni, vagy még egyet kötök, és akkor káron gazdagodok.
2: A helyes válasz az, hogy milyen az a kártya, és milyen az az utasbiztosítás, amit meg akarok kötni. A történet harmadik szereplője az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Vannak, akik meg azt mondják, hogy ha az megvan, akkor nem is kell kötni. Visszatérve a kártyához, attól függ, hogy milyen az a kártya, azért egy nagyon-nagyon gold, nagyon-nagyon prémium vagy platina kártyánál el tudom képzelni, hogy a kifizetési kárt, mert ez a kulcs, a kifizetési kártérítési limitek elég magasak, de nagyon-nagyon sok esetben ez egy ilyen kicsit kiegészítő, kényelmi szolgáltatás, nagyon jól hangzik, de nagyon sok esetben ezek a limitek nem elég magasak ahhoz, hogy egy valós veszélyhelyzetben, még egyszer, hogy mondjuk egy tátrai hegyi mentésnél, ahol ki kell menni a helikopternek, a szakadékban esett túrázót összeszedni, ezek fedeznék. Márpedig, ha egy olyan biztosításom van, ahol a limit nem elég, akkor az nem ér semmit az a biztosítás.
1: De én akkor kötök még egyet, hogy csinálom.
2: Én azt kell, hogy mondjam, hogy a kártyát azt úgyis kifizettem, hiszen azért a banki szolgáltatásokra használom alapvetően, és kössünk egy biztosítást, ami jóval magasabb limitű. Ugyanúgy az Európai Egészségbiztosítási Kártyánál, ami a uniós tagállamoknál azért a sürgősségi egészségügyi ellátást fedezi, de például nincs az a fedezet, hogy a podgyászommal, elektronikai, digitális cikkeimmel mi történik, vagy egy légjárat késlekedésnél, az nem egészségügyi probléma. Persze. Tehát a legjobb az, ha van egy kártyám, vagy akár egy európai egészségbiztosítási kártyám is, akkor is kössek egy jó utasbiztosítást. Ezt megtehetem online 5 perccel a indulás előtt
1: sőt,
2: is.
1: Sőt, útközben is.
2: Sőt, útközben is.
1: Én már csináltam, hogy autóban nyomkodtam.
2: Igen, csak amikor már elindult az utazás, akkor legyen előbb meg a biztosítás.
1: De még nem lépem át a határt, addig megvan.
2: Ez így
1: de
2: van.
1: Siklósi Máté már nagyon régen veszi a levegőt, hogy szóhoz jusson e témába, úgyhogy hagyd mondja.
4: Csak annyit szerettem volna mondani, hogy gondolkoztam ezen, hogy én ismerek olyat, ami jó. Tényleg egyszerű bankkártyánál. De nem ez a jó üzenet, hogy hú, én tudok egy jó bankkártyát, hanem tényleg az a jó üzenet, amivel az István elkezdte, hogy két lehetőség van. Vagy tudatosak vagyunk, és megnézzük, hogy milyen szerződés áll annak a hátterében, milyen limitekkel, és akkor kitaláljuk, hogy az adott utazáshoz, ami mondjuk egy hegymászás, én most akkor mégiscsak akarok egy másikat, vagy tengerparti nyaralás, nincs semmi különös, még csak úszni se fogok menni, akkor nem kötök másikat. Tehát vagy ez a tudatosság van, vagy inkább kössünk egy másikat. Mm-hmm. Tehát szerintem egyértelműen ez a tapasztalat.
1: Igen.
2: Nem kell elvesznünk a szerződéses feltételek dzsungelében, mert egyrészt van egy egyoldalas, nagyon egyszerű, kötelező, rövid összefoglaló, amit a biztosítóknak meg kell a honlapjukon és online lakuszoknál is mutatni. Ott vannak a limitek, és ott van az, hogy mire vonatkozik, mik a kizárások, például a háborús helyzet az kizárás, és ott vannak ezek az online alkuszok is a segítségünkre, ahol nagyon egyszerű, csak pár adatot kell megadnunk, 5 perc alatt tudunk végezni, és megtaláljuk a legjobb biztosítást. Ezek mind-mind segítők. Ennek ellenére nagyon sokan nem kötnek mégsem biztosítást, úgy indulnak el. Tavaly értük el a 2019-es COVID előtti szintet, és még van bőven, azt gondolom, fejlődési lehetőség.
1: Facsipesz. És akkor már is folytatjuk tovább. Ennek szellemében rövidesen jönnek az ünnepek, meg a szünetek. Azt gondolom, mind a kettő egy olyan, ami a legtöbb szülőnek, nagyszülőnek is nagyobb felkészültséget igényel, de ha már ünnepek, akkor ajándékok. Ha már ajándékok, akkor online vásárlás. Azt kértem Eitmann Norbertől, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől, hogy szedjük csokorba, hogy mik a legfontosabbak az online vásárlásunk biztonságos legyen. Talán így tudnám megfogalmazni. Kezdjük azzal, hogy már most nagyon érdemes, sőt, már lehet, hogy november elején el kellett volna kezdeni a rendelgetést.
3: Hát így van, lassan határon vagyunk, ugye november 27-e van ma, tehát egy hónapon belül most már itt a karácsony, és itt vannak az ünnepek. Úgyhogy nagyon nézzük meg a szállítási feltételeket, ha már kiválasztottuk, hogy melyik honlapról vásárolunk. De ez a legfontosabb, az első, hogyha tényleg eldöntjük azt, hogy online rendelünk valamit, és úgy akarjuk az ajándékokat beszerezni, hogy honnan vesszük azt a terméket, milyen webáruházról. És a tekintetben is gondolkoznunk kell, hogy tényleg ezt külföldről akarjuk-e beszerezni, távol-keletről, Amerikából, harmadik országból, vagy inkább magyar vagy uniós webáruházból, mert ez nem csak a szállítási idő szempontjából fontos, hanem hogyha bármi probléma felmerül. Jótállási szavatossági jogunkat akarjuk majd később érvényesíteni, vagy el akarunk állni a szerződést, ugye 14 napon belül főszabály szerint erre lehetőségünk van, akkor azért azt sok esetben könnyebb megtenni egy magyar vagy egy uniós webáruházzal, vagy a jogainkat akarjuk érvényesíteni a későbbiekben, akár hatósági eljárásban, vagy békeltető testületi eljárásban.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy százszor és milliószor elmondjuk ugyanaz, de sosem hiába való, mert ha plusz 1 vagy 10 ember meghallja, akkor tudatosabban tud dönteni. Tehát akkor az első és fontos lépés, hogy tájékozódjunk, mert ugyan elértük a világba, hogy hihetetlen nagy árubőség van és kínálat online piac téren is, de ugye, mint hogy a világpolár is, ennek van jó és rossz oldala is. Tehát nagyon alaposan tájékozódjunk, és hogyha távol-keleti országból rendelünk, akkor még arra is számíthatunk, hogy hosszadalmasabb, ugye, a megérkezés.
3: Hát főleg ünnepi időszakban mindenképpen.
1: Most, igen, persze.
3: És amellett, hogy mondjuk jogainkat nem tudjuk érvényesíteni, európai uniós vizsgálatok is bebizonyították, hogy a nagy online platformok, és most nem mondok neveket, pontosan tudjuk, hogy melyek ezek, amelyek iszonyat népszerűek, nagyon alacsony áron árusítanak termékeket, sok esetben nem biztonságos termékeket árusítanak. Tehát laboratóriumi vizsgálatok kimutatják, hogy termékbiztonsági piacfelületi szempontból nem megfelelőek ezek. És csak egy konkrét példát hadd mondjak, hogy tavaly évben 3000 plusz nyuszit és plusz mackót kellett megsemmisítenünk a vámon a NAV-val együttműködve, mert olyan kis apró alkatrészé, orrocska, szemecske volt rajta, amelyet 3 éves gyerek simán lerágott, leszedett, és ha ezt lenyeri, akkor azt pontosan tudjuk, hogy mit okoz. Uh-huh. Tehát, és ezek mind a távol-keletről érkeztek, úgyhogy emiatt
1: jó, erről majd már szerintem jövőre fogunk beszélni, mert azt tudjuk, hogy ezeket a nagyon nagy platformokat egy kicsit most, hogy mondjam, szigorúban fogja szankcionálni az Európai Unió. Ez megjelent egyébként a sajtóba is néhány héttel ezelőtt, a Temuról van szó, Shane-ről, és még nem tudom kikről, ők nyilván fölkészülnek már ezzel, most ne is menjünk el ebbe az irányba, hanem mondjunk még támpontokat a hallgatóknak.
3: Jó, tehát kiválasztjuk a webáruházat, nézzük meg a kapcsolati menüpontot, elérhetőséget, hogyha ott nincsen székhely, telephely, ügyfélszolgálati elérhetőség, telefonszám, e-mail cím, vagy olyan e-mail cím, amit bármelyikünk két perc alatt létrehoz egy ingyenes szolgáltatónál, akkor lehetőség szerint kattintsunk el onnan. Tehát jó esetben nem fogjuk tudni megoldani a problémánkat. Olvasunk fogyasztói kommenteket. Nagyon jó támpontot szokott adni az, hogyha más fogyasztóknak már volt problémájuk az adott webáruházzal, mert nem jött meg a termék, vagy nem az a termék jött meg, vagy nem tudott utána elállni, akkor ezek is felejtősek. Nyugodtan kérdezgessük meg barátainkat, ismerőseinket, rokonainkat, ők honnan szoktak rendelni, nekik milyen tapasztalatok. Ha jó tapasztalatuk van, akkor nyugodtan megpróbálhatjuk az onnan történő rendelést. Nyilván akkor is történhetnek problémák, de azért jó esetben a segítséget nyújt. Úgyhogy ezt mindenképpen vegyük figyelembe, olvassuk el, bár nem szoktuk ASF-eket olvasni.
1: Nem azért... azokat direkt úgy csinálják, hogy az ember ideg állapotba kerül a 12. oldalnál, és nem tudja, mit olvasott az elején.
3: Jó, de azt mindenképpen olvassuk el a szállítási feltételeket. Szállítási
1: jó, ez már
3: időt.
1: Egy jó tempo, támpont, tehát egy ASF-be keressük meg, mert ugye ilyen alrovatok vannak, és akkor keressük meg a szállítási feltételeket.
3: Szállítási feltételek, azon belül szállítási idő, hogy kiszállít, milyen időben és milyen költséggel. Tehát adott esetben, hogyha házhoz szállítjuk, akkor nagyobb költsége van természetesen. Ha ingyenes box automatába, akkor meg mikor tudjuk, és hogyan, milyen körülmények között átvenni. Ezeket is olvassuk el. Mindenfajta költséget. Hogyha az ASZ-ben nincs a tájékoztatás az elállási lehetőségről, a 14 napról, nincsenek ott a jótállási, szabatossági szabályok, akkor azért ezek a honlapok is felejtősek.
1: Tehát akkor már kiválasztani is egyszerű, hogy honnan rendeljünk, mert általában úgy szoktuk, hogy kitalálunk egy terméket, mondjuk én mindig az aprítógépet hozom, nem tudom miért, és akarok egy aprítógépet, és akkor fölmegyek a virtuális világba, és megnézem, hogy hol a legolcsóbb, és akkor elkezdem úgy nézegetni. Na, jó, ez eddig nem baj, csak utána nézem meg, hogy kamu oldal, nem kamu oldal, jó tapasztalat, rossz tapasztalat, ugye?
3: Abszolút, jó, és egyébként az ár és egyéb összehasonlító oldalakat nyugodtan használjuk, tehát egy nagyon jó széles körül választékot nyújtanak nekünk, hogy árban, minőségben, értékelésben, szállítási időben, tehát különböző
1: oldalak, mondjuk a távol-keleti cégeket annyira nem gyűjtik, hanem a magyar forgalmazókat, ami tényleg nagyon jó egyébként, tehát én is szoktam azt használni.
3: Abszolút, ezeket használjuk, és egyébként a önpromóval is élhetek az nkfh.gov.hu weboldalon, a jogsértő webáruházak adatbázisa is megtalálható.
1: Ezt akartam kérdezni, igen.
3: Itt azért fontos, hogy a magyar webáruházak olyan webáruházak találhatóak, amelyekkel szemben a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a Bíróság már eljárt, és hozott egy jogerős vagy végleges döntést, és valamely súlyos jogszabálysértést elkövetett. De ezeket azért is érdemes megnézni, hogyha azt tényleg súlyos jogszabálysértés, vagy csak valamely tájékoztatási kötelezettség nem felelt meg, mi ezt feltüntetjük egy zöld mondattal, hogy már teljesítette jogszabályi kötelezettségét, tehát ez irányadó lehet, hogy azért az egy együttműködő vállalkozás, és adott esetben rendelhetünk tőle.
1: Mi van akkor, ha nem jön meg időbe? Azt olvastam, mert szenvedtem egy kicsit, elolvastam ilyen szállítási feltételt, és abba nem garantálják. Tehát nincs az odaírva, hogy most mondok valamit, 8 nap munkanapon belül megérkezik, hanem egy ilyen teljesen megfoghatatlan, de lehet, hogy én rossz honlapot olvastam, de hogy ezen elgondolkodtam, hogyha nincs kötelezettség vállalva, jó, magyartalanul, arra, hogy eddig meg kell, hogy jöjjön az a termék, tehát ő ezt vállalja, akkor én hiába panaszkodom, és karácsonykor hiába nézzük egymást azzal, akinek ajándékot akartam
3: magam. Hát azért az ilyen oldaltól tartózkodjunk szerintem, mert a jogszabályi kötelezettség a szállítási idő feltüntetése.
1: De konkrét szállítási volt 30 napon belül?
3: Nem percre pontosan, de azt meg kell határozni, hogy mennyi időn belül érkezik meg a termék. Egyrészt, mert ez egy lényeges szerződési feltétel, ugyanolyan, mint hogyha az árat nem tüntetné fel, mondjuk, teszem azt, hogy a termék konkrétan. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a feltételt is megmutassa. Ráadásul, hogyha viszont vállal egy időpontot, mondjuk azt mondja, hogy 20 napon belül megérkezik, és ez nem történik meg, akkor akár még fogyasztóvédelmi hatósági eljárásnak is hely van tisztességtelen szerződési feltétel vagy kikötés miatt, adott esetben vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ha a szállítási időt nem tünteti fel, főleg így ünnepek előtt, akkor onnan ne nagyon rendelgessünk terméket.
1: A másik, amit én még mostában már meg szoktam nézni, hogy nagyon csábító, jó ára van, aztán amikor rá akarok kattintani, kiderül, hogy többe kerül a leves, mint a hús, mert hogy a szállítási költsége ott brutál, aki kicsit drágában adja, ott elfogadható, vagy hogyha személyesen el lehet érte tipegni, akkor meg még olcsóbb. Szóval, hogy ez is egy szempont, nem?
3: Hát abszolút, persze teljes mértékben, és itt van az, amit említettem is, hogyha a szállítási feltételek, a házhoz szállítás mondjuk drágább, mint hogyha egy ilyen csomagpont automatában vesszük át, vagy csomagponton, akkor ezt mi nyilván el tudjuk dönteni, de lehet, hogy a házhoz szállítással drágább, mint hogyha mondjuk egy hagyományos üzletbe vásárolunk, és oda elmegyünk, tehát ez egy abszolút nem mindegy. A lényeg, ami a legfontosabb, hogy a fogyasztó, a vásárló, te mindig tudd előre azt, hogy neked mennyit kell fizetni az adott terméket, mielőtt rákattintasz a bankkártya adataidat megadnád, neked pontosan tudnod, hogy az konkrétan mekkora összeg.
1: Fú, ez sem olyan egyszerű. Lehet, hogy megint visszatérünk oda, hogy egyszerűbb menni egy boltba és ott venni valamit karácsonyra, mert az, ami rizikófaktor itt, azt mondjuk egy üzletbe ki lehet kerülni.
3: Hát ez tény, és ezzel egyet is értek, de ugyanakkor meg akkor a széleskörű választékot
1: nyújt. Igen, ez is igaz.
3: Tehát végig mindent
1: kell gondolni, a mérleg két cserpenyébe kell tenni.
3: Abszolút.
1: Jó, köszönöm szépen. Most egy másik témára fogunk ugrani, ami csak láthatóan más valójában. Ilyenkor nagyon sokan vesznek telekommunikációs eszközöket karácsonykor, megszállják a különböző cégeket, az emberek, ez a tapasztalatom. Biztos neten is vesznek, de hogy nem lehet bejutni, mondjuk van egy problémám valami telefon előfizetésem, mert Mikulástól kezdve azért ez egy általános tapasztalat, sok-sok éves tapasztalat. Hűségidőről fogunk beszélgetni, ugye én viccesen azt mondtam, hogy hűségesek vagyunk el, de nem úgy, hanem amúgy. Szóval jó néhány évvel ezelőtt szabályozták ezt a hűségidő kérdését, és ha jól tudom, le is szabályozták egy évre, bizonyos esetekben nem egy év. Mikor, milyen esetben és milyen cégekkel vagy kereskedőknél találkozhatunk? Egyáltalán mi az a hűségidő?
4: A hűségidő, köszönöm a kérdést, lényegében egy olyan szerződés, amelyben a szerződés egy adott időszakáig nem válthatunk. Tehát valamilyen előnyért cserébe fogjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy oké, egy évig biztosan ezzel a szolgáltatóval maradok szerződésben.
1: Mondok egy példát, például, hogyha valaki vásárol egy telefont, és ahhoz kap egy kedvezőbb árat, mint hogyha bemenne egy elektronikai boltba, akkor azt mondják, hogy hűségesnek kell lenned, vagyis hűségidőt iratnak alá veled, de mi van, nem iratja, elfelejtik aláíratni, mert hogy azért is kezdtem ebbe az egészbe, mert szintén a facsipesz2025@gmail.com-ra jött egy ilyen történet, és az illető az nem volt rest, és meg is nyerte a maga csatáját, kapott egy nagyon magas szintű telefont, nagyon jó áron, és aztán megszüntette az előfizetést, és rá akartak verni 200-300 000 forintot, és miután nem tudta bizonyítani a telekommunikációs cég, hogy ők aláírattak vele egy hűségidőt is, ezért Szelávi nem kellett kifizetnie.
4: Itt nagyon hosszú az esetek sorra, hiszen ez a hűségidő, ez azért velünk van egy jó két évtizedet. Igen. Tehát a nyomógombos telefonok időszakában is már örülhettünk neki. Én azt gondolom, hogy ha egy nagyon-nagyon rövid visszatekintést nézhetünk, akkor eleinte tényleg borzasztó drágák voltak a legócskább gigantikus telefonok is, és azt gondolom, hogy akkoriban, pláne, hogy aggódtunk, hogy változni fog a tarifa esetleg nem az előnyére a mi szempontunkból, aláírtunk egy vagy két éves hűségnyilatkozatot, ez teljesen rendben volt. Ugyanakkor a telefonok ára később jelentősen lement, majd az okostelefonok idejében kezdett el megint nagyon komolyan fölmenni, és lett tényleg egy havi keresethez képest egy látványos összege. Hogy a fogyasztónak megéri vagy nem éri meg kötni hűségszerződést, ez szerintem tényleg nagyon okosan azt tudjuk mondani, hogy gondolja át jól mindenki. Én a magam részéről ennyiben tudom segíteni a hallgatókat, évtizedek óta tartózkodom attól, hogy hűségszerződést írjak alá. Tehát én nagyon szívesen fizetek a havi internet költségemre 3000 forinttal többet, de ha akarok költözni, akarok váltani, új technológia jön, akkor szeretném magamnak fenntartani ezt a jogot, hogy
1: de miért, váltok. Ha költözök, én úgy tudom, akkor a hűségidőtől eltekintenek, mert ha nem olyan helyre költözöm, ahol ugyanaz a szolgáltató van, akkor nem kérheti el.
4: Igen, apró feltételek vannak, tehát hogyha elköltözöm és ugyanúgy velük kötök szolgáltatási szerződést, akkor nincsen gondjuk, akkor hát végül is viszem tovább ugyanazt. Ha elköltözöm és nincsenek ők ugyanazzal a szolgáltatással, akkor tényleg felmondhatom, de lehet, hogy olyankor is fel akarom mondani, amikor elköltözöm másra, ahol végre van egy másik szolgáltató, mert a jelenlegi lakóhelyemen nincs másik, és azért kötöttem velük. Tehát itt azért azt gondolom, nagyon sok eset van, ami fontos, hogy a jelenlegi szabályozás ugye azt mondja, hogy egy éves hűségidőt lehet kikötni, és az elsősorban maradjunk annyiban, hogy távközlési szolgáltatásokra vonatkozik, tehát internet, telefon, televízió. Amennyiben hitelre, tehát tőlük részletfizetési megoldással, bocsánat, teljesen egyszerűsítve, veszünk egy szolgáltatási szerződést igénybe, és veszünk hozzá készüléket is, akkor lehet 2 év. Nagyon fontos azt is tudni, hogy ez nem feltétlenül mobiltelefonra vonatkozik, tehát nagyon ügyesen ezek a társaságok akár egy átok egészen pici modemet is bele szoktak tudni venni ebbe a részletfizetésibe, sőt, a legújabb szolgáltatás az a jelerősítő ingatlanon belül, ahol a modem nem kellően erős internetjelet tud adni az ingatlan teljes egészére, mondjuk ez egy akár 100 négyzetméteres területnél már simán lehet, vastagabb falak esetében, és akkor ők adnak részletfizetésre kis jelerősítőket, amiket elhelyeznek a házban, hát és megint csak azzal indítanak,
1: hogy 24... Hát bemegyek az egyik elektronikai boltba, és veszek egyet, és akkor már nem kell hűségesnek.
4: Na hát, hogyha mélyebb akarunk ebbe belemenni, és mi ezt tapasztaljuk úgy, hogy érdemes erre tényleg figyelni, akkor ugye kihívunk egy szerelőt a szolgáltató együttműködésében, aki el fogja mondani, hogy minden problémának az a csírája, hogy bemegyünk a boltba, és veszünk 4000 forintért egy jelerősítőt, mert az mindent elront, mindent tönkret, ezt nem értünk hozzá, majd ő hoz és ad nekünk ennyiért és ennyiért részletfizetéssel, és akkor az ember ugye végig kell, hogy gondolja, hogy most mennyire van igaza, mennyire nincs igaza. Ha nincs igaza, akkor egyébként nyilván akár egy ilyen eljárás, hogy ma már ugye utalt rá Norbi is, az akár simán lehet egy megtévesztő vagy agresszív kereskedelmi gyakorlat, hiszen ő úgy nyom minket egy adott eszköz igénybevételére, hogy semmilyen mértékben nem bizonyított, hogy egy másikkal
1: na,
4: bármiféle probléma lenne.
1: De hogy tudom bizonyítani, hogy ezt csinálta? Elmegyek panaszkodni? Vagy mi?
4: Nagyon nagyszerű a fogyasztóvédelmi szabályok egy jelentős része, így például ez is, ugyanis ha én bejelentem, hogy kaptam egy ilyen fenyegetést, igen, akkor utána az eljárás alá vonnak, tehát a vállalkozásnak kell majd bebizonyítania, hogy ez, amit ő mondott, ez A, vagy nem történt meg, ez mondjuk egy neccesebb, B, vagy ebbe egyáltalán semmilyen félreérthető, megtévesztő, vagy agresszív elem nincs, mert tehát nem nekem kell bizonyítanom, nekem a megtörténtét kell maximum bizonyítanom.
1: Tehát akkor van hűségidő, létezik, és főleg a telefóniában, meg az internet szolgáltatásban, meg a tévé előfizetésben egy év az, amit jogosan ránk testálhatnak, de akkor minden évben megtalálnak ezek szerint, hogy kössen megint meg, különben fölemelik a havi díjat, ugye?
4: Akár fölemelhetik a havi díjat. Ami nagyon fontos, amit nem szoktunk megtenni, vannak ezekben a szerződésekben általában kikötések, hogy legkésőbb egy hónappal a hűségidő lejárt előtt kell felmondani, különben automatikusan meghosszabbodik. Ez nem jogsértő, viszont egy kicsit mi vagyunk hülyék, mert mi a fenér is nem mondjuk ezt mi föl azonnal a megkötése után.
1: Na jó,
4: de hát
1: mindenre nem gondoltunk, hát a Binder Istvánhoz fordulok, a biztosításunkkal ugyanezt szórakozzák, hogy a kaszkóval is, például a lakásbiztosítással is, ha mondjuk pont ünnepekre esik a forduló, hát ki foglalkozik vele. Lassan már egy komputer kell, hogy a fejünkbe legyen, hogy 30 nappal előbb mit, mikor, hol kell fölmondani.
4: Ezért szoktuk azt a trükköt javasolni, hogyha van egy ilyen hűségszerződésünk, igen, akkor azt a megvásárlás után mondjuk föl, az egy évvel később automatikusan érvényesül, és ha én nagyon akarok, vagy nem tetszik valami, akkor kötök egy újat.
1: De micsoda, hogy a megvásárlás
4: pillanatában. Hiszen az egy év múlva lesz ugye hatás, és nem akkor kell majd, hogy eszembe jusson, hogy fél év, egy hónap, stb. Múlva nekem most lejár. Nem,
1: azonnal föl tudom mondani.
4: Persze, persze.
1: De hát akkor megbüntetnek.
4: Dehogy büntetnek meg, nem, csak nem hatályosul a lemondás, csak egy év múlva. Tehát a teljes hűségidőt kitöltöm, viszont a nyilatkozatot, hogy én ezt nem szeretném egy év múlva, azt elküldhetem a megkötése utáni pillanatban is.
1: Ez van ilyen a biztosításoknál. Binder István nagyon mosolyog itt.
2: A történet nagyon hasonló, tehát nálunk is olyan biztosítások voltak, aminél akár egy-három évet is kikötöttek, és pont ilyen történetek voltak, és pont ezért szabályozta a Nemzeti Bank egy felügyeleti szabályozással, hogy ne történjen emelés a hűségidő lejárta után. Aha. Idézzél be, a biztosított ezt megszolgálta, ezt az időszakot, tehát automatizmusként először is ne legyen három éves hűségidő, tehát ezt tegyük rövidebbé, másodszor pedig ne legyen utána egy automatikus emelés, harmadszor is legyen tájékoztatás, de nálunk is tudom ezt javasolni. Tehát
1: igen, ezt akartam kérdezni, hogy érdemes a biztosításodnál, és azonnal fölmondani a hűségidőt.
2: Én azért azt gondolom, hogy nézzük meg, tehát hogy a biztosító hogyan teljesített, hogyan szolgáltatott. A biztosító szolgáltatásának az alfa és omega, hogyha kár van, hogyan fizetett, hogyan teljesített, mennyire érhető az ügyfélszolgálat. Tehát én azt gondolom, hogy a biztosítás egy kicsit komplexebb.
4: Igen, mert ott a biztosítást mondanám föl, ugye, és esetleg elfejtem, hogy nincs védelmem. Itt igen. Nagyon fontos, hogy itt a hűségidőt, tehát a határozott szerződési klauzulát mondom föl, és nem a szerződést. Tehát igen. Ugyanúgy lesz internet szolgáltatásom egy év múlva, csak nem lesz hűségidőm hozzá.
2: És ha ez mondjuk egy kötelező, akkor ezzel jogot is értek, hogy nincs biztosításom, mondjuk egy kötelező gépelmű felhőségbiztosítás.
1: Igen, tehát akkor ott
2: a azért... lakásom az meg beázik, tehát az is egy nagy baj.
1: Betörik az üveg, ablaküveg, az se egyszerű történet. Jó, hát én ahányszor beülök és ezt a műsort vezetem, mindig rájövök, hogy mennyire nem ismerem a jogaimat, és hogy mennyire nehéz az eligazodás. Remélem, hogy a kedves hallgatóknak is sikerült most sok minden új információval szolgálni, de ha nem, akkor szerencsére bármikor vissza tudják hallgatni ezt a műsort is. Köszönöm szépen meghívott vendégeimnek, Binder Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjének, Edma Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek, és parkolási szakértőnknek, aki ezúttal parkolási szakértő volt, Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője. És hát mi más tudnék még mondani, azon kívül, hogy Bicó Tamással készítettem ezt a mai műsort is, mint mindig. Hallgassák meg még egyszer, a jövő héten újból új témákkal jövünk. Köszönöm, hogy minket hallgattak. Viszlát!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Üdvözlöm Önöket, a Média Egyet hallják. A Zoom vonal túlsó felén ezúttal Dezső Andrást, a HVG újságíróját köszöntöm. Szervusz András!
2: Szervusz!
1: Csomó minden aktuális dolog miatt hívtalak föl. Először is most jelent meg, nemrégen volt egy cikked a HVG-ben arról, hogy Ómolnár Miklós és Nógrádi György is perben van, nem egymással, hanem pontosan kivel, és miről szól a per?
2: Ez így van, hogy van az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára, ez az a levéltár, ami ő őrzi az 1990 előtt, tehát a szocialista-kommunista rendszerben az állambiztonsági szolgálatoknak a dokumentumait. Nyilván annyi dokumentumot csak, amelyet a rendszerváltás után a levéltár megkapott. Ugye ott vannak az úgynevezett, hát nevezzük ennek ügynökakták, tehát különböző dossziék is. És van egy civil csoport, amelyik nagyon sok közéleti szereplő, politikus adatai alapján kikérte az ő dossziékat, tehát illetve arra tett kérelmet, hogy azt kérte, hogy a levéltártól, hogy ezeknek az embereknek adja oda betekintésre, tehát betekintessenek a dossziékba, ha vannak ilyen dossziék róluk. Tehát ez bármi lehet. Ez nem jelenti azt, hogy ügynököt lennének, hanem bármi olyan dokumentum, ami őket érinti, azokat hadd nézzék meg ez a civil szervezet. És erre lehetőség van akkor, amennyiben az érintett közszereplő, így a közszereplőnek, az, hogy kiszámít közszereplőnek, az nyilván van annak egy meghatározása. És ami érdekes, hogy először Nógrádi György nyilatkozott úgy, hogy ő nem közszereplő, majd Ómolnár Miklós is úgy nyilatkozott, hogy nem közszereplő. Ugyanis ilyenkor az van, hogy a levéltár értesíti a érintettet erről a helyzetről, és nyilatkoztatja, hogy közszereplőnek tartja magát. Ha annak tartja magát az illető, akkor nincs akadálya annak, hogy az iratokba betekintsenek, ha viszont nem tartja annak magát, és Nógrádi sem, Ómolnár ugye nem tartotta annak magát, akkor nem tekinthetnek be a civilek ezekbe a dokumentumokba. És ami történt, hogy ezután viszont, ha valaki azt mondja, hogy ő nem közszereplő, és így az illető nem tekinthet be a dokumentumba, aki ugye kérelmezte azt, hogy részesen, az van egy lehetősége, hogy bírósághoz fordulhat, és tárgyalás nélkül a bíróság eldönti az adott személyről, hogy közszereplő vagy sem. És így történt ebben a két esetben is, Nógrádi esetében is bírósághoz fordultak ezek a civilek, és kimondta a bíróság első fokon, hogy Nógrádi a közszereplő, tehát hogyha ez jogerőre emelkedik, akkor nem lesz akadálya, hogy megnézze ez a civil csoport, hogy mi van Nógrádi Györgyön a levéltárban. És ugyanez volt Ómolnár Miklós esetében is, ő is úgy nyilatkozott, hogy nem közszereplő, és ez a csoport ez a bírósághoz fordul, de ott még, ugye az még várat magára az első fokú ítélet.
1: Ugye mind a ketten eléggé fontos szereplője a magyar médiaiparnak is, mondjuk így, hiszen Ómolnár Miklós a MediaWorks bulvár divíziójának a vezetője, hogy ez a kormánypárti médiaholding, Nógrádi György pedig hát szinte állandó helye van most már hosszú évek óta a sajtóban, úgymond, mint szakértő. Mit gondolsz az ő tevékenységükről, és mire számítasz?
2: Hát én nagyon nem szeretném minősíteni, ugye Nógrádi György esetében írtam jó pár évvel ezelőtt egy cikket, amiben arra voltam kíváncsi, hogy arra írtam róla a cikket, mert szerettem volna tudni, hogy milyen biztonságpolitikai szakértőként, és akkor hát mikor gyűjtöttem az anyagot, akkor rájöttem, hogy elég sok minden nem egészen úgy van, ahogy ő ezt az életrajzában állította. Ettől függetlenül, hogy ő mit mond, vagy mit nyilatkozik egy adott témában, azt nem tudom minősíteni, mert én viszont vele ellentétben nem vagyok, vagy nem tartom magam biztonságpolitikai szakértőnek. Az nyilvánvalóan látszik, hogy ő egyébként már 2010 előtt is, tehát már a 90-es években is, és 2010 után is, hát aktív szereplője volt a médiának, tehát mint biztonságpolitikai szakértő régen is úgy nyilatkozgatott. Tehát ő úgymond mindegyik rezsimben megtalálta, én úgy érzem, a számításait. Valószínű ebben szerepet játszik, hogy viszonylag jól is tud nyilatkozni, tehát közérthetően fogalmaz az emberek számára népszerű, tehát nem egy ilyen akadémikus szinten van, és nem lehet érteni, mit mond, hanem viszonylag világosan fogalmaz. Az, hogy mennyire része mondjuk a kormánypropagandának az ő nyilatkozata, ezt egyesével lehetne sok megvizsgálni. Megmondom, ez nem az én küzdem, meg ezt eldönteni. Ugyan a Miklós esetében ugyanez a helyzet, hogy ő viszont tényleg szakértője valaminek, amit nevezhetünk ugye bulvár médiának, ő ebben nagyon profi, ő volt, aki a sztorit felépítette, a mestert, rendeltenül az egy bulvár tápának, és ugye abban, hogy a Fidesz a kormánypropagandát mennyire jól adaptálni tudta a bulvárban, ebben előhetetlen érdemé van a Molnár Miklósnak. Tehát nyilván két olyan emberről beszélünk, aki hát valamilyen szinten a saját területén azért elég jó. Most nyilván úgy értem, hogy mind a kettő elég jó megtalálta a számításait. Nyilván azért érdekes az, hogy az ő múltjuk, a 95-i múltjukban mit találnak, esetleg azok, hogy kutakodnak, mert ugye itt a civilek nyilván azt próbálják megfejteni, hogy vajon azok, akik most ilyen olyan módon, de kiszolgálják a rendszert, az valójában mondjuk kiszolgálták a rendszert 1990 előtt is. Nyilván, akik így ezt vizsgálják, azok arra gondolnak, hogy a két rendszer, tehát a 90 előtti rendszer és a mostani rendszer között nagyon sok hasonlóság van, és nyilván érdekesek azok a karakterek, akik esetleg mind a két rendszerben, tehát most meg a 2015-i rendszerben, a 90 előtti rendszerben, és a 2010 utáni rendszerről beszélek, hogy érdekesek azok a karakterek, akik mind a két rendszerben megtalálták. És nagyon ennek van egy közben ahhoz, hogy esetleg az állammal, a rendszer fenntartó állammal valamilyen módon együttműködtek-e. Tehát igazából ez egy érdekes oda kijött ember. Ami furcsa nekem, hogy mindkét esetben, hogy nem tartották magad közszereplőnek, ami azért elég megdöbbentő. Tehát szerintem ezért volt hírértéke ennek. Nem is annak van hírértéke, hogy most találnak-e róluk valamit, mert ez már szerintem kicsit lerágott csont 2023-ban, hanem az, hogy miért akarják ennyire, hogy lederüljünk, hogy esetleg van-e valami róluk.
1: Aztán ugye itt van ez a szuverenitásvédelmi törvénynek a tervezete egyelőre, ami ellen tiltakozás van. Te ezt hogy látod, hogy ez valóban veszélyes, ez a törvény?
2: Hát az, hogy veszélyes, hogy mennyire használják. Nyilván van ebben olyan elemek, amelyek annyira nem konkrétak, hogy nem lehet eldönteni, például, hogy a média ellen mennyire etik majd be. Hogyha úgy nézem, hogy igazából jogkövetkezménye nincsen a sajtóra nézve, hát ilyen szempontból senki nem fenyeget börtön, vagy mi újságírókat, ilyen értelemben szerintem nem veszélyes. Sokkal inkább annak tudom be, hogy ez egy ilyen Fidesznek egy ilyen trollkodása, egy ilyen média hack, egy kampányeszköz. Tehát, hogy ebben nagyon jók, hogy ellenséget kreáljanak, és rámutassanak, hogy ki miért hibás, és ki miért kell utálni. Tehát, hogy igazából én egy ilyen kampányeszközt látok ebben. Nyilván itt ugye az is érdekes, hogy persze börtön, ugye szigorították a BTK-t benne, ami politikai pártokra vonatkozik, de az fontos része szerintem, hogy itt csak a jelölő pártot, illetve a jelöltet, csak a jelölő párt és a jelölt követhetően bűncselekményt abban ősödben, hogy külföldről elfogadták. És ugye ez azt jelenti, hogy egy bizonyos időszakra vonatkozik. Egy bizonyos időszakon azt követheti ezt a bűncselekményt, és nem is akárki. Tehát mit tudom én most itt a jelen pillanatban, hogyha egy politikai párt külföldről támogatást fogad el, és most ez kiderül, akkor ezért például nem jár börtön, hiszen még nem jelölő pártról van szó. Tehát én igazából ezt inkább ilyen kampány eszköznek tekintem, és nyilván azzal, hogy a Fidesz hangsúlyozó szuverenitás védelem, hogy mennyire fontos, és jelentheti, hogy ők az esélyek, akik meg fogják a szuverenitás, ez szóval egy kommunikációs eszköz.
1: Attól nem tartasz, hogy ugye tervez ez a hatóság, ez a bizonyos szuverenitásvédelmi hatóság, ami majd létrejön a törvény által, hogy ez a hatóság mondjuk különböző jelentéseket fog közzétenni, és ebben ugye meg fog nevezni bizonyos veszélyes elemeket, veszélyes médiumokat, és ehhez kapcsolódóan ugye nekik mindenféle korlátlan jogosultságaik is lesznek, tehát akár lehallgatásokat végezhetnek, megfigyelhetnek, vagy legalábbis az ő megbízásukból a titkosszolgálat végezhet ilyet. Ez már azért a te területed is, ez a titkosszolgálat dolog.
2: Hát ez azért, hogy ettől függetlenül a kamatörvényt, ha nincs ezt, meg tudják csinálni, most már nincs olyan akarják. Nyilván az, inkább az ebben a reális veszély, hogy igen, megyenek és minden évben, és akkor szírva XY-ról, vagy egy adott médiumról, úgy hát az egy egységes kérdéges volt. Tehát ugye megbélyegzés lesz ebben, de én azt gondolom, hogy nyilván ilyen már most is van azért, tehát látjuk, halljuk különféle kormányközeli szervezetekről, szervezetektől, hogy minősítenek akár újságírókat, akár újságokat. Tehát én ezt ilyen, hogy ez megint igazából csak kommunikációtat jobb következménye nem lesz. Az, hogyha valami ki akarnak beríteni a típuszolgatókon keresztül, azt tulajdonképpen most is meg tudják csinálni, sőt a helyzet az, hogy ide a régen meg tudták. Most azt mondja, hogy ilyen nemzetbiztonsági veszélyt, igen, gumi alapján dőlhet el, tehát hogy nagyon akarnak, akkor bárki, de bárki nem tudnak adatot gyűjteni. Azt sem felejtsük el, hogy nem fedezően kellett állom ehhez. Tehát nagyon sokszor kampányokban a Fidesz nem állami szervekhez fordul segítségért, hanem egykori magánnyomozókat kérte, egykori titkosszolgákat, vagy hát ugye, mert nagyon messzire mennyek volt, hogy ügyelni magányhívő szervező cég kavart, és figyelt meg, vagy gyűjtött adatokat, információkat civilekről, köztük magyarokról is, tehát nem erőforrásokat kellett használni.
1: Vagy ott volt ez a Pegazus botrány is, hát tulajdonképpen annak se lett következménye, hogy újságírókat figyeltek meg. Te egyébként tapasztaltál valamit azzal kapcsolatban, hogy az újságírók ezt hogyan kezelték, ezután változott-e az ő attitűdjük, az oknyomozás maga a helyzete, az oknyomozó újságírás helyzete, az változott-e ezután az ügy után?
2: Nyilván ezek nem tesznek jót, ezek az ügyek. Elsőben nem azért, mert a műsorgyúló információkat gyűjtenek, mert mondom, ezt szerintem így is el kellett fogadnunk, hogy ez így működik. Inkább amiatt, hogy a források esetleg úgy érzik, hogy nincsenek annyira biztonságban, és talán kevésbé segítőkészek, emberek kevésbé nem lehet beszélni. Tehát, hogyha azt érzik az emberek, és úgy nem feltétlenül a újságírók, hanem ugye általában a polgárok, hogy az állam mindent lát, mindent tud, hogy mindent tudhat, mindent láthat, ha nagyon akar tudni, akkor ennek az a veszélye, kevésbé lesznek segítőkészek, vagy együttműködőek a sajtóval. Tehát én inkább ezt a veszélyt látom. Ez egy olyan tapasztalat, ami viszont a Pegazus előtt is már jelen volt. Tehát kezdődött ez azzal, hogy szakértők nem politikai témában, bármilyen témában ugye nem szeretnek nagyon nyilatkozni a sajtónak, mert esetleg félnek attól, hogyha valamit mondanak, annak akár politikai vetülete is lehet. Gondoljuk itt az országos meteorológiai szolgálat vezetését leváltották, hogy nagyon, nagyon meggondolják az emberek, hogy mit mondanak. És ugye az OMS esetében nem volt az, hogy nyilatkoztat, csak egyáltalán, hogyha valamit csinál, van egy ilyen félelem, hogy van, ezt jól csinálják-e, vagy sem a saját területükön. Nyilván, hogyha mondjuk a nyilatkozatot adnak a sajtóval, akkor ez még inkább felerősödik ez a félelem, vagy ez a aggodalom. Tehát inkább ezt tapasztalom. És nyilván a Pegazus az rátett egy lapáttal.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálatot említetted, ugye ott ráadásul már nem csak ugye lefejezés van, hanem pont a HVG írt róla, hogy meg is szűnik ez az intézmény, ez a több meteorológiai szolgálatot említetted, ugye ott ráadásul már nem csak ugye lefejezés van, hanem pont a HVG írt róla, hogy meg is szűnik ez az intézmény, ez a több mint 150 éves intézmény.

0: diálogo está plenamente, tehát hogy ebben tömítek el az interneten. Nyilván az, hogy tehát nem tudom kommentálni, mert nem tudom. Tehát, hogyha mondjuk létrejön egy nagy szervezet, vagy az, ahol ez bekerül, az sokkal jobban fog. Ezt nem tudom. Most én is majd már kérdezően egy kicsit ilyen. De ez nem az ilyen területen, nem tudom.
1: Az Európai Parlamentben ez most egyre jobban téma, hogy az úgynevezett slap perek, tehát ezek a perek, amikkel megpróbálják az újságírókat lekötni, az ő idejüket, erőforrásaikat, és visszaélésszerűen gyakorlatilag egyfolytában bíróságra kell járkálniuk. Tehát neked is volt ugye egy ilyen időszakod, nem tudom, hogy ezekkel most hogy áll, hogy egyfolytában bíróságra kellett járkálnod. Mit szólsz ahhoz, hogy ez most téma lett, és mire számítasz?
0: Hát én az ilyen dolgokat mindig azt mondom, hogy ez vele járt át a szakmával. Igen, valóban volt már ezen büntető per, nem is egy. Szerencsére felmentettek négyedik esetben, és nyilván kellemetlen az egész. Valamennyire átgondoltabb lesz, tehát átgondoltabban dolgozunk akkor, hogyha tudjuk, hogy hát betelehetnek minket, de valójában, hogy mondjam, ez... De meg azt tudom mondani, hogy olyan értelemben meg normális, tehát olyan cikket kell írni, hogy ezzel lehessen támadni bírósággal. De én ők is ilyen jellegű hírre mindig azt mondom, hogy ez vele jár. Tehát ez a megfigyelés, meg a hallgatás, tehát hogy még szerintem ezt hozzá kell szokni. Vagy, tehát én ezt nyilván jó lenne, hogy lenne ennyire sok ilyen pereskedés, vagy nem indulnának büntető perek, de hát nem ezt valahogy elfogadom, tehát hogy jelenleg is volt, ugye tényleg most így belegondolok kettő ilyen műtöki ügyet, elmentem, aztán mindig megjelentem, nem volt kellemes, de ez így benne van.
1: És nem érezted azt, hogy ó, hát ezt most nem kellett volna, vagy nem tudom, jobb lett volna elkerülni, és akkor legközelebb már még óvatosabban fogsz fogalmazni, tehát ez nem vezet öncenzúrához?
0: Hát valamilyen szinten persze vezethet, tehát hogy jobban átgondolja az ember, de hogy igazából azóta is ugyanúgy írogatom ugyanolyan dolgokat, tehát nem vezetett ugye öncenzúrával, inkább óvatosabb lesz. Mondok egy konkrét példát, mondjuk nem feltétlenül írom ki valakinek a teljes nevét, hogyha nem tudom eldönteni, hogy ő most közszereplő, megállna, tehát nem is közszereplő, tehát hogy ugye nem közszereplőről van szó, de nagyon sokszor már szerepelnek az emberek, mondjuk ott a YouTube csatornákban nyilatkoznak, mint szakértő, vagy bármilyen minőségben, és nyilván akkor már jobban figyelek, hogyha van egy büntető ügy, amiről írok, és akkor ott hogy most kiírom a teljes nevét, vagy nem, tehát ilyenekre figyelek nyilván, akár a könyveimről van szó, akkor abban az esetben is, de ez nyilván zavaró, mert vannak olyan országok, ahol meg gond nélkül le lehet élni egy csomó mintát, mármint olyan jellegű, hogy nem kell arra figyelni, hogy most monogrammozunk, meg ilyenek. De hát ez ilyen, tehát én egyben tulajdonképpen beszocializálódtam, tehát annyira nem keserdek miattam, mert tényleg folyamatosan jelen volt a munkámban.
1: És akkor most az Európai Parlament tervét, hogy itt mondjuk így, ha megállítsa ezeket a pereket az újságírók ellen, ezt akkor nem tartod annyira jelentősnek, hogy nem számítasz ettől nagy hatásra?
0: Nem örülök mindennek, aminek tűnik a munkánk, csak hogy nem gondolom, hogy most ettől így remegve várom, hogy már csak ez megvalósuljon. Tehát igazából én egy picit, hogy mondjam, megszoktam tulajdonképpen azt a környezetet, amiben dolgoznom kell, tehát mondok egy másik példát, engem azt sem tud felidegesíteni, hogy nem válaszolnak olyan minisztériumok, hivatalok megkeresésekre, mert tulajdonképpen megszoktam, és nyilván ezer más módon, de akkor gondba kell jutni, vagy meg kell szerenni azt az információt, de nem feltétlenül mondjuk a minisztériumtól várom, hogy egy olyan országban, ahol azért a propagandára épül az egész történet, vagy ahol ilyen információs autokrácia van, hogy kopikát fogalmazott, ott mondjuk azért más az újságíróknak, újságírásnak a helyzete, mint egy normális demokráciában, vagy egy államban. Tehát nem lehet ugyanazt elvárni, de tehát el kellene várni, nyilván nem vagyok naiv, nem vagyok ilyen álmodozó, tehát ez van, és ilyen

0: tudok kell dolgozni. Nyilván minden olyan dolog, ami megtűnik ki az munkámat, annak örülök nyilván.
1: Rögtön folytatjuk a beszélgetést Dezső Andrással, a HVG újságírójával. Maradjanak velünk, rögtön jön a Média 1.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Nincs mostanában új könyved?
1: Nincsen. Dolgozgatom még az ötleteken, hogy milyen irányba tudok elmenni, de egyelőre nincsen konkrét témám.
0: Ugye ide kapcsolódik az is, hogy te Ortik Tamással interjúztál, ugye? Ezt jól tudom.
1: Nem, én interjút kértem, és nem adott interjút nekem.
0: Neked nem adott eleve.
1: Nem.
0: Ugye most az átlátszó viszont kért és kapott is, csak aztán a börtönparancsnokság megszakította ezt a beszélgetést. Te ezt hogyan értékelted, ezt a fejleményt?
1: Hát egyszerűen nagyon hírén jött ki, mert úgy tűnt, mintha Ortik Tamás valami nagy titkok tudója lenne, mármint amit el akart volna mondani, és miatt megszakították az interjút. A tudomásom szerint nem hangzott el semmilyen az interjúban, ami egyébként addig pontig, amikor megszakították, ami indokoltá tette volna. Szerintem ez egy rossz, tehát hogyha minőstelen felnyel, ez egy rossz lépés volt szerintem a médium részéről. Egyébként Rogáccsal is akartak csinálni interjút vele is, de vele nem is engedte a BBOP. Én Rogáccsal tudtam interjút készíteni. Hozzáteszem, olyan sok értelme nem volt, mert nem mondom olyan sok mindent, ugyanis ír egy könyvet, és ahol gyűjt el információkat, vagy inkább ahol tartja vissza az információkat. Az, hogy Portik, én úgy gondolom, hogy Portik Tamástól nem nagyon várható el mondjuk egy őszinte interjú, tehát hogy minden tagad, így gyakorlatilag olyan tényeket is tagad, amik vitathatatlanok. Tehát engem kíváncsi lettem volna egy belekészülő interjúra, kíváncsi lettem volna, hogy mit mond, de nem gondolom, hogy érdemben reagált volna akár az én könyvemre, akár bármilyen konkrét információra, mert sosem tett eddig. A tanadáson kívül nem nagyon csinált mást.
0: Akkor vajon mi lehet a megszakítás mögött, illetve miért engedélyezték, hogyha egyébként a végén így alakult, mit gondolsz?
1: Hát szerintem arról van szó, hogy beszélt is nagyon sokszor a tárgyalások közben, tehát neki lehetősége volt beszélni, nagyon-nagyon sokat beszélt, tehát voltak ugye folyamatban lévő eljárások, bíróságon is ott nagyon sok minden mondott. De azért sokat elárva az, hogy sokadik ügyvédjét cseréli le, hozzáteszem tudomásom szerint, amikor például az interjút akarta adni, akkor is meg egy másik ügyvédje volt, mint most, tehát folyamatosan cseréli az ügyvédjeit. Ezzel egyébként részben próbálja is elhúzni az ellene folyó büntető eljárásokat, bírósági ügyeket, de hogy én szerintem egyszerűen nem akartak neki teret adni annak a sok zajlóságnak, amiket összehord. Tehát szerintem ez az oka, de szerintem ez hiba, mert igenis teret lehetne neki adni. Nem tudom egyébként, hogy mi az ok, tehát ezt csak feltételezem, csak én ezt gondolom, hogy egyszerűen látva, hogy miket mondott a bírósági tárgyalásokon, nem akartak ennek teret adni. Azért rá jellemző, hogy egyébként megvádol az embereket, csak úgy, meg benyom olyan információkat, ami nem igaz, és akkor nyilván a sajtó része meg esetleg azt csinálja, hogy anélkül, hogy azokat ellenőrizni, esetleg lehozza. Lehet, hogy ezt is el akarták kerülni, nem szerintem jó, hogy az átlátszó biztos odafigyelt volna, hogy leadjanak teret és olyan dolgoknak, ami alaptalan válaszkodás, de mondom, nem tudom, hogy mi lehetett az oka. Én örültem volna, hogyha nyilatkozik, és annak is örültem volna, hogyha nekem nyilatkozik. Azt, hogy nekem nem akart, arra tudom a választ, tehát nyilvánvaló lettek volna olyan kérdéseim, amelyeket talán nehezebben tudott volna megkerülni, mint az olyan kérdések, olyan embertől érkező kérdéseket, aki esetleg nem ismeri, hogy mire jól.
0: Kormányinfo volt a napokban, Gulyás Gergely, amikor megkérdezték, hogy miért nem engedik be az újságírókat, akiket most már sokadjára tartanak távol a Kormányinfótól, például a Magyar Hangot, elkezdett hát dörmögő dömötörözni. Szerinted mit kéne tennie most egyébként így a média képviselőinek, hogy ez a helyzet változzon? Számítasz-e arra, hogy valami történik ebben az ügyben, vagy mi az oka annak, hogy ez így büntetlenül tulajdonképpen történhet, hogy újságírókat nem engednek be a sajtótájékoztatókra?
1: nagyon problémás, hogy több gáz. Szerintem kontraproduktív is egyébként, mert most gondolom, hogy egyébként a kormány is annyi minden kidejtve. Tehát, hogy így nem is azt gondolom, mint a minisztérium, hogy szóval nagy szóval jó, hogy a kormány szóban az újságírókat, mert nem hiszem, hogy a nagy igazságok azok a kormány infón belülnek ki. Ez nyilván egy gesztus, egy kicsit is bosszú, amit csinálnak azok az újságok ellen, amelyek egy kormányok, vagy a Fidesz, vagy amely újságokat olyanok csinálnak, akik egykor a Fideszes sajtóhoz tartoztak, vagy a kormányzatizáló sajtóhoz tartoztak, tehát ez egy kicsit is bosszú. Nem tudom, hogy mit lehet ellen tenni, de nincs állapotban, hogy mit lehet tenni. Nyilván egy jó megoldás, hogy más sajtóterméket, munkatársaik felteszik az ő kérdéseiket, hogy tolmácsolják.
0: Olyasmire nem számítasz egyébként, hogy egyszer valamiféle ilyen sajtósztrájk, vagy nem tudom, valami ilyesmi történjen, vagy történik Magyarországon?
1: Hát nem tudom. Nem tudom, hát az a helyzet, hogy de is terem, hogy ilyen szakmát, hogy most mire képes, meg mire nem. Nem számítok ilyen, aztán lehet, hogy lesznek ilyen együttműködések. Ebben sem én vagyok a legnagyobb szakértő, fogalmam sincs, tényleg nem tudom megmondani. Ugye régen az Indexnél volt egy nagy felállás, abban így részt vettem, de hogy ilyen nagyobb megmozdulás lenne a sajtó részéről, arról nem tudom, mit kellene, nem fogalmam sincs.
0: Milyennek értékeled az évet, ami hát lassan véget ér, és mire számítasz a következő évben?
1: Ezt az évet milyennek értékeled, milyen szempontból?
0: Hát leginkább, mint média, mint újságíró, de minden más is egyébként érdekel, belefér.
1: Hát azt látom, hogy nem nagyon változnak a dolgok, nem olyan irányba megyünk, mint lettünk tavaly. Tehát nem jó a kilátásunk, hogy így mondjam. Igazából nem tudok semmilyen okosat mondani, mert én igaz, tehát nem látom semmilyen változást. Nem gondolom, hogy fordulatot venne Magyarország, vagy egy nyugati fordulat. Egyre inkább ebbe az információs autokráciába megyünk bele, és továbbá is nagyon profi ez a propaganda gépezet, hogy működik. Szerintem nagyjából ilyen változatlan, tehát úgy változó, hogy csak mi ez a történet.
0: Van olyan hír, amire azt mondod, hogy az az év híre volt, ami mondjuk meghatározta az idei évet?
1: Nem tudnék olyat mondani. Hát nyilván a közel-keleti esemény az mindenképpen, tehát a Hamasznak a akciója, az mindenképpen egy izraeli válasz csapás. Ez egyértelműen ez. Nyilván ez a kérdés, hogy ugye, hogy szokták mondani, eszkalálódnak ezek a konfliktusok. De hogy igazából nem, ezen kívül nem tudnék olyat mondani, ami nagyon megrendítette volna itt a világot.
0: És mire számítasz a jövő évet illetően?
1: Nem sok jóra. Nem tudom, tehát hogy mire számítok. Hát arra, hogy járni majd. Tartani fog ugyanúgy. És semmi minden ugyanolyan lesz.
0: A jövő évben egyébként 140 milliárd forintra nő az MTVA költségvetése, ha már egy jövőre mutató hírt kellene mondani. Szerinted mennyi lenne a reális?
1: Hát, akkor hogy mire, mert a propagandára bármilyen pénzt el lehet költeni. Nyilván az, hogy mennyi lenne a reális, hát egészen más, hogy kellene. Tehát erre a jelenlegi közmédiára én millió forintot adnék, de hogy mennyiből lehetne ilyen sokkal kevesebből fel lehet építeni egy normális szolgálati médiát. De nem gondolom, tehát most úgy beszéltem, olyan dolgokról beszélgetünk, amit teljesen irreális, tehát hogy felesleges elgondolnak, hogy szerintem ilyen pénzből lehet egy normális közmédiát felépíteni egy olyan országban, ahol ez szóba se jöhet, hiszen a rendszer része, hogy egy ilyen legyen a közmédia, amilyen. Tehát én is figyelme vannék rá, de nyilván más meg igen, tehát tudom arra, hogy neki tudjanak ki.
0: Dezső András, akkor elbúcsúzom. Utadra engedett, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a Média 1-ben.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt már a Média 1. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszagatható az adása média1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és érdemes feliratkozni a hírlevelünkre is a média1.hu-n. Szalai Dánielt hallották, egy hét múlva, tehát újra jövünk, viszont hallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: 10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző, 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

kezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlan piaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlanfejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a Vétech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéin nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói

0: új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A szilva fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva,

amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczi Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A szilvafácska mellett a harmadcsepp, a ribizli keringő, az aranyliget, a mogyorós kényeztetés és a nyári szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilvafácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A szilvafácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyed számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához. Balaton Rádió.

0: egyre hosszabb a balatoni szezon.
1: Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: Kutató a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazaltvulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódás nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb

Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termáturizmustól ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton-Aliga térségében, a Kádár és a Kasztrógilla közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton-Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Kasztróvilla az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton-Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt. A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

716 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korlát. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól,

0: magasságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Nappal a legjobbakkal.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit, és egy hosszabb távon fenntartható

megbízható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz-Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: turista. A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A Tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A Tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balaton felvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túra útvonal. A hétállomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton út eleme építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatal fák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.